legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: Box FM.
1: What?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A francia kormány szerdán egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely a választások idején álhíreket terjesztő személyek büntetési tételeinek szigorítását irányozza elő, értesült az MTI. Franciaországban jövő tavasszal elnökválasztást rendeznek, amely kapcsán a hatóságok jelentős külföldi beavatkozási kísérletektől tartanak, ezért látják indokoltnak a szabályozás szigorítását a beterjesztők. Lemondott a Momentumos Vadász Gábor, a 12. kerület alpolgármestere, adta hírül az MTI. A politikus lemondását azzal indokolta, hogy megromlott a munkakapcsolata a Magyar Kétfarkú Kutyapárt színeiben a kerületet irányító Kovács Gergely polgármesterrel. Görög rendőrök is segítették a tegnapi Paksi FC Panathinaikos meccs biztosítását, erről Komlósiné Kis Anetta Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője mesélt a meccset megelőzően rádiónknak. Mint mondta, ilyen együttműködésre még nem volt példa a Paksi meccsek biztosítása során.
2: Minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a Paks győzelmével záruljon. Ezért a magyar rendőrökön kívül görög rendőrök is besegítenek a biztosításba, úgyhogy már ők itt vannak tegnapi nap óta, és amennyiben szükség lesz bármilyen

0: avatkozás a görög rendőrök részéről, akkor ők is segíteni fognak mind abban, hogy a saját szurkolóikat korlába tartsák, mind pedig abba, hogy milyen atrocitásokra számíthatnak, és esetleg milyen szurkolóktól, hiszen ők jobban ismerik őket, mint a magyar rendőrök. Úgyhogy ez egy újdonság ezzel kapcsolatban, ez eddig nem volt jellemző, és nem is volt erre még példa az én tudomásom szerint, de most vannak itt görög kollégák, akik segítenek az én kollégáimnak abban, hogy zökkenőmentes legyen a mai napon a meccs.
1: Ma 19 órától a Paksi Makovecz templomat helyett a Blue Barokk koncertnek. Az est különlegessége, hogy a barokk zene és a jazz világát ötvözi, ismert jazz standardek barokk ihletésű átdolgozásai csendülnek fel. Közreműködik Cseke Klára, Cseke Gábor, Bódás Zsuzsanna, Korényi János és Korényi Ábel. Kínában képviselte Magyarországot és Tolna városát július 13-án és 19-e között a tolnai ifjúsági fúvós zenekar, a Beijing International Wind Music Carnival nemzetközi fúvós zenekari fesztiválon, ahonnan arany minősítéssel tértek haza. Tari Gergely a zenekar karnagya rádiónknak elmondta, hogy kutya eledel vásárlás közben kapta a meghívást.
2: Ez úgy volt, hogy én éppen elmentem kutyakaját venni a kiskutyámnak, és hát jött egy e-mail, hogy szeretettel várnak minket Pekingbe. Én először azt hittem, hogy ez valami átverés, tehát hogy egy ilyen spam, és 12-szer átolvastam, hogy ez valóban így van-e, és elkezdtük ugye felvenni a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, és hát kiderült, hogy ez tényleg komoly, úgyhogy akkor azonnal gyorsan elkezdtünk szervezkedni, hogy összejöjjön ez az utazás.
1: Tari Gergely arra is kitért, hogy egy erdélyi zenekar is részt vett a fesztiválon, így még magyarokkal is találkoztak Pekingben.
2: Ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból egy zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket. Úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen azt beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk. De voltak még máshonnan is kínai zenekarok is.
1: A tolnai ifjúsági fúvós zenekarnak 3 fellépése volt Pekingben, számolt be rádiónknak Rácz Tibor, a zenekar titkára.
3: Hivatalosan 3 fellépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolába, egy kampuszba, a kampusznak a zenekarával közösen volt egy fellépésünk, és a legutolsó az pedig magán a gála koncerten, amin a gála koncerten mi zártuk a műsort, tehát mi voltunk az utolsó fellépők.
1: Augusztus 15-én szombaton egész napos falunappal várják az érdeklődőket Irekszemcsén. A program 9 órakor főzőversenyen indul, a nap folyamán fellép többek között Tihanyító Csaba és Bognár Rita, a Gárdi Szilvia, Henna, valamint az est fő attrakciójaként 20 órától az Edda Tribute Band ad koncertet. A rendezvényt este 9:30-tól a Sprint Live Music Band bája zárja. A szervezők gyermekprogramokkal, kézműves kirakodóvásárral, tűzoltó bemutatóval, légvárral és számos további kísérő programmal is készülnek. A főzőversenyre a 0623879306-os telefonszámon lehet jelentkezni. Kutya szépségversenyt rendeznek augusztus 7-én a Sárszentlőrinci falunapon, adta hírül Sebestyén Ákos, a település polgármestere. A gazdika falu legszebb, legcukibb, legviccesebb, vagy legnagyobb egyéniségű négylábúját nevezhetik a megmérettetésre, ahol a zsűri választja ki a Sárszentlőrinc legszebb kutyusa címet viselő ebet. A versenyre minden érdeklődőt és kutyabarátot várnak.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
4: Paksfm.
5: Összeköt.
4: Paksfm. Összeköt. Tombolhat a nyár.

0: Zsiráf háton, máshova csúsztam a szivárványon. Próbálkoztam kedvességgel, élvezted is egyszer-kétszer. De te nem akarsz engem látni se, a szerelmet nincs, aki átvigye. Te nem akarsz velem lenni már, hát más faszi kell, aki felcsinál.
1: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.

sokba hittem, százat megbántam, eleget szerettem. Átvertek páron, kevés bizalom maradt, mindent elzártam, aztán jöttél te, és hozzám.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összekött. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Jövő június 1-én indul a kábítószer bűncselekményekkel vádolt Nicolás Madurónak Venezuela hatalomból januárban eltávolított és az Egyesült Államokban bíróság elé állított elnökének és feleségének büntetőpere New Yorkban, írja az MTI. A portál értesülései szerint Alvin K. Hellenstein bíró mindezt a házaspár szerdai meghallgatásán közölte, helyt adva ezzel a vád és a védelem kérésének. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormány szerdán a kereszténydemokrata néppárt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a párt Facebook oldalán közzétett videóban úgy fogalmaz, hogy a benzinkutak többségén mostanra már a védett ár fölött van a benzin és a dízel ára, ami rossz a családoknak. Görög rendőrök is segítették a tegnapi paksi FC Panathinaikos meccs biztosítását, erről Komlósiné Kisanetta Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője mesélt a meccset megelőzően rádiónknak. Mint mondta, ilyen együttműködésre még nem volt példa a paksi meccsek biztosítása során.
2: Minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a paks győzelmével záruljon. Ezért a magyar rendőrökön kívül görög rendőrök is besegítenek a biztosításba, úgyhogy már ők itt vannak tegnapi nap óta, és amennyiben szükség lesz bármilyen beavatkozás a görög rendőrök részéről, akkor ők is segíteni fognak mind abban, hogy a saját szurkolóikat kordába tartsák, mind pedig abban, hogy milyen atrocitásokra számíthatnak, és esetleg milyen szurkolóktól, hiszen ők jobban ismerik őket, mint a magyar rendőrök. Úgyhogy ez egy újdonság ezzel kapcsolatban, ez eddig nem volt jellemző, és nem is volt erre még példa az én tudomásom szerint, de most vannak itt görög kollégák, akik

0: segítenek az én kollégáimnak abban, hogy zökkenőmentes legyen a mai napon a meccs.
1: Lakossági fórumot tart a Bölcskei Önkormányzat a Bölcske 0367 helyrajzi számú aszfalt út felújításának terveiről, adta hírül a település a közösségi oldalán. A fórumot július 27-én hétfőn 14 órától rendezik a polgármesteri hivatal tárgyaló termében. A beruházás célja a Hadai-hegy zárt kerti ingatlanait megközelítő, rossz állapotú út felújítása, valamint vadkerítés létesítése. Az önkormányzat minden érdeklődőt vár, hogy tájékoztatást adjon a pályázatról, és megismerje a lakosság véleményét. Kínában képviselte Magyarországot és Tolna városát július 13-án és 19-e között a tolnai ifjúsági fúvós zenekar, a Beijing International Wind Music Carnival nemzetközi fúvós zenekari fesztiválon, ahonnan arany minősítéssel tértek haza. Tari Gergely, a zenekar karnagy a rádiónknak elmondta, hogy kutya eledel vásárlás közben kapta a meghívást.
2: Ez úgy volt, hogy én éppen elmentem kutyakaját venni a kiskutyámnak, és hát jött egy e-mail, hogy szeretettel várnak minket Pekingbe. Én először azt hittem, hogy ez valami átverés, tehát hogy egy ilyen spam, és 12-szer átolvastam, hogy ez valóban így van-e, és elkezdtük ugye felvenni a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, és hát kiderült, hogy ez tényleg komoly, úgyhogy akkor azonnal gyorsan elkezdtünk szervezkedni, hogy összejöjjön ez az utazás.
1: Tari Gergely arra is kitért, hogy egy erdélyi zenekar is részt vett a fesztiválon, így még magyarokkal is találkoztak Pekingben.
2: Ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból ez zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket. Úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen azt beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk. De voltak még máson is kínai zenekarok is.
1: A tolnai ifjúsági fúvós zenekarnak 3 fellépése volt Pekingben, számolt be rádiónknak Rácz Tibor, a zenekar titkára.
3: Hivatalosan 3 föllépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolába, egy kampuszba, a kampusznak a zenekarával közösen volt egy fellépésünk, és a legutolsó az pedig magán a gála koncerten, amin a gála koncerten mi zártuk a műsort, tehát mi voltunk az utolsó fellépők.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk!

Pontos idő 6 óra 8 perc, július 24-e van péntek, ti az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Hello mindenkinek, jó reggelt! Grace Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 9:30-ig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témáink, mert hogy ami azt illeti, egész végig a Szigettel fogunk foglalkozni itt a Paks FM hullámhosszán, a közelgő fantasztikusan monumentális Sziget Fesztivál szervezőivel fogunk beszélgetni, illetve nagyon is sűrűn Szigetre járókkal, többek között egyébként még ebben az órában Gabival való beszélgetésünket is meghallgathatjátok, ugyanis ő is nagy Szigetre járó, és éppen ezért erről fogunk dumálgatni Gabival hamarosan, de még más fantasztikus meglepetések is várnak rátok. A lényeg, hogy a tematika a Sziget lesz. Bizony, a Sziget, a közelgő hatalmas Sziget, ahol egyébként én még személyesen soha nem jártam, ami azt illeti. Szóval ez valami, ami még kimaradt. Ez nagy bakancslistás szitu, hogy én elmenjek a Szigetre. Most mondanám, hogy ez idén meg fog történni, de valószínűleg amúgy nem fog. Minden esetre legalábbis Gabi egy napra el fog látogatni a Szigetre. Úgy vettem ki a szavaiból, ami azt jelenti, hogy nagyon is benfentes élmény beszámolóra mindenképpen számíthatok itt a Paks FM hullámhosszán a közeljövőben. Na, azt mondja, hogy először is egy kicsit a tényekről. Hölgyeim és uraim, Cidri van odakint. Hosszú ujjú cuccba jöttem a stúdióba. Elhiszitek ezt? Annak ellenére, hogy július közepe van, sőt már vége fele, és hát még egy hatalmas nagy hőhullám azért vissza van. Mindenki azt mondja, hogy közeledik az újabb nagy kánikulás, aszályos szituáció, de ennek ellenére most még arról számolhatok be, hogy 13 Celsius fok van odakint. És tény is való, hogy süt a nap, de most még nem érződik annyira az ereje. Mérsékelten meleg, kisé szeles időre számíthatunk ma az időkép.hu szerint, gyenge hidegfronti hatás érvényesül, és ugyan a napsütés lesz a szignifikáns tényező a nap folyamán, de 25 foknál tovább megint nem melegszünk fel. Ez a tegnapi témára fog hasonlítani ebből a szempontból. Mínusz az eső, valószínűleg az ma nem fog érkezni. Ugyanakkor nézzük csak itt a hétvégi napokat. A hétvége küszöbén állunk, holnap szombat már, és 28 fok lesz a max. Lépkedünk felfelé graduálisan, azt kell, hogy mondjam, vasárnap ugyanis 31 fokban tetőzünk majd. Csapadék esetleg itt egy kis enyhe idegfronti hatásnak a következtében hétfőn a jövő hét elején várható majd, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, az meg azért változhat, amennyi bizonyos, hogy a hétvégi napok során visszatér abszolút a nyár tiszta erőből, és enyhén felhős időnk lesz csak, tehát inkább a napsütés fog dominálni. Minden esetre a magas UVB sugárzás értékekre szombaton és vasárnap figyelmeztet bennünket az oldal. Tehát, tudjátok, kalap, sapka, magas faktorú naptej, illetve UV-szűrős napszemüveg, ami abszolút kardinális, valamint, mivel a kánikula ismét kézzelfogható lesz majd, főleg vasárnap, ezért a hidratációt mindenkinek csak is javasolni tudom. Ígyatok sok-sok vizet, hogy pótoljátok a napközben elveszített folyadékot. Ezért a mai napra is igaz, bár 25 fok lesz csak a napi csúcsőmérséklet. Na, minden esetre egy kis zenével fogjuk folytatni most, és mielőtt még rátérnénk a nagy szigetes maratonunkra, előtte majd még megünnepeljük a névnaposainkat, illetve összeszedtem egy pár érdekességet azzal kapcsolatban, hogy ezen a július 24-i napon milyen születések, halálozások, egybeesések és mérföldkövek történtek szerte a világtörténelem viharában. Beatles-t hallottatok az imént, a Tomorrow Never Knows szólt 1966-ból a Liverpooli 4-es fogattól, most pedig át kell adnom a szót a Beatles földi helytartóinak, Noel és Liam Gallagher nagy bandájának, az Oasisnek. To be where there's life. Let's

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah! Az Oasis-től hallhattátok a To Be Where There's Life című tracket. 6 óra 17 perc van, és július 24-e péntek. Ez itt a Paks FM, az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Abszolút reggelszerű reggelünk van. Igen, nem az iszonyatos meleg, amihez hozzászokhatunk itt az elmúlt hónapok során. Most konkrétan hűvös van odakint, ez hihetetlen. Egyébként 24-25 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, szóval nagyon kellemes időnk lesz, mondhatni tavaszias időnk. De aztán a hétvégén visszatér a nyár. Nos, július 24-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Kinga, Kincső, Krisztina, Csenge, Luisa, Bernát és Boris nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Főnévnaposaink Kinga és Kincső nevű hallgatóink, nézzük, mit jelentenek egy csodás, nagyon különleges nevek. A Kinga a Kunigunda régi magyar becézőjéből önállósult, IV. Béla magyar király leányának, boldog Kinga lengyel királynének a neve, jelentése nemzetség, harc. Oh yeah, epic. A Kincső pedig Jókai Mór névalkotása, a Jövő század regénye című művében. Ott helynév a Kincső, az elképzelt őshaza a magyar formájú neve, amelynek a kínai változata a Jókai szerint Kin Seú, úristen Kin, kötőjelt Seú, úgy van leírva, Kincső. Ennek a forrása a King Chu, ókori kínai tartománynév, a játékos alkotású irodalmi helynévből a 20. században vált női név, jelentése számomra ő a kincs. Kincs ő. Kingák, kincsők, boldog névnapot! Nos, nézzük csak, egy kicsit kalandozzunk itt a világtörténelem viharában. Kezdve azzal, hogy éppen ezen a napon 224 éve, 1802. július 24-én született a nagy, idősebb Alexander Dumas, francia regényíró, akinek természetesen többek között a Három testőr című kalandregényt is köszönhetjük, nem beszélve a Monte Cristo grófjáról, de hát nagyon termékeny alkotó volt Alexander Dumas, és 224 éve éppen ezen a napon látta meg a napvilágot, és hogy is mondjam, forradalmasította a világirodalmat? Mondhatjuk, mert a világirodalmi kánon abszolút részét képezi ő már a művei okán. 129 éve történt, 1897. július 24-én, hogy világon elsőként Tatán 21 helyen gyulladtak fel utcai acetilén lámpák, este 8:30-kor kezdtek el világítani, úgyhogy ezzel viszont a világon a közvilágítás koncepciója forradalmasodott. Tatán, az összes hely közül éppen Tatán kezdtek el világítani, 129 éve ezen a napon 21 helyen. Wow, mennyire durva lehetett már. Most már totál hozzászoktunk ezekhez a dolgokhoz. LED lámpák világítanak, elképesztően éles és tűpontos fénnyel. Az acetilén lámpák azért gondolom ennyire még nem voltak súlyosak annak idején, de azért mégiscsak nagyon érdekes lehetett, amikor azok egyszer csak így kigyulladtak. De Tatán, miért pont Tatán? Lehet, hogy kísérletezni akartak egy olyan helyen, ami még nem egy Budapest azért. Oké, érdekes ez. Nem közölt az oldal több információt arról, hogy miért éppen Tatán történt a nagy esemény, minden esetre Tata emiatt is abszolút hírnévre tehetett szert. 166 éve született, egy szívemnek nagyon kedves alkotóművész, Alfonz Mucha, cseh, plakátművész, festő, grafikus, aki annak idején a szecesszió során egy elképesztően egyedi dekoratív látványvilágot hozott létre, amiről, hogyha ránézel egy Mucha által tervezett plakátra például, akkor egyből tudod azt, hogy ezt ő csinálta. A nő alakjai nagyon epikusak, virágok és különböző dekoratív dolgok, díszítések veszik körbe az ő nő alakjait, és érdekességképpen egyébként, amikor a szecesszió jött és ment és hatott, a 60-as években, az 1960-as években, amikor a pszichedélia létrejött, vagy hát elkezdett teret hódítani, a nagy pszichedelikus rock bulik, Jimi Hendrix, a Pink Floyd, a Soft Machine például Angliában, de minden esetre ezeknek az underground rock buliknak a plakátjai nem egyszer Alfonz Mucha plakátjai voltak, amiket ő annak idején szecessziós eseményekhez hozott létre. A hippik megbenyúlták. Igen, és szecessziós, gyönyörű, szép vonalvezetésű, egybefolyó betű típusokkal írták rá helyette, hogy például Pink Floyd, mit tudom én, szombaton az UFO klubban, mert hogy volt egy ilyen londoni klub, hogy az UFO klub, ahol a Pink Floyd gyakran megfordult és játszott. Minden esetre ezek nem egyszer Alfonz Muka plakátjai voltak eredetileg, a hippik pedig kisajátították maguknak, ami elég epik, a pszichedélia abszolút egybeforrott az ő általa is fémjelzett szecessziós stílussal. Mit még? Úristen, rengeteg minden történt ezen a napon, ugyanis ezen a napon született éppen 57 évvel ezelőtt Jennifer Lopez, amerikai színésznő, énekesnő, 1969-ben született, ha elhiszitek, J. Lo, aki mind a mai napig a rádió playlistjeinek szerves részét képezi, illetve még annyit hozzátenni, hogy meglehetősen jó színésznő is. Az egyik kedvenc szerepem tőle egy nagyon kedvenc rendezőmnek az elképesztő horror thrillerje, The Cell, ez az eredeti címe, és tévesen a Sejt néven fordították le, valójában sokkal közelebbi fordítás lett volna az, hogy a cella, mindenesetre abban Jennifer Lopez egy pszichológus nőt alakít egészen meggyőzően. Úgyhogy van egy jó kisugárzás, egy jó színpadi jelenléte, de természetesen inkább, amiről ismerhetjük, az egy fantasztikusan jellegzetes énekhang és egy nagyon lendületes előadásmód. J. Lo 57 éves, éppen a mai napon látta meg a napvilágot. Ó, és még valami, úristen, 96 éve született Madonna Buder sportolónő, a legidősebb ember, aki teljesítette az Ironman triatlont. 1930-ban született, 23 évesen apáca lett, 70-ben kilépett a rendből. Úristen, 52 évesen vett részt először triatlonon, kezdjük ott, és 2005-ben 75 évesen Hawaii Ironman versenyen állította be a rekordot, először a legidősebb nőként, aki valaha teljesítette a megmérettetést. 16 óra alatt jutott el a célba, egy évvel később megismételte a sikert 16 óra 54 perccel, 2008. augusztus 24-én csak percekkel csúszott le, hogy be tudta volna fejezni a kanadai Penticton-mal rendezett Ironman versenyt, a limit 17 óra. És 2009. augusztus 30-án 79 évesen 17 óra és 54 perccel sikeresen teljesítette a kihívást. Oh, te jó ég! Micsoda elképesztő sport teljesítmény Madonna Buder sportolónőtől, aki épp ezen a napon 96 évvel ezelőtt született, 1930-ban, és egy gigantikus sport teljesítmények révén ismeri őt a világ. Na, zenéljünk egy kicsit, a sok szövegelés után következnie kell egy kis Nirvánának, nincs mese, Smells Like Teen Spirit. Ez következik a Seattle-i triótól, 1991-ből, az ikonikus Nevermind című albumokról. Utána Gabi következik a hírekkel, és aztán zenélünk egy kicsit, és aztán Gabi visszatér hozzám, mert a szigetes élményeiről fogunk dumálni. Let's go! 96.3 Paks FM. It's my favorite. I love it. Paks FM. Összekötő.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A francia kormány szerdán egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely a választások idején álhíreket terjesztő személyek büntetési tételeinek szigorítását irányozza elő, értesült az MTI. Franciaországban jövő tavasszal elnökválasztást rendeznek, amely kapcsán a hatóságok jelentős külföldi beavatkozási kísérletektől tartanak, ezért látják indokoltnak a szabályozás szigorítását a beterjesztők. A MOL igazgatósága úgy döntött, hogy a vállalat nem működteti tovább más alapítványi formában a MOL Új Európa alapítványt, amely a jogszabályi változások miatt július végéig megszűnik. A döntés nyomán a 2021-ben az alapítványnak átadott közel 43 millió MOL részvény és a társaságra jutó egyéb eszközök várhatóan visszakerülnek a MOL-hoz, jelentősen növelve a saját részvényállományt. A cég közölte azt is, hogy a 2026. évi osztalék kifizetésről a magyar állammal kötendő vagyon megállapodást követően dönt. Ma 19 órától a Paksi Makovec templomat helyett a Blue Barok koncertnek. Az est különlegessége, hogy a barok zene és a jazz világát ötvözi, ismert jazz standardek barok ikletésű átdolgozásai csendülnek fel. Közreműködik Cseke Klára, Cseke Gábor, Bódás Zsuzsanna, Korényi János és Korényi Ábel. Augusztus 8-án és 9-én rendezik meg a 42. Györkönyi Nemzetiségi Napokat, adta hírül a település a közösségi oldalán. A kétnapos programon többek között kézműves vásár gyermekfoglalkozások, sváb gasztronómiai bemutatók, folklórműsorok, bortúra, harmonika zenekari koncert és a sváb bál is várja az érdeklődőket. Az önkormányzat bejegyzése szerint a rendezvény vasárnap kétnyelvű istentisztelettel zárul a Györkönyi Evangélikus templomban. Kutya szépségversenyt rendeznek augusztus 7-én a Sárszentlőrinci falunapon, adta hírül Sebestyén Ákos, a település polgármestere. A gazdika falu legszebb, legcukibb, legviccesebb vagy legnagyobb egyéniségű négylábúját nevezhetik a megmérettetésre, ahol a zsűri választja ki a Sárszentlőrinc legszebb kutyusa címet viselő ebet. A versenyre minden érdeklődőt és kutyabarátot várnak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Panathinaikos győzelmével zárult a Paksi FC Panathinaikos FC Európa Konferencia Liga selejtező első meccse Pakson július 23-án. Az első félidőben mindkét csapat előtt adottak kisebb lehetőségek, de ezek komoly veszélyt nem jelentettek az ellenfél kapujára. A felek közötti előre várt különbséget az első félidőben nem lehetett észrevenni. A 40. percben Vas Gábor sajnálatos öngólját követően szerezte meg a vezetést a görög csapat. A második félidőben az argentin Santino Andino újabb gólt szerzett a vendégeknek, miután a partjelző lesjelzését a játékvezető felülbírálta, amely előtt a paksi játékosok értetlenül álltak. Ezt követően a csereként beálló Böde Dánielnek a 71. percben sikerült szépítenie. A második félidőben több helyzete is adódott a Panathinaikosnak, a 84. percben Kovácsik nagyot védett. A végeredmény Paksi FC Panathinaikos FC 1-2. A visszavágóra július 30-án Athénban kerül sor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik epik szigetes reggelünk. Gabival beszélgetünk. Hello, Gabi, jó reggelt!
2: Hello, sziasztok, jó reggelt!
1: Te is óriási szigetre járó vagy.
2: Hát az óriásit azért nem mondanám, de nagyon szeretek szigetre járni, igen.
1: Na, mesélj, hogy kezdődött a szenvedély?
2: De ez úgy volt, ez, ha jól emlékszem, 2003-ban volt, amikor először én szigetre szerettem volna menni, de akkor még nagyon kicsi voltam, egészen konkrétan, ha jól számolok, akkor 15 éves voltam.
1: Wow.
2: Vagy várjál, nem, 2003-ban nem. Hány éves voltam?
1: Hány éves voltam?
2: Mindegy, tehát 15 és 18 között valahol.
1: Igen, az szép.
2: Korán reggel, igen. Nem tudok még számolni, na mindegy. Szóval... Nem, 16 ez a helyes.
1: Hát mondjuk, na, ilyen szóval, átlagot.
2: Valami. Igen, 16 éves voltam, és a lényeg az, hogy nekem szigorúak voltak a szüleim, mert azért nem nagyon szerettek így bulizni, se elengedni, és hát történt egyszer, hogy én előálltam ezzel a gondolattal, hogy én szigetre szeretnék menni. Nem, jól mondtam, 15 voltam, mert még a 16-ot nem töltöttem be, de már majdnem 16. Uh-huh. És akkor hát így mondták, hogy nem, hát szó se lehet róla.
1: Jóisten!
2: Nem,
1: bulizni se engedtek el, nem, hogy szigetre?
2: Bulizni itt Pakson azért elengedtek, tehát azt nem mondanám, de azért voltak ilyen határok, tudod, hogy legyél otthon éjfélre, hát akkor kezdődött a buli.
1: Igen.
2: Jó.
1: Szegény Gabi.
2: Egy darabig voltak ilyen megkötések, nem? Amúgy így utólag azt mondom, hogy teljesen rendben volt ez, tehát valószínűleg az én gyerekem is ezt meg fogja élni egyszer, ezt a korlátozást, de nem vált a hátrányomra. Minden esetre, hát mondtam, hogy akkor én szigetre szeretnék menni, mert Punjabi MC volt, ha jól emlékszem, abban Úristen. Az évben, ugye akkor volt a Moody and Tubake, meg tudod, uh-huh. ezek a Punjabi MC számok nagyon mentek, és mindenképpen meg akartam nézni, és mondták, hogy szó se lehet róla. Hát mondom,
1: kategorikus.
2: Ez nincs. Teljesen ki voltam akadva, teljesen vigasztalhatatlan voltam, ki voltam teljesen, és akkor a tesóm, az egyik, ugye nekem van négy nővérem, és az egyik nővérem felajánlotta, mondta apukának, én ott bömböltem a szőlő sorok között, és felajánlotta, hogy hát akkor majd ő eljön velem, és ugye ő nálam 13 évvel idősebb, tehát hogy így azért mégiscsak egy felnőttel voltam papíron, és akkor jó, apukám így, meg anyukám is akkor elengedtek, és így jutottam el életem első szigetére, és beléptünk, igen, kísérlete, de azért az egy kicsit túlzás, mert beléptünk a tesómmal a sziget kapuján, majd a tesóm közölte, hogy na, akkor ekkor is itt találkozunk, és akkor menjetek, amerre látok, egy barátnőmet vittem még magammal, ő még nálam is fiatalabb volt, és hát nekünk az óriási élmény volt, ott felfedeztük a szigetnek tényleg minden kis zugát, hogy a különböző ilyen, akkor volt egy ilyen afrofalu, ha jól emlékszem, és akkor ott ilyen mindenféle ilyen afrikai dolgokat a fonástól kezdve lehetett csinálni, meg tényleg úgy azokat a lehetőségeket, amiket ott ki lehetett próbálni, ezeket így kipróbáltuk, és hát este meg óriásit bulisztunk a koncerten.
1: Atya úristen! Akkor csak ez egy nap volt amúgy?
2: Nem, én utána többször voltam, tehát akkor. Én mindig csak egy napra mentem, igen, mert ja, én sose voltam, tehát nem nagyon szerettem, tudod, ezt a sátrazásos történetet, szikor, igen, úgyhogy én mindig inkább csak egyetlen egy napra mentem, vagy maximum kettőre, de akkor meg valakinél ott aludtam, és hát nagyon, nagyon jó élmények kötnek így hozzá.
1: Oh yeah, igen. Na most mesélj az évek során, amúgy hányszor voltál eddig összesen?
2: Hú, azt mondjuk nehéz lesz összeszámolni. Már egy picit, hogy gondolkodjak.
1: Na, úristen, Gabi, nem voltam azért annyin, és most így nem tudod összeszámolni konkrétan.
2: Hát figyelj, 2003 óta... Hát szerintem egy 8-szor biztos voltam, igen.
1: Jó, ez egy jó merítés.
2: Na, igen, igen, igen.
1: Mi volt a legkeményebb koncert, amin voltál?
2: Hú, az tudod mi volt? Na. Volt a Korn, egyszer a metal zenekar, és annak az előzenekara volt akkora tankcsapda.
1: Úristen.
2: a nagy színpadon, és brutális koncert volt mind a kettő, viszont annyira durva volt, mert én először a magam 150 centiével bementem ugye így a, hát így viszonylag azért bementem, nem mondom, hogy elő voltam, mert nem, de azért igen. És képzeld el, hogy nagyon cukik voltak, ott körülöttem álltak srácok, vagy körülöttünk, mert ugye akkor is barátnővel voltam, és fölvettek a nyakukba, mert jaj, rosszul lettem, konkrétan elszívták előlem a levegőt, igen, és tudod, már ott majdnem, igen, ott majdnem elájultam, és akkor fölvegyünk, hát köszi, úgyhogy igen.
1: Úristen, mekkora izé poén. Ez egy kicsit amúgy a metászcínának is a barátságosságát fémjelzi, tehát igen, amennyire vad zene, meg amennyire vadnak tűnnek a rajongói, de mindig ők a legkenyérekelhetőbbek.
2: Abszolút, amúgy, abszolút így van, igen, és hát nekem nagy élmény volt mind a kettő. Én mondjuk a Tankcsapdát valamivel én jobban szerettem, valahogy nekem ők a mai napig egyébként egy nagyon nagy szerelem így a rock zenében, a magyar rock zenében, de a Korn is nagyon jó volt, és hát ami meg egy ilyen, szerintem nekem életre szóló élmény volt még a Szigetek közül, az amikor először jött a Pink.
1: Aha. Hú. Ő volt többször is?
2: Szerintem ő volt már kétszer legalább, de most ebben nem, lehet, hogy most összekeverem már valami másikat, de szerintem ő kétszer volt.
1: Mikor
2: igen
1: volt az első?
2: Hát erre nem emlékszem, ez 2009 környékén volt, vagy valahogy így, de mi, erre volt? Most nem mernék megesküdni. Micsoda?
1: Mi jó volt?
2: Brutál jó volt. Hát figyelj, ő az az előadó, nagyon kevés ilyen előadó van, de ő az, aki CD minőségben tud énekelni, úgyhogy noha hallod, hogy élő, tehát nem az van, hogy a CD-t hallod menni, hallod, hogy élő, hallod, hogy minden a helyén van ennek ellenére, szóval ez zseniális az a nő.
1: Aha. Foki, Gabi, valami más anekdota, amit megosztanál velünk amúgy, mert vagy zeneileg úgy látom, totál csúcsra járatod, és mindig kifogod azokat a napokat, amik a legkatartikusabbak.
2: Hát igyekszem, mert egyébként nyilván annak idején még azért sokkal jobban benne voltam az ilyen koncertezés világában. Most azért már annyit nem járok koncertre, de hát azért, amikor egy olyan világsztár érkezik Magyarországra, akár a Szigetre, akár máshova, hát azért azt egyszer látod valószínűleg az életben, úgyhogy
1: most
2: megnézem.
1: Most kit vársz legjobban?
2: Most a Luis Capaldit.
1: Igen?
2: Uh-huh. Meg a Morcsibát is szerettem egyébként, csak azt hiszem, az nem egy napon van.
1: Nagy kár.
2: De van.
1: Nagy kár. Hogyha én választhatnék, akkor talán rájuk elmennék. Minden esetre Luis Capaldi, akkor tehát azt az egy napot te idénre kiszemelted magadnak?
2: Azt kiszemeltem augusztus 13-a, igen, ha jól emlékszem, augusztus 13-a, igen, és oda szeretnék elmenni.
1: És fogsz is valószínűleg.
2: És fogok is, hát ezt ki nem hagynám.
1: Mesélj még valami sztorit, valami szigetes sztorit.
2: Fú, figyelj, ilyen nagyon, nagyon vad sztoriaink nincsenek, inkább volt egy olyan, az a Szigetről hazamenet történt, hogy egyszer ugye hajnalban valamikor elindultunk haza éjszakai járattal, mert akkor pont azt hiszem két napot voltam abban az évben a Szigeten, és akkor elindultunk haza, és valahol a Bosnyák tér környékén egyszerűen megállt a busz, mert hogy annyira esett az eső, hogy nem ment tovább. Vagy
1: micsoda, annyira esett az eső,
2: nem tudom, mi ezt így éltük meg, de lehet, hogy ez nem ezért volt, hanem ott volt a végállomása, mindegy, mi ezt már úgy éltük meg, hogy nem megy tovább a busz, ennek tovább kéne mennie, mindegy, és a lényeg az, hogy tényleg így leszálltunk a buszról, és nem viccelek, 40 centis vízben, így folyó, hömpölygő vízben mentünk a szállásunk felé, és mondom, te jó éget, ez honnan esik le?
1: Mi ez az apokaliptikus?
2: Abszolút,
1: dolog.
2: Abszolút az volt, tehát brutális esőzés, és ez úgy nagyon megmarad, de a koncertek közül is, hát bármelyik, amin voltam, tényleg. Nekem azok teljesen, hát voltam ugye metálsátrat, azt úgy szerettük, tehát voltunk, úgy tudom én, Oszcianon, Pokolgében, mit tudom én, tehát ezeken a klasszik magyar, Alvin és a Mókusok, Depresszió, tehát ezeken is voltunk annak idején, Subbase Monster, őt is tök imádtam, szóval ja, nagyon-nagyon sok ilyen emlék van, és amúgy meg maga a millió, tehát hogy tényleg olyan színes az egész, nagyon sokféle ember van, mindenki azért jött, hogy egy jót bulizzon, nem pedig azért, hogy a másikat szekálja, szóval tök jó.
1: Igen, abszolút. Hát Gabi, figyelj, óriási bulit kívánunk neked, hogyha majd eljött szigetre, meg utána meg nyilvánvalóan azt te is pontosan tudod, hogy beszámolóknak kell történni.
2: Hát fogok hozni, biztos lehet.
1: Lehet, hogy dumálgatunk egyet, hát aztán megbeszéljük a szigetes új kalandjaidat.
2: Bizony.
1: Oké, közeleg a Sziget Fesztivál, Gabit is el tudjátok csípni, feltetőleg a Luis Capaldis napon. Menjetek oda, és kérjetek autóramot tőle, hogyha ti is arra felé jártok éppen. És kérjetek nekem is, mert nekem sose ad. Na, Gabi, köszönöm a dumcsizást.
2: Na, én is köszi. Akkor további jó munkát.
1: Folytatódik a Szigetes Reggeli.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Szombaton egy újabb

0: szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Jövő június 1-én indul a kábítószer bűncselekményekkel vádolt Nicolás Madurónak Venezuela hatalomból januárban eltávolított és az Egyesült Államokban bíróság elé állított elnökének és feleségének büntetőpere New Yorkban, írja az MTI. A portál értesülései szerint Alvin K. Hellenstein bíró mindezt a házaspár szerdai meghallgatásán közölte, helyt adva ezzel a vád és a védelem kérésének. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák. Óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló kedden az MTI-vel. Az intézmény közleménye szerint a déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokkal húzó meteorjaikról ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező meteorokat adnak, amelyek még a holderős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulára, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Görög rendőrök is segítették a tegnapi Paksi FC Panathinaikos meccs biztosítását, erről Komlósiné Kis Anetta Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője mesélt a meccset megelőzően rádiónknak. Mint mondta, ilyen együttműködésre még nem volt példa a Paksi meccsek biztosítása során.
6: Minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a Paks győzelmével záruljon. Ezért a magyar rendőrökön kívül görög rendőrök is besegítenek a biztosításba, úgyhogy már ők itt vannak tegnapi nap óta, és amennyiben szükség lesz bármilyen beavatkozás a görög rendőrök részéről, akkor ők is segíteni fognak mind abban, hogy a saját szurkolóikat korlába tartsák, mind pedig abba, hogy milyen atrocitásokra számíthatnak, és esetleg milyen szurkolóktól, hiszen ők jobban ismerik őket, mint a magyar rendőrök. Úgyhogy ez egy újdonság ezzel kapcsolatban, ez eddig nem volt jellemző, és nem is volt erre még példa az én tudomásom szerint, de most vannak itt görög kollégák, akik segítenek az én kollégáimnak abban, hogy zökkenőmentes legyen a mai napon a meccs.
5: Kínában képviselte Magyarországon

0: Magyarországot és Tolna városát július 13-án és 19-e között a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar, a Beijing International Wind Music Carnival nemzetközi fúvós zenekari fesztiválon, ahonnan arany minősítéssel tértek haza. Tari Gergely a zenekar karnagya rádiónknak elmondta, hogy kutya eledel vásárlás közben kapta a meghívást.
1: Ez úgy volt, hogy én éppen elmentem kutyakaját venni a kiskutyámnak, és hát jött egy e-mail, hogy szeretettel várnak minket Pekingbe. Én először azt hittem, hogy ez valami átverés, tehát hogy egy ilyen spam, és 12-szer átolvastam, hogy ez valóban így van-e, és elkezdtük ugye felvenni a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, és hát kiderült, hogy ez tényleg komoly, úgyhogy akkor azonnal gyorsan elkezdtünk szervezkedni, hogy összejöjjön ez az utazás.
0: Tari Gergely arra is kitért, hogy egy erdélyi zenekar is részt vett a fesztiválon, így még magyarokkal is találkoztak Pekingben.
1: Ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból ez zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket. Úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk. De voltak még máshonnan is, kínai zenekarok is.
0: A Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekarnak 3 fellépése volt Pekingben, számolt be rádiónknak Rácz Tibor, a zenekar titkára.
2: Hivatalosan 3 fellépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolába, egy kampuszba, a kampusznak a zenekarával közösen volt egy fellépésünk, és a legutolsó az pedig magán a gála koncerten, amin a gála koncerten mi zártuk a műsort, tehát mi voltunk az utolsó fellépők.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: És már újra itt is vagyunk, folytatódik az élesztő, a vonalban pedig itt van Újházi Krisztina. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, és neked is.
1: Hát most önszívesen megkérdezném tőled egyébként, hogy mondjuk milyen idő van Malajziában, ahol élsz, de nem kérdezhetem, mert elméletileg te már itt is vagy, ugye?
2: Igen, most a nyári szünetre hazalátogatunk Magyarországra.
1: Egész szünetre?
2: Igen, hát ez nem jelent olyan sokat, ott rövidebb a nyári szünet, de cserébe sokkal több szünetünk van a tanév közben, amikor lehet utazgatni.
1: Aha,
2: Ázsiában.
1: Wow. Igen, ez egyébként ezt jobb rendszernek találod személyesen?
2: Én nagyon jónak találom, mert megtöri egy kicsit a szürke hétköznapokat, és az ember fel tud töltődni egy kicsit évközben jobban. Uh-huh. És a kislányomon is úgy látom, aki most volt harmadikos, hogy ez a rövidebb szünet elég neki ahhoz, hogy föltöltődjön, és nem esik ki annyira a ritmusból. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt az időbeosztást, igen.
1: Igen, na, akkor ez így bevált. Na, és most, hogy itt vagy, a Sziget Fesztiválra is ellátogatsz, ahova egyébként már régóta visszajársz. Mikor kezdődött számodra a Szigetes élménysorozat?
2: Az első Szigetet 1993-ban rendezték, és én 94-ben már ott voltam, akkor még egyetemistaként, és utána 20 alkalommal voltam ott, kisebb-nagyobb megszakításokkal, úgyhogy láttam, hogy miből nőtte ki magát mivé. Uh-huh. És hát annak idején mi végig ott voltunk, amikor néhány napos volt, akkor néhány napra, amikor egy hetes volt, akkor egy hétre, most már csak egy napra tervezek kilátogatni.
1: Igen, de azért mindig újra és újra megcsakolod, hogy éppen mi a fejlődés a
2: fesztiválon. Hogyne.
1: Igen. Na, akkor mesélj most egy kicsit a kezdeti időkre, mielőtt rátérnénk az ideire.
2: Okay.
1: Mert tényleg majdnem a legeslegkorábbi alkalomtól kezdve te már ott voltál. Milyen
2: így
1: volt,
2: van,
1: milyen
2: így
1: volt
2: van.
1: 94-ben mondjuk a maival összehasonlítva a fesztivál hangulata?
2: Hát akkoriban egyike volt a nagyon-nagyon sok fesztiválnak, az EFOT-nak, ami mai napig megy, de akkor még szinte kisebb volt, mint ezek a nagyobb egyetemista fesztiválok. Egészen kicsi volt, szinte csak magyarok voltak, az akkori magyar kedvenceink léptek föl, kicsi színpadok voltak, tematikus színpadok voltak, tehát blues színpad, rock színpad, és hát természetesen sátoroztunk. Nem volt még ilyen jó struktúrával a dolog, hanem abszolút csak ahol zöld volt, oda fölvettük a sátrat, ahol színpad volt, oda mentünk koncertet nézni, ahol sörsátor volt, ott söröztek az emberek, tehát teljesen spontán volt az egész, és vizuálisan sem nyújtott még különösebb élményt, hanem sörpadok voltak, fű volt, színpadok voltak, nagyon egyszerű volt az egész.
1: Uh-huh. Úgy gondolom, talán ez a szabadságérzet lehetett az, ami bevonzotta az embereket.
2: Abszolút, természetesen, hát egész éjszaka fent voltunk, a kukán zenélés az egy óriási közösségi élmény volt, tehát mikor a koncerteknek vége volt, és még bennünk volt a lendület, akkor valaki elkezdett dobolni a kukák tetején, vagy akármin, és akkor mindenki beszállt, és akkor óriási nagy jammelések voltak hajnalig, úgyhogy óriási volt a hangulat. Aztán idővel, azt hiszem, hogy a 90-es évek közepe vége felé ugye megjelent a Pepsi, mint szponzor, és akkor egy kicsikét finomodott a dolog, akkor már nem Diák-sziget volt, hanem Pepsi-sziget volt, és akkor egy kicsikét megpróbáltak a szervezők úgy gondolom nyitni más korosztályok felé is, és hát megjelentek a külföldi fellépők. Én az első Szigeten úgy emlékszem, hogy a Kispálnak a koncertje volt óriási, tehát akkora tömeg volt, hogy maguk is meglepődtek, hogy mekkora tömeg jött el, és nem igen voltak külföldi nevek. Aztán egyre inkább jöttek a külföldi fellépők, és amit érdekes volt megfigyelni, az, hogy a technika vívmányai és az internetnek a szerepe az életünkben, az pontosan leképeződött a Szigeten is. Először is senkinek nem volt mobiltelefonja, aztán a 90-es évek végére ugye már igen, és akkor ami megjelent, azt már nem tudjátok elképzelni sem, az az SMS fal a színpadokon, és hát a színpadok mellett, minden színpad mellett volt egy kivetítő, aha, és arra az SMS számra tudtál küldeni SMS-t, és a haverod ott volt azon a, annál a színpadnál, akkor látta a az te SMS-edet, hogy mit tudom én, a színpad bal oldalánál találkozunk, vagy a mit tudom én, a Józsi kidőlt, vagy a gyere ide, vagy oda, vagy nem tudom, micsoda. Tehát a, és természetesen az emberek kommentálták a színpadon lévőket is, igen, a színpadon lévő eseményeket, és akkor az egy, tehát rendesen ott voltál a színpad, mert hallgattad, nézted a koncertet, és közben külön showként olvastad az embereknek az SMS-eit, amit te abszolút nem privát módon, hanem teljesen, teljesen nyitott módon ment. Azután megjelentek a vagy hát még közben az internet sátrak. Óriási sorok kígyóztak, ugyanis akkor még nem tudtál netezni, nem okostelefon volt, hanem mobiltelefon volt, amin maximum SMS-ezni lehetett, és akkor az internet sátrakban tudtad megnézni az e-mailjeidet, a kis dolgaidat maximum 20 percben, tehát le volt korlátozva az idő, egyszer 20 igen, perc után elsötétült a képernyőd, vége volt. Oppa. És akkor kígyóztak a sorok, hogy akkor be tudjál ülni egy géphez, és akkor tudjál internetezni. Uh-huh. Aztán nyilván az okostelefonok megjelenésével akkor az mindez privátba ment, és akkor már nem voltak ezek a sátrak, de hát ezt érdekes volt megfigyelni, hogy ahogy az életünk változik, és ahogy a telekommunikáció szintje és a technika változik, úgy alakult, módosult a sziget élmény hozzá, mert nyilván az emberek személyesen kapcsolódtak egymáshoz, de hát akkor is meg akarták osztani az élményeiket az otthon maradtakkal, a távoliakkal, vagy egyszerűen csak a szigeten belül elvesztetted a másikat, és akkor próbáltál vele kommunikálni.
1: Igen.
2: Nagyon érdekes volt.
1: Persze, hát az jutott eszembe egyébként, hogy így, hogy ilyen régóta jársz már, mit mondta, hány alkalommal voltál eddig?
2: 21.
1: 21 alkalommal. Szóval, hogy te tényleg évről évre látod egy olyan eseményt, egy nagy eseményt, ami évről évre visszatér, az tényleg nem is csak a technológia terén, hanem mindenben, ahogy történnek a változások a világban, az esemény mindig egy kicsit leképezi, és te tanulja voltál,
2: hogy
1: hogyan változik ez. Ez nagyon súlyos. Na mesélj emlékezetes fellépésekről, amiket az évek során láttál.
2: Hát nem is tudom.
1: Van pár mi? Válogatni
2: van néhány. Nehéz egyet kiválasztani. Talán az egyik legemlékezetesebb az nekem az utolsó szigetem, ami 2019 volt, ha jól emlékszem. Akkor már csak egy napra mentem, 2018 talán, akkor csak egy napra mentünk ki, mert közben megszületett a kislányom, és apával elmentünk, csak hogy egy napra kilógtunk a szigetre.
1: Oh yeah.
2: És a Foo Fighters-nek a koncertjének voltunk a tanúi, amikor még a dobosuk élt, és az egyik a közönségből az egyik rajongójuk kerekesszékben nézte végig a koncertet, és hogy rendesen lásson, a körülötte állók felemelték a kerekesszéket a tömeg fölé, és akkor ezt meglátva a Dave Grohl, az énekes, igen, felhívta a színpadra a kerekesszékes rajongót, és adott neki egy gitárt, hogy azt vágja fel. és őrületes hangulat volt. A lányát is fölhívta énekelni, és az egésznek volt egy fantasztikus hangulata, és hát utána nyilván kiderült számunkra, hogy az egyik utolsó Foo Fighters koncert volt,
1: igen,
2: mert
1: igen,
2: hogy elhunyt a dobosuk utána, nem így sokkal. Van. Úgyhogy ez tudnám kiemelni, amilyen meghatározó élmény volt. De megmondom őszintén, én abszolút rókvonalon mozgok, mindig volt rock tematikájú színpad, és aztán ez eltűnt, az nagyon nagy szívfájdalmunk volt. Egyszerűen más felé irányult, tehát az elektronika felé irányult a fókusz,
1: igen,
2: ami mindig jelen volt, tehát mindig mindig nagyon sokféle zenét kínált a sziget, és uh-huh. szerintem ez volt a legfőbb erényem. Ami nekünk nagyon fontos volt, az a rockzenei színpadok és a világzenei színpad. A világzenei színpad azért volt nagyon érdekes nekünk, mert hogy mondjam, tehát nagyon sok ismeretlen, számunkra ismeretlen név volt, de valahogy mindig garancia volt az őrületes hangulat a világzenei színpadon. Tehát akár egy mexikói banda, akár egy dél-amerikai, akár egy balkáni, egy Goran Bregovic, egy Boban Markovic, mm-hmm. egy tehát olyan Csegevara, mindjárt mondom. Hú, nem fog eszembe jutni a dél-amerikai zenekar, de nagyon-nagyon-nagyon szuper hangulat volt mindig, és bármikor oda tévedtünk, hogyha éppen a nagy színpadon vagy a többi színpadon nem érdekelt minket, aki fellépő volt, hogyha kikötöttünk a világzenei színpadnál, ott mindig őrületes volt a hangulat.
1: Igen.
2: Úgyhogy azt nagyon-nagyon szerettük. Aztán az is eltűnt, a világzenei színpad is eltűnt, tehát valahogy átalakult a struktúrája szigetnek, és most már, hát igen, mi már egy idősebb generációhoz tartozunk, és a fellépő neveket olvasva nem sok ismerős van már számunkra.
1: Igen, de azért egyébként mit gondolsz, hallani fogsz valami érdekeset ettől függetlenül? Tehát mindig van olyan, mert akkora, olyan gigantikus a sziget, és olyan sokféle minden van, hogy úgy gondolom, hogy talán még így is megtalálhatja az ember a számítását, hogyha ellátogat.
2: Biztos vagyok benne. Mondom, én attól függetlenül, hogy nem ismertem feltétlenül a neveket előtte, nagyon jó alkalom volt arra mindig a sziget, hogy megismerjek új neveket, megismerjek új zenekarokat, új előadókat, és ez biztos vagyok benne, hogy most is így van. Uh-huh. Ennek ellenére mi most úgy tervezzük, hogy a mínusz egyedik napra fogunk ellátogatni. Igen. Részben azért, mert utána már vissza kell menjünk Maláziába, részben pedig azért, mert a Bródi Jánosnak a 80. születésnapján fognak felvonulni különböző magyar előadók különböző generációkból.
1: Így van.
2: És ezt szeretnék mindenképpen látni idén.
1: Igen, egy kicsit pont erről a line-upról, mert pont ez jutott eszembe, amit mondtál, hogy itt aztán ütköznek egymással a generációk és a különböző műfajok, stílusok, mert Azaria épp úgy tiszteletét teszi ezen a napon, mint mondjuk Deák Bill Gyula, de ott lesz Charlie, viszont ott lesz a Well Hello, Presser Gábor is fellép, de az Ivan and the Perezzal is, szóval kőkemény line-up várható itt a mínusz egyedik napon, a Bródi dalok napján, mert ez a hivatalos megnevezése. Miért pont erre a napra esett a választás? Az előadók miatt?
2: Az
1: időzítés miatt is, bocsánat, ezt mondtad.
2: Másrészt pedig mi is nagyon-nagyon szeretjük és tiszteljük Bródi Jánost, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy hát nyilván a 80. születésnap az egy kvázi egy szép lezárása egy fantasztikus életútnak, uh-huh. és mi is tiszteletüket szeretnénk tenni Bródi János felé, és hát mivel hogy távol élünk, ezért ez egy nagyon jó kis lenyomat a valószínűleg a mai magyar zenei felhozatalnak, úgyhogy kíváncsian várjuk mi is. Olyan előadók lesznek, akiket nem feltétlenül ismerünk, nem feltétlenül hallgatunk, mivel hogy nem vagyunk fizikailag itthon, ezért, uh-huh. ezért nem ismerjük olyan behatóan ezeket az előadókat, legalábbis nem mindent, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk. És hát egy kicsikét azért a sziget élményt, még ha csak egy napra is, de azt szeretnénk visszahozni. Szeretnénk látni, hogy mit változott, milyen a feeling, milyen a vibe. Úgyhogy nagyon várjuk.
1: Igen. Sokan azt mondják egyébként, hogy ez az alap vibe, ez változatlan, még akkor is, hogyha zeneileg változik, színpadok cserélődnek. De akik visszajárnak, azok nem véletlenül járnak vissza, gondolom, ez nálad is így van.
2: Így van. Még egy érdekességet, ha megemlíthetek, hogy az évek során az olimpiáknak mindig volt egy sátor szentelve, vagy egy helyszín szentelve, és akkor minden 4 évben lehetett ott szurkolni, hát na, annak őrületes volt a hangulata. Wow. Tehát óriási nagy kivetítő mentek mindig a magyar vonatkozású események, és akkor ez azért volt érdekes, mert a világ minden tájáról jönnek a szigetre ugye a vendégek, úgyhogy ebben a sátorban nyilván megfordultak nem csak a magyar szurkolók, hanem a nemzetközi szurkolók is. Uh-huh. Emlékszek egy svéd-magyar kézilabda meccsre, amikor a magyar szurkoló tömegben egy maroknyi kifestett, kék-sárgára kifestett svéd szurkoló végül is boldog lehetett, mert ők nyertek. De a hangulat akkor sem volt ellenséges, hanem abszolút baráti, abszolút pozitív. Aha. Mindig úgy éreztem a szigeten, hogy a megosztottság és a mindenféle ellenérzése egymásnak, hogy föl van függesztve, amíg uh-huh. ott vagy, és valahogy annyira pozitívan fordulnak egymáshoz az emberek, ami a hétköznapokban egyre ritkább.
1: Igen.
2: Úgyhogy én ezért is szerettem mindig visszajárni, és ezért voltak fantasztikus élményeink, barátkozásaink is külföldiekkel. Van, akivel a mai napig tartjuk a kapcsolatot, olaszokkal, franciákkal, mert pontosan valahogy úgy mindenki félretette az ellenérzéseit, és barátsággal fordult egymáshoz. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez még mindig így van. Ugyan már néhány évvel kikerültem a körforgásból, de nagyon remélem, hogy hasonlót fogok tapasztalni idén is.
1: Igen, hát nagyon jó volt ez az analógia az olimpiával, mert úgy érzem, hogy egy ilyen esemény, egy ilyen nagy fesztivál, egy ennyire nemzetközi dolog csak összehozhatja az embereket valahogy. Tehát persze, itt aztán az ellentétek, persze, meg az ellenérzések azok abszolút félre vannak téve. Úgyhogy hát jó szórakozást, meg nem is csak szórakozást, hanem egy kisebb fajta hazatérést kívánok neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Amikor visszatérsz ismét a szigetre, és mit szólsz, egy Foo Fighters számmal fogom zárni a beszélgetésünket.
2: Jaj, nagyon-nagyon kedves tőled.
1: Ja, szóljon tőlük a Making a Fire, a fantasztikus szigetes élményednek az MVP-re.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A francia kormány szerdán egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely a választások idején álhíreket terjesztő személyek büntetési tételeinek szigorítását irányozza elő, értesült az MTI. Franciaországban jövő tavasszal elnökválasztást rendeznek, amely kapcsán a hatóságok jelentős külföldi beavatkozási kísérletektől tartanak, ezért látják indokoltnak a szabályozás szigorítását a beterjesztők. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormány szerdán a kereszténydemokrata néppárt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a párt Facebook oldalán közzétett videóban úgy fogalmaz, hogy a benzinkutak többségén mostanra már a védett ár fölött van a benzin és a dízelára, ami rossz a családoknak. Ma 19 órától a Paksi Makovec templomat helyett a Blue Barok koncertnek. Az est különlegessége, hogy a barokk zene és a jazz világát ötvözi, ismert jazz standardek barokk ihletésű átdolgozásai csendülnek fel. Közreműködik Cseke Klára, Cseke Gábor, Bódás Zsuzsanna, Korényi János és Korényi Ábel. Kutya szépségversenyt rendeznek augusztus 7-én a Sárszentlőrinci falunapon, adta hírül Sebestyén Ákos, a település polgármestere. A gazdika falu legszebb, legcukibb, legviccesebb, vagy legnagyobb egyéniségű négylábúját nevezhetik a megmérettetésre, ahol a zsűri választja ki a Sárszentlőrinc legszebb kutyusa címet viselő ebet. A versenyre minden érdeklődőt és kutyabarátot várnak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Panathinaikosz győzelmével zárult a Paksi FC Panathinaikosz FC Európa Konferencia Liga selejtező első meccse Pakson július 23-án. Az első félidőben mindkét csapat előtt adottak kisebb lehetőségek, de ezek komoly veszélyt nem jelentettek az ellenfél kapujára. A felek közötti előre várt különbséget az első félidőben nem lehetett észrevenni. A 40. percben Vas Gábor sajnálatos öngólját követően szerezte meg a vezetést a görög csapat. A második félidőben az argentin Santino Andino újabb gólt szerzett a vendégeknek, miután a partjelző lesjelzését a játékvezető felülbírálta, amely előtt a paksi játékosok értetlenül álltak. Ezt követően a csereként beálló Böde Dánielnek a 71. percben sikerült szépítenie. A második félidőben több helyzete is adódott a Panathinaikosznak, a 84. percben Kovácsik nagyot védett. A végeredmény Paksi FC Panathinaikosz FC 1-2. A visszavágóra július 30-án Athénban kerül sor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 36 perc van, július 24-e péntek, ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok, és ez imént Morcsiba szólt, csak egyike a közelgő Sziget Fesztivál rengeteg fellépőjének. A Wonders Never Ceased hallottátok 2005-ből, és folytatódik szigetes reggelünk, amennyiben Kis Ádámmal fogunk beszélgetni, aki a hatalmas szigetes szervező krúnak az egyik tagja, úgyhogy vele fogunk beszélgetni, itt van velem a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Te a Citizen Care projekt vezetője vagy, ugye jól tudom?
2: Én sok minden vagyok, a Sziget operatív vezető, és az egyik terület, ami hozzám tartozik, ez a Citizen Care program.
1: Igen, ez egy szerintem nagyon fontos téma, a fesztivál szezonban mindig előkerül, hogy hogyan lehet minél biztonságosabban, minél felhűtlenebből bulizni. A Citizen Care program, ami 3 éve indult, hogyha jól tudom, az ezt valósítja meg, ezt próbálja tető alá hozni.
2: Így van. Ugye ez egy elsődleges célunk az, hogy a fesztivál az egy valójában egy biztonságos közeg legyen, annak ellenére, hogy azért azt gondoljuk, hogy biztos még sokak fejébe az él, hogy ugye ott ilyen nagyon vad bulizások vannak, és húha, milyen veszélyes hely, de nekünk az a... Mi meg azt gondoljuk, hogy ez a fesztivál, mondjuk beszéljünk most csak a Szigetről, az egy biztonságosabb hely, mint egy átlagos bulizós éjszaka. Természetesen ugye ide azért jönnek az emberek, hogy elengedjék magukat. Mi meg azért jövünk, hogy 6 napon keresztül vigyázzunk rájuk, és ugye nyilván van egy csomó törvényi kötelezettség, azok az alapvető biztonsági szolgáltatás, biztonsági és egészségügyi szolgáltatások, ugye, ami ahhoz kell, hogy egy rendezvény biztonságosan működjön, de ennél mi sokkal többet szeretnénk nyújtani, és azért hoztuk létre ezt a programot is, hogy ezt, ami ezt képviselje. Tehát itt nem csak arról van szó, hogyha a nagy pogózás közben kimegy a bokád, és be kell vinni téged a Sziget ambulanciára, akkor ellássanak, vagy hogyha valakinél egy kicsit elgurult a gyógyszer, akkor a biztonsági szolgálat időben közre tudjon lépni, hanem arról is szól ez, hogyha itt vagy 6 napon keresztül, és úgy érzed, nem feltétlenül a fesztivál miatt, hanem egyébként is, hogy neked valamilyen lelki segélyre van szükséged, beszélgetnél egyet egy szakértővel, akkor ezt meg tudod tenni. Ez az egyik szolgáltatásunk, amit ilyen extraként biztosítunk, de vannak olyan nevezzük segítő pontjainknak, ami igazából alapvetően információadás, hiszen ugye egy hatalmas nagy területen beszélünk, 77 hektár a fesztivál, nagyobb, mint a Vatikán. Tehát itt azért el tudnak veszni emberek úgy, hogy egyébként ki van táblázva, van térkép, online is van, nagy molinókra is ki van nyomva, de hát azért előfordul olyan is, hogy valaki a nagy színpad előtt állva megkérdezi, hogy merre van a nagy színpad, mert nem találja. Azért vannak ezek a segítő pontjaink, hogy oda is bármivel oda lehet menni, bármilyen problémával, akkor is, hogyha tényleg valaki nem talál valamit, meg akkor is, hogyha mondjuk tényleg valami komolyabb zaklatás, vagy bármi érte, ami azért hál' Istennek ritkán fordul elő, de hát ugyan azért nagyon sok ember van itt. Ezen kívül van buli elsősegélyünk, ahol ami az éjszakai bulizónában van, hogyha valaki tényleg egy kicsit túltolta, akkor ott egy akár csak egy pohár vízzel segítsenek neki. Tök fontos idei új fejlesztésünk, hogy lesz olyan higiéniás termék automata, amiben az arckendőtől a különféle ilyen női higiéniás termékeken át nagyon sok minden olyan megtalálható, ami azért így nem árt, hogyha van az embernél, meg előfordul olyan helyzet, amikor hirtelen kell, és hogy ez mindig hozzáférhető legyen. Szóval ez a program alapvetően ilyenekről szól, és azt közvetítjük a közönség felé, hogy merjen bátran jól érezni magát, mert segíteni fogunk. És szerintem még egy dolog fontos, amit szeretnék ebből kiemelni, ez a különféle egészségügyi problémával élő emberek, hiszen ugye nagyon sok mindenkinek van, akár csak valami olyan hétköznapig, de mégis az életét megnehezítő egészségügyi probléma. Mi azt szeretnénk, vagy azt üzenjük, hogy ettől még ide tudsz, el tudsz jönni hozzánk, ott tud érezni magad, találunk valami megoldást, hogyha van problémát, például van a Sziget ambulancián van gyógyszertárolási lehetőség, hogyha valakinek gyógyszert kell szednie, van egy higiéniás szobánk, hogyha mondjuk egy cukorbeteg be akarja magának adni az inzulinját, akkor ott van egy tiszta, csendes zug, ahol ezt meg tudja tenni. Tényleg az a célunk, hogy itt mindenki jól érezhesse magát.
1: Igen, hát el tudom képzelni egyébként, hogyha a nagy forgatagban egyszer csak tele vagy kérdésekkel, egy kicsit össze vagy zavarodva, és meglátsz egy ilyen pontot mondjuk, akkor azért egy biztonsági érzetet ad, hogy ott biztos minden kérdésre tudnak majd választ adni. De közben egyébként amúgy úgynevezett stewardok is fogják segíteni a személyzet munkáját. Ők nekik mi lesz a dolguk? Ők mit csinálnak?
2: Ez szintén mondjuk úgy, hogy ehhez a programhoz kapcsolódik. Ők igazából, hát, hogy is fogalmazzam, olyanok, mint a biztonsági őrök, de mégsem. A biztonsági őrök állnak a fesztivál sok pontján, általában az a közvélekedés kapcsolódik hozzájuk, hogy ők ilyen marconák erőt mutatnak. Amire egyébként nyilvánvalóan szükség van, még hogyha ezt sokan nem is szeretik, de a világ más pontjain is elindult egy olyan trend, hogy a biztonsági szolgálatot nem felváltsa, mert nem lehet felváltani, hanem például a bizonyos pozíciókon kiváltsák olyan őrök, akik szintén őrök, de ők kifejezetten arra vannak tréningezve, hogy szimpatikusnak tűnjenek, jófejnek tűnjenek, könnyű legyen őket megszólítani, oda merje menni hozzá, és akár kérhesse egy útbaigazítást, vagy valamilyen segítséget, és ők külön felkészítést kapjanak erre, hogy az ilyen helyzeteket hogyan kezeljék jól, hogyan segítsenek, hova küldjenek tovább. Tehát ők valójában úgy mondanám, hogy jól kiegészítik a biztonsági szolgálat munkáját, és őket főleg ilyen olyan korú fiatalokból toborozzuk, mint a fesztivál látogatóink, tehát van egy ilyen kortársi szellem benne, de nyilván mellette azért fontos az, hogy ő neki van valamilyen szolgálati feladata, tehát nem fog neki állni bukfencezni, de hogyha kérdésed van, bátran oda léphetsz hozzá, és segíteni fog.
1: Itt muszáj közbevetnem egyébként, azon morfondírozok, hogy milyen elképesztő irányba változott, meg változik a fesztiválozásnak az élménye, meg hát igazából egy kicsit egy bulizásnak is az élménye, tehát most már mennyivel másabbak a fesztiválok ebből a szempontból is, most már a pszichológia fontos szerepet kap a terapeutikus dolgok közben, hogy tényleg mindenkinek egy nagyon-nagyon biztonságos, meg nagyon olyan élménye legyen, hogy tényleg teljesen ki tudjon kapcsolni.
2: Abszolút, ez egy érdekes, tehát mondjuk ugye a fesztiváloknak a korábban szerintem az volt az ilyen közvélekedés, hogy ilyen toj-toj WC, sörpad, tehát hogy minden olyan fapados, de nyilván az ember oda megy, 6 napig a harcon pörög, akkor ez hozzátartozik. És akkor mondjuk ilyen 10-10 pár éve jöttek azok, hogy hát akkor már ne toj-toj WC, azért mégiscsak inkább öblítős WC legyen, meg azért akkor legyen prémium sátor, meg ne csak sörpados kocsma legyen, hanem kanapés kocsma is, és akkor most meg eljutottunk oda, és ez megint csak egy világtrend, tehát hogy járunk ilyen nemzetközi mindenféle szakmai fórumokra, és akkor ott már arról beszélgettünk, hogy a közönségnek a különféle lelki igényeit, szorongásait, bármit, ezeket is kezelnünk kell, miközben mi alapvetően nem egy, tehát mi egy szórakoztató intézmény vagyunk, nem egy szanatórium, de ezt most úgy mondom, hogy én magam személy szerint is azt gondolom, és ezzel foglalkozom vele, mert hogy ez egy tök fontos dolog, de valóban érdekes, hogy ez mondjuk 10 éve nagyon nem érdekelt senkit, akkor is voltak egyébként civilek, voltak olyan, tehát hogy akkor is foglalkoztak ezzel, de most meg már az van, hogy ez most már mondjuk úgy, hogy kell, vagy elvárás.
1: Igen. Igen, abszolút, ez most már...
2: És szerintem tök fontos az is, hogy például, amikor ezt az első évben megcsináltuk úgy, hogy nem ilyen radar alatt ment, hanem akkor ki kommunikáltuk azt, hogy nekünk van ilyen lelki segélyszolgáltatásunk, beszélgetni akarsz, problémád van, gyere, van ott pszichológus, stb. És elkezdtük ugye naplózni, mármint hogy számolni, hogy hányan jönnek, uh-huh. 500 fölötti esetszám volt, és uh-huh. volt benne csoportterápia, meg párterápia, wow. Szóval gondolkoztuk, hogy ki az, aki egy fesztiválon elmegy csoportterápiára, hogy lehet, hogy az együtt sátorozó baráti társaság a negyedik napra már annyira igen. egymás idegeire ment, hogy el kellett menniük, de hogy van, és hogy ez mutatja, hogy ezekre van igény.
1: Igen, igen, persze. Egyébként amúgy ez egy felemelő történet, mert legalább fogták magukat és megpróbáltak segíteni, tudod, a problémát.
2: Persze, és szerintem az is tök fontos, hogy ugye nekünk, tehát hogy mi egy kicsit úgy is nézzünk magunkra, mint egy ilyen ideális társadalom, és, uh-huh. és szoktunk ezen néha viccelődni, hogy jobbak vagyunk, mint a magyar egészségügyi rendszer, mert hogy itt van ambulancia, mentő, elsősegély, lelkisegély, nem tudom, és ugye mindent ingyenesen vehetsz igénybe, és szerintem azért az is egy fontos dolog, hogy minden tiszteletem a pszichológus, aki nyilván is nagyon fontos ez a szakma, de azért egy 20 éves fiatalnak eljárni pszichológushoz, azért az egy elég vastag pénzszerce kell hozzá, és itt ugyancsak egy alkalom, de itt esetleg hasonlót, mert nem azt mondom ugyanaz, de megkaphatja, és lehet, hogy ez lesz ahhoz a kapu, hogy ő aztán rászánja magát arra, hogy utána elmenjen.
1: Igen,
2: és egyébként ehhez kapcsolatban még elmondanám azt is, hogy az idejében elindítottunk egy Society nevű mondjuk így mozgalmat is, aminek ami ezt a felelősségvállást szeretné kivinni a Sziget kapuin túlra, hogy azokat a nem feltétlenül pszichológusokat, de azokat az ilyen segítő szakembereket, akik az országban bármerre ilyen dolgokkal foglalkoznak, hogy fiatalok lelki egészségét segítsék, akár azzal, hogy csinálnak egy délutáni pingpong klubot, hogy mi őket szeretnénk díjazni, meg támogatni, és ennek az idei Szigeten lesz az első ilyen díjátadója.
1: Igen, erről korábban már egyszer be is számoltam itt a Paks FM hullámhosszán, mert egy csodás kezdeményezésnek tűnik ez is. Még van körülbelül 5 percünk, egy picit még tudnám mesélni egyébként azokról a dolgokról, amik mondjuk újdonság lesz az idei Szigeten, és esetleg a te hatáskörödbe tartozik?
2: Hát azokra a én hatáskörömben nagyon sok olyan dolog tartozik, ami inkább a stábnak a jó létére, meg a stáb menedzselésére tartozik, de egyébként csak annyit elmondanék, hogy az is egy nagyon fontos dolog, hogy azért itt évente nagyjából 10 000 ember dolgozik ezen a fesztiválon. Mm-hmm. Nagyon sokan dolgoznak, olyan fiatalok, diákmunkások, akik mondjuk azért jönnek hozzánk, mert így tudnak mondjuk úgy olcsón, vagy tehát, hogy eljön dolgozni, kap egy bérletet, nyilván nem kell 24 órával dolgoznia, itt tud lenni, látja a fesztivált, tud bulizni, ez szerintem egy nagyon fontos dolog, uh-huh. és bátorítunk minden olyan fiatalt, akit ez érdekel, hogy jöjjön a Szigetre dolgozni, és hogy azért is dolgozunk, például az én munkám része az is, hogy nekik olyan extra információt, olyan dolgokat adjunk, ami az ő munkájukat megkönnyíti. De hogyha visszatérek a látogatókra, szerintem az is egy fontos dolog, hogy ha már itt szóba került, hogy azért egy mai magyar fiatal nem biztos, hogy megengedhet magának egy teljes áru szigetbérletet, vagy uh-huh. egy egész hetes, vagy egy néhány napos itt tartózkodást. És természetesen ugye az elmúlt években sok-sok cikk mindig megjelenik, ugyanúgy, mint ugye minden évben megjelenik a cikk a balatoni lángos áráról, uh-huh. minden évben megjelenik, és minden évben, hogy már megint milyen drága, ugye ez Szigettel ugyanez megtörténik, minden évben megjelenik a cikk, hogy milyen drága a sör, meg a nem tudom micsoda, természetesen ezt érzékeljük, és ugye igyekszünk ezért olyan konstrukciókat kialakítani, hogy egy mondjuk egy akár egy kevesebb pénzű diáknak is megérje, uh-huh. ezért van ez a Budapest Go diákbérletünk, hogyha Budapest Go alkalmazáson keresztül vesz valaki egy diák országbérletet, ami azt hiszem 1980 forint, akkor, uh-huh. akkor egy kedvezményes áru diákbérletet tud vásárolni, amivel így itt lett végig a fesztiválon. Itt szintén van ugye a kempingezési, sátorozási lehetőség, az az alapkempingben ingyenes, zuhanyzóval, mindennel, és ugye a szolgált, és hát nyilván, hogyha a sör ára az olyan, mint a benzin a világpiacon, hogy lehet rá védett árat bevezetni, csak azt ugye mi fizetjük meg a végén, tehát azt csak azt akarom mondani, hogy nem tudjuk a sör árát nagyon-nagyon levinni, de például tudunk olyan budget food kínálatot biztosítani, hogy vendéglátóknál mindenhol kell lenni egy ilyen budget foodnak, ami egy maximum 3500 forintos valamilyen étel, amivel jól lehet lakni. Uh-huh. Tehát így igyekszünk a kisebb pénztárcákhoz is igazodni, és még szerintem, ami egy olyan újdonság, ami főleg a magyarok számára érdekes lehet a programban, az, hogy a Budapest Park, amelyik az ország egyik legnépszerűbb szabadtéri szórakozó helye lett, és most már így nagyon sok helyen úgy hivatkoznak rajta, mint a magyar zenekaroknak az ilyen otthona, ahol mindenki elmegy egy évvel legalább egyszer egy ilyen nagy koncertet csinálni, hogy a Budapest Parknak idén lesz egy saját színpad a Szigeten, uh-huh. és azt a Budapest Park élményt azokkal a fellépőkkel, azokkal a magyar közönség által nagyon kedvelt fellépőkkel azt el fogják ide is hozni. Eddig is ugye, amikor a Sziget egy ilyen nagyon nemzetközi fesztivál lett, akkor tény, hogy a magyar fellépők egy kicsit háttérbe szorultak, de ugyanúgy itt voltak a Szigeten, csak különféle színpadokon léptek fel. Egy kicsit azt érzékelt a közönségünk, és ez jött vissza, hogy hát nekünk már nem is olyan fontosak a magyar fellépők, és azért gondoltuk, hogy akkor itt az ideje megmutatni, hogy de nekünk fontosak a magyar fellépők, és ezért összebútoroztunk a Budapest Parkkal, és hozzák azt a Budapest Park hangulatot, meg azokat a magyarokat, hát most hirtelen nincs előttem a line-up, de hogyha valaki arra gondol, hogy kik az aktuálisan futó magyar kedvencek, akkor az biztos, hogy őket itt meg fogja találni a Szigeten. Fú. És ugye hogyha még mondhatok, hogy az idősebb generációkra is gondolva lesz egy Bródi Dalok napja, ahol szintén a magyar zenei közeg a fiataloktól az idősekig a Bródi Jánosnak az igen komoly dalszerzői életműve előtt fog tiszteregni, ez ugye a mínusz egyedik napja a Szigetnek, és akkor ugye lesz egy nulladik napunk újra, ami hát úgy újdonság, hogy régen ugye mindig voltak nulladik napok, ez pedig a mondjuk ilyen 10-11-2 évvel ezelőtti Szigetet fogja megidézni a már előbb emlegetett Marcsibával, illetve hogy a Janklovics Petivel, Korda Györgyel, úgyhogy aki nosztalgiázni szeretne, azt is várjuk szeretettel.
1: Igen, rövid, egy tökéletes átvezetés volt egyébként, mert 8 óra után konkrétan ezekről a mínusz egyedik és a nulladik napokról fogunk értekezni. Lejárt közben az időnk, nagyon szépen köszönöm, nagyon informatív volt a beszélgetés, és igen, még egyszer Citizen Care program, hogyha a Szigeten vagytok, kedves hallgatóink, keressétek fel őket, hogyha bármilyen kérdésetek van, és hogyha egy kicsit kell egy kis szünet a bulizásból, ugyanis van egy Care Corner is, az nektek ott a fő helyetek, ugye, hogyha jól tudom?
2: Sőt, ez most már egy Blue Zone néven kibővült egy ilyen rekreációs zónává, ahol tényleg aztán minden arról szól, hogy masszázsal, meg ott is van egy ilyen beszélgetős lelkisegély, különféle egészségügyi szűrővizsgálatok, úgyhogy oda az azért van, hogy ott a buli előtt ott fel lehet töltödni maximumra.
1: Igen. Nagyon szépen.
2: Várunk mindenkit.
1: Igen, mindenkit szeretettel vártok. Nagyon szépen köszi a beszélgetést, most zenével és hírösszefoglalóval folytatjuk, aztán jövünk vissza 8 óra után.
2: Sziasztok.
1: Hello, szia! Florence and the Machine következik, a Ship to Wreck 2015-ből. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Jövő június 1-én indul a kábítószer bűncselekményekkel vádolt Nicolás Madurónak Venezuela hatalomból januárban eltávolított és az Egyesült Államokban bíróság elé állított elnökének és feleségének büntetőpere New Yorkban, írja az MTI. A portál értesülései szerint Alvin K. Hellenstein bíró mindezt a házaspár szerdai meghallgatásán közölte, helyt adva ezzel a vád és a védelem kérésének. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormány szerdán a kereszténydemokrata néppárt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a párt Facebook oldalán közzétett videóban úgy fogalmaz, hogy a benzinkutak többségén mostanra már a védett ár fölött van a benzin és a dízel ára, ami rossz a családoknak. Görög rendőrök is segítették a tegnapi paksi FC Panathinaikos meccs biztosítását, erről Komlós Iné Kisanetta Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője mesélt a meccset megelőzően rádiónknak. Mint mondta, ilyen együttműködésre még nem volt példa a paksi meccsek biztosítása során.
2: Minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a paks győzelmével záruljon, ezért a magyar rendőrökön kívül görög rendőrök is besegítenek a biztosításba, úgyhogy már ők itt vannak tegnapi nap óta, és amennyiben szükség lesz bármilyen beavatkozás a görög rendőrök részéről, akkor ők is segíteni fognak mind abban, hogy a saját szurkolóikat korlába tartsák, mind pedig abba, hogy milyen atrocitásokra számíthatnak, és esetleg milyen szurkolóktól, hiszen ők jobban ismerik őket, mint a magyar rendőrök. Úgyhogy ez egy újdonság ezzel kapcsolatban, ez eddig nem volt jellemző, és nem is volt erre még példa az én tudomásom szerint, de most vannak itt görög kollégák, akik segítenek az én kollégáimnak abban, hogy zökkenőmentes legyen a mai napon a meccs.
1: Lakossági fórumot tart a Bölcskei Önkormányzat a Bölcske 0367 helyrajzi számú aszfaltút felújításának terveiről, adta hírül a település a közösségi oldalán. A fórumot július 27-én hétfőn 14 órától rendezik a polgármesteri hivatal tárgyaló termében. A beruházás célja a Hadai hegy zárt kerti ingatlanait megközelítő, rossz állapotú út felújítása, valamint vadkerítés létesítése. Az önkormányzat minden érdeklődőt vár, hogy tájékoztatást adjon a pályázatról,

0: és megismeri a lakosság véleményét.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 9 perc van, július 24-e, péntek. Ez itt a Paks FM, ti pedig az Élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Hello mindenkinek, már kezdődik is, vagyis inkább folytatódik az újabb szigetes óránk. Szigetes reggelünk van, ugyanis az imént Iron Mafia szólt, a 2009-es Get Up and Move című ős klasszikus, és újabb vendégem van a vonalban, Bóna Márkkal, a Sziget Fesztivál egyik booking menedzserével fogunk beszélgetni. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: A téma pedig amúgy nem más lesz, mint ahogy az Kis Ádámmal is az előző óra végén már megvitathattuk, hogy egy elképesztően szenzációs mínusz egyedik és nulladik nap készül a Szigeten. Beszéljünk most erről, mert óriási különlegesség ígérkezik.
2: Igen. A mínusz egyedik napon egy Ródi Dalit napja nevű programot raktunk össze, ami nem tudom, hogy ennek a története az mennyire publikus, vagy mennyire beszéltünk erről, de hogy igazából ugye Ródi Jánosnak volt a tavasszal egy nagy koncertje a Pap László Budapest Sport Arénában, és valahogy ez úgy kerekedett, hogy valahogy úgy érezték az emberek, hogy ez egy ilyen búcsú koncert, de hogy ezt nem szánta egyébként búcsú koncertnek, és ez így valahogy így kiderült egyébként a Gerendai Károlyjal való beszélgetésében, és akkor úgy gondoltak, hogy ez egy nagyon jó apropója lenne, hogyha egy Ródi Dalok napját, ami nem egy emlékkoncert, inkább egy tisztelgés nyilvánvalóan a Bródi János művészete és munkássága, ez hatalmas. Úgy szedtünk össze 70 valahány dalt, hogy az még nem nyilván csak egy, azok csak a slágerek, amit ő ír, szóval egészen elképesztő munkásság, és csináltunk egy listát, amin egyébként sokat beszélgettünk, hogy milyen művészeket hívjunk meg erre az eseményre, és akkor nekem, vagy hát így leosztottuk igazából hárman körülbelül, hogy kiket kikeres meg, kikivel van úgy jóba, vagy olyan beszélő viszonyba, hogy egy kicsit meggyőzze, vagy akár felkérje erre az eseményre, és egyébként a legtöbben, szinte mindenki, aki nem nyaral egyébként ezen a napon, el is fogadta a felkérésünket, és hát egy hatalmas, csodálatos névsor jött össze.
1: Igen.
2: A fiataloktól az idősebb korosztályig egyébként azért szinte mindenki képviselteti magát.
1: Így van, hát csak néhány nevet hadd soroljak fel, mert egy borzasztóan impresszív line-upról van szó. Hát nem maradhat el Azeria, természetesen Beton Hoffitól elkezdve a Blaha Louisiana-ig mindenki, de Gerendás Péter nevét is látom, hál' Isten. A Péter Fibori is felép, Presser Gábor, Koncz Zsuzsa, Halász Judit, a Hiperkarma is, és a Velhelló, és most csak úgy szemezgettem belőle, mert fel lehetne sorolni az egészet legendák hátán. Itt fölmerült a kérdéséként, bocsánat, azon egy sajtótájékoztatón Gerendai Károly, a Sziget alapítója mondta azt, hogy már csak az a kérdés, hogy ezekkel a dalokkal le tudjuk-e majd kötni a közönségnek a figyelmét, de hát itt olyan előadók sorakoznak fel, hogy nagyon meglepődnék, hogyha unalomba fulladna ez a nap.
2: Abban biztos vagyok, hogy nem fog senki unatkozni, mert tényleg hatalmas ez a névsor, és próbáltuk úgy összerakni a műsort, hogy olyan blokkok vannak, illetve hogy nyilván legyen ennek egy íve, és hogy ez a sok művész előadjon egy-egy vagy két dalt, meg egymással is énekelnek, meg átdolgoznak dalokat, szóval tényleg egy nagyon-nagyon színes és érdekes program kerekedett ebből. És a végén majd lesz egy ilyen finálé végül is, amit pedig Ródi János is majd színpadra áll a végén néhány dalra természetesen, mert hogy ez nem csak róla szól, hanem vele is együtt ünnepeljük az ő munkásságát, úgyhogy mindenki nagyon izgatott ezzel kapcsolatban.
1: Igen. Egyébként valamelyest fémjelezte a szerénységét, hogy ő kijelentette, hogy esetleg nem Fenyő Miklós emléknapot kellene inkább tartani ehelyett, de aztán végül is az lett a konszenzus, hogy inkább nem egy emlékezést, hanem egy ünneplés lett betervezve erre a napra.
2: Így van, igen, pont sajnos aktualitása volt akkor ennek az eseménynek, de hogy, igen. Mármint egy Fenyő Miklós miatt, de hogy inkább igen, inkább az ünneplést választottuk.
1: Ez egyébként most, hogy mondtad, hogy a végén minden bizonnyal ő maga is a színpadra lép majd, átutott az anyám, hogy milyen lehet ezt így végighallgatni, egy nap, ami róla szól, ez a rengeteg előadó, rengeteg barát, rengeteg új arc, akik mind a te számodat játsszák, egyszerűen így jött a lett.
2: Igen, ebben én is bele gondoltam, egyébként egészen elképesztő lehet, és biztosan meg fog hatódni, mert hajlamos rá, úgyhogy igen, biztos vagyok benne, hogy nagyon fogja élvezni az egészet.
1: Egyébként ez augusztus 9-én vasárnap 18, ez 18 órától kezdődik, ugye ez a mínusz egyedik nap?
2: Én szerintem korábban.
1: Ez korábban?
2: Én nem hiszem, hogy korábban, de bocsánat, ez most éppen nincs előtt.
1: Jó, oké, okay, igen, igen. Csak hogy nehogy véletlenül lemaradjatok róla. Bocsánat, az is egészen hihetetlen tényleg, hogy ennyi generációt össze tudnak hozni a dalai, tehát még mind a mai napig relevánsak, és mit sem vesztettek a frissességükből, hogyha egy Betonhoffi színpadra lép együtt, mondjuk Halász Judittal, mert Brodynak a dalai összekötik őket egyszerűen.
2: Így van. Igen, igen, és egyébként a fiatal előadók is meglepően gyorsan elfogadták. Kicsit gondolkodtak, volt, aki azt mondta, hogy ő csak ha jön, de csak akkor jön, ha ezt a dalt választ énekelheti. Szóval egészen, igen, nagyon érdekes volt ez az előkészítő folyamat, és nyilván a műsor is az.
1: Igen. És akkor most egy kicsit, mielőtt még, mert hogy egy paksifrens dalpremierrel fogjuk itt lezárni majd a beszélgetésünket, ugyanis közeleg, vagyis már fönn is van egy fantasztikus videóklip készült, Bródi János Mindannyian Mások Vagyunk című dalának egy mostani feldolgozása, ahol számos előadó, aki majd ezen a mínusz egyedik napon fellép, közösen énekelnek, egy-egy sort mindenki bevállal, úgyhogy ezt le fogjuk pörgetni hamarosan. De most még egy kicsit a nulladik napról is beszéljünk, mert az meg egy egészen más karakterű napnak ígérkezik.
2: Igen. Itt hát mondjuk nem árulok el nagyon nagy szervezői titkot, hogy ugye alapvetően ugye kedden kezdődik a Sziget, a rendes fesztivál program, és akkor jött a Bródi dalok napja ötlete, de hogy az legyen vasárnap, mert hogy a közönségnek talán az a legmegfelelőbb nap egy ilyen programra, és hát ugye ott maradt az a hétfő, és akkor gondoltuk, hogy hát akkor viszont akkor csináljunk már egy nulladik napot is, ha már így kb. Kinyitottunk és működünk. És akkor szintén Károlynak jutott eszébe, egy picit így nyúljunk vissza az eredetihez, és akkor elkezdtünk keresni olyan, mert úgy értem, hogy a régebbi Sziget hangulatot próbáljuk meg feleleveníteni, ami egyébként szerintem nem változott, ez a személyes véleményem, hogy nyilván egy picit más fellépők vannak, de azok a fellépők akkor voltak frissek, ezek a fellépők meg most frissek. Szóval, és hát most ezt nem akarom úgy mondani, hogy a közönség öregedett, de hát telik az idő. Szóval egyébként, de hogy szerettük volna felhívni arra a figyelmet, hogy egy kicsit akár nosztalgiázzunk, akár egy picit olyan neveket hallgassunk, olyan előadókat, akik régen szinte mindig, vagy nagyon sokszor, vagy többször felléptek, nem is azt mondom, hogy mindig, de nagyon sokszor felléptek akár a Sziget Fesztiválon, és ehhez nyújtunk egy picit vissza, és kerestünk olyan előadókat, akik többször voltak a fesztiválon. És akkor így jött egyébként a Fateless, ami egy nagyon jó választás, mert ők is ugye többször voltak Magyarországon is, meg a Szigeten is, más fesztiválokon is, de hogy ők azért egy generációnak azért a mutattak így elektronikus zenében irányt. Azon kívül a Morcsiba, aki szintén ugye többször volt a Szigeten is, meg Magyarországon is, de hát igazából a slágereik még mindig élnek, és egy nagyon-nagyon jó zenekar, én nagyon szeretem.
1: Persze.
2: Illetve a Goran Bregovic, aki ugye annak idején, amikor volt világzenei nagy színpadunk, akkor azért ők többször felléptek. És ez lesz ugye a nagy színpadon a program, aznap estig, 11-ig, és utána pedig a Revolut sátorban lesz egy Korda Gyuri, Balázs Klári koncert, ami nagyon rendhagyó lesz, azt mondják, nagyon készülnek rá, és kitaláltak egy csomó extrát, amire én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen programmal készülnek. És utána pedig egy egészen rendhagyó műsor jön, mert Jankovics Péter DJ-ként fog bemutatkozni,
1: hoppa.
2: És és egy 2 órás show-t fog lenyomni szintén ebben a sátorban közvetlenül kordájuk után, amit hát ott szerintem ott is várhatunk meglepetéseket, én úgy érzem, hogy lesz ott mind szórakozni és meglepődni, úgyhogy én ezt is nagyon várom őszintén, én sem tudom egész pontosan, hogy mi fog történni ezen a DJ show, hogy próbálom kiszedni belőlük, de készülnek. Igen, úgyhogy ez szerintem egy nagyon komplett, egyébként hétfő esti programnak ígérkezik így a Sziget nyitó napján tulajdonképpen.
1: Igen, abszolút. Ez egy olyan vasárnap és hétfő, ami abszolút meg fogja alapozni az egész fesztiválnak a hangulatát. És szerintem meglepetésekkel együtt lesz igazán kemény, tehát még te se tudod, hogy mire számítasz.
2: Igen, remélem addig azért még megtudom, de van egy pár kérdés, igen. Azért, amiben nem
1: vagyunk. Igen, de hogyha meglepetés is, biztos, hogy nem lesz kellemetlen.
2: Az igen, egész biztos.
1: A Morcsibáton már játszottam számot, minden reggel játszok a Morcsibáton számot, mert egyszerűen imádom őket.
2: De jó.
1: Szuper, hogy most is vissza fognak térni már. Egy kicsit még a Faithless-ről, mert a Brody feldolgozás után egy Faithless tracket is lenyomok. Ők hanyatszóra is fognak már föllépni itt?
2: Hát, mert csak tudnám ezt fejből.
1: 8. azt hiszem, vagy valami hasonló.
2: Talán, igen, sok, hát mármint, hogy Magyarországon
1: összesen. Ja, Magyarországon, igen, úgy értem.
2: Igen, Szigeten 8-szor nem voltak, de voltak egy párszor, meg még szerintem a Balaton Soundon is voltak, aha. Meg igen, szerintem most voltak többször Magyarországon, igen, talán 8-szor, de mindig nagyon, nagyon emlékezetes koncertet adtak, abban biztos vagyok.
1: Igen, biztos vagyok benne, hogy a magyaroknak a bulizós kedve az azért így nagy hatása van az előadókra, és azért szeretnek visszajárogatni.
2: Igen, ez fontosan így van, igen.
1: Szóval ez várható. Nálatok augusztus 9-től kezdődik a sztori, nem is az első, hanem egyből a mínusz első nappal, és most le fogom nyomni, hogy mindannyian mások vagyunk 2026-os feldolgozását, amiben elképesztő előadók sorakoznak fel, hogy Bródi János előtt tisztelegjenek. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést!
2: Bocsánat!
1: Ja, igen?
2: Csak annyi, hogy ez nagyon veszélyes ez a dal, mert egész nap ezt fogja mindenkit. Ez tapasztalatból tudom.
1: Atyúr, bele fog ragadni a dallamtapadás, ugye?
2: Abszolút,
1: így.
2: Dallamtapadás. Igen.
1: Jó, nem baj, inkább ez a dal, mint bármelyik másik.
2: Egész biztos.
1: Igen.
2: Köszönöm
1: már...
2: szépen.
1: Nagyon szépen, köszi. Na, hát hallottátok a figyelmeztetést, Bródi János, mindannyian mások vagyunk, 2026-os epic feldolgozása következik, és vigyázat, tapadós dallamok következnek. Let's go!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 29 perc van, július 24-e péntek, ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok. Hello mindenkinek, az imént Faithless szólt, természetesen a Why Go, a Sziget egyik fellépője lesz, egy visszajáró vendég, hiszen folytatódik a szigetes reggelünk, és ismét egy beszélgető partnert fogadhatok itt a vonalban. Jenna Jalonannal beszélgetünk, a Sziget művészeti és élményprogramokért felelős vezetőjével. Jól mondtam? Jó reggelt, szia!
2: Igen, jó reggelt, jól mondtad, persze.
1: Igen. Hú, ez egy nagyon felelősségteljes pozíciónak tűnik.
2: Ez valóban az. Azt hiszem, hogy tegnap összeszámoltam, hogy közel 800 fellépő van alattam idén, de abból a listában meg hiányoznak a legnagyobb csapatok, szóval lehet, hogy közel 1000 fellépővel fogok idén találkozni a szigeten.
1: És dolgozik egy nagy tím alattad, akik a mindenféle szervező dolgokatban segítkeznek neked?
2: Hát így maga a programosztályunk, az mi szerényen ketten vagyunk, én és a jobb kezem, de most már nem is a jobb kezem, hanem a mind a két kezem, meg mind a két lábam is szerintem. Viszont hát nyilván nekünk van több osztályunk, a Szigeten belül van külön marketing osztály, van külön partnership osztály, külön a technikai és produkciós rész, szóval nyilván itt ez egy nagyon-nagyon nagy csapatmunka, ami itt zajlik, és ilyenkor, amikor már kezd épülni a fesztivál, akkor már egyre többen vagyunk, és növünk ki a Hajógyári szigetben, mint a kis gombág eső után.
1: Kiváló hasonlat. Itt egy nagy megújulás várható. A művészeti dolgok, mindenféle produkciók, performanszok és installációk terén, mert egy egész negyed, úgy látom, hogy egy egész kerület fog ennek a, hogy mondjam, ennek az égisze alatt történni. Ez, jól láttam, ez a művészetek kertje? Elnevezést
2: igen. Kapta? Hát, hogyha magyarosítjuk, akkor igen, de egyébként Jardin des Arts néven található majd a szigeten ez a kerület. Ez, aki ismeri a Hajógyári szigetet, van egy domboldal, és ennek a domboldalon lesz egy hatalmas nézőtér, és előtte pedig egy teljesen új Le Grand Theatre nevezető amfiteátrum, egy szabadtéri színpad, aminek minden este három különböző produkció lesz látható rajta. Ezek ilyen nagyszabású produkciók, ez egy nagy fejlesztés idén, illetve van egy Le Dome nevezetű dome struktúra, ami napközben egy ilyen színházi black boxként, vagy hát black dome-ként, vagy kupolaként funkcionál. Éjszakákra pedig egy audiovizuális kiállítótér lesz, mivel beszerkesztettük, vagy beépítettünk ebben a dome-ban egy 360 fokos LED gyűrűt, ahol minden este ilyen különböző a hazai és nemzetközi művészek által készített produkciók vagy kiállítások lesznek ott, és szóval lehet jönni, pihenni is, megnézegetni, és kicsit másképpen tekinteni ezekre az alkotásokra, mint csak a koncertélményen ugrálni valamilyen színpad előtt.
1: Igen, abszolút. Ez, bocsánat, volt egy interjúd a kultúra.hu készítette, ahol azt mondod, hogy teljes 360 fokos élményt szeretnél, hogy azzá váljon a sziget. Szóval akkor ez mindenre vonatkozik, ez az immerzív élmény volt a kulcsszó itt a koncepcióban.
2: Igen, szerintem nagyon-nagyon szépen alakulnak így a szigetnek az a fajta programépítés, ami kicsit így mindenre figyel, vagy mindenféle ízlésre, meg mindenféle kívánságra, meg azokra a előadókra, meg azokra a fajta programokra, amiket mi szeretnénk úgy adni a látogatottainknak, hogy ilyen meglepetést okozzanak. És ez minden nyilván nem csak a szolgáltatásokban, hanem abban, hogy milyen művészeti tartalommal megyünk neki egy programstruktúrának az építésének, és ez idén nyilván bővül ismét, és ebbe például az is látszik tök szépen most, hogy van a The Joker nevezetű helyszínünk, ami teljesen dedikálva van humornak, bűvészetnek, tabu témákra, minden éjszaka, éjfél után majd cirkuszkabaré, de hogy nem csak például angol nyelvű humoristák vagy programok lesznek, hanem magyar nyelvűek is. Ez egy iszonyatosan fontos része volt nekem, hogy adunk olyan programot például a saját közösségünknek is, aki tud kapcsolódni például nyelven keresztül. Nagyon-nagyon sokan beszélünk angolul, meg beszélnek angolul, de azért például a humorban a nyelv az annyira egyedi, és lesz szerintem magyarul még egyedibb, és így ez egy kisebb újítás idén, hogy magyar nyelvű produkciók is vannak.
1: Igen, hogyha jól láttam, akkor konkrétan ott a Duma Színházzal is közreműködtök, tehát az ő fellépőit lehet majd látni.
2: Igen, Duma Színházzal lesz egy esténk, amikor feltörök magyar humoristákat rakjuk a színpadra, és ilyen rövidebb stand-up comedy szettjük van. Hát nagyon izgatottan várok, mert azért ott van ebben a névsorban egy-két olyan humorista, aki azért engem is rendesen megnevettet, illetve Molnár Áron, Rejnye Micsirei Nóra és a Tapasztó Orsi csinálnak Szigeten a Magyarország kedvenc reggeli műsora este, ami azért nekik a reggeli podcast műsoruk, ami általában reggel 7-kor jelenik meg most, akkor egy élő formátumban jelenik meg nálunk a Sziget, ami szintén egy új, izgalmas helyzet, hiszen eddig kamerák és a mikrofonok mögött történt ez a, és most meg élő emberek elé tudnak állni és vitatni a különböző köztémákat.
1: Igen, podcast kitelepülés, de jó. Na hát, borzasztó színes program lesz. Egyébként amúgy te táncos vagy, kortárs tánc koreográfus, ugye, és nagyon hangsúlyos szerepet kap egyébként a tánc, meg a mozgás is, majd
2: igen.
1: Láttam.
2: Igen, ez nem csak azért, mert ez jobban kötődik talán hozzám, hanem én azt is hiszek, hogy az egy kortárs tánc, kortárs cirkusz, meg ilyen mozgásművészet, ez valami olyan műfaj, ami teljesen más frekvenciákat mozgatja meg a nézőkben. És ez azért látható a zenei előadóknál is, hogy egyre erősebb mozgás produkciók például vannak kapcsolatban a zenei előadókhoz is, de hogy ezek annyira, annyira különleges műfajok, amik ténylegesen valami olyan különlegeset tudják indítani a nézőkben, és ezért ez egy fontos, fontos elem így a programban.
1: Közben eszembe jutott, hogy én is azon morfondíroztam, tűnődtem korábbi fesztivál élményeim során, hogy egy modern fesztivál már tényleg minden érzékszervet bombáz minden oldalról. A szaglástól elkezdve, a látványon át, a tapintásig minden igénybe kell, hogy legyen véve, és itt is ez fog történni, mert neked is valami hasonló koncepciód volt, hogy hogy fogod ezt még megvalósítani, mi várható még ezen kívül, különlegességek, amikor az ember nem feltétlenül számít egy fesztiválon.
2: Szerintem van elég sok ilyen kisebb pop-up előadásunk, meg utcaszínei, vagy utcaszínházi produkciónk, például a Walkabouts és az Experience Act címszó alatt, amikor olyan előadók, vagy actek, vagy lények jelennek meg olyan pillanatokban, amikor a legkevésbé arra várod, szóval a meglepetés az biztos, hogy lesz. Ide visszatér a Szigetre a Luminárium struktúra, ami azt hiszem utoljára 2019-ben volt nálunk, most egy újabb struktúrában Myriad nevezetű szerkezettel jönnek. A Luminárium egy ilyen több mint 1000 négyzetméteres felfújt installáció, tér, ahol be lehet menni, és a napfénye átszűrődik különböző színekben ezekben a belső terekben, és egy ilyen teljesen egy ilyen nagyon különleges, nagyon-nagyon extra élmény, hogy így ebből az Szigetnek a állandó zajából, ahol mindenhol valamilyen színpad megszólal, így be tudsz kerülni egy ilyen, konkrétan egy ilyen buborékba.
1: Oh, wow.
2: Ami meg. És ez tök izgi, és ezt nagyon-nagyon izgatottan várom, hogy ez visszatér a Szigetre, ez nagyon közkedvelt helyszín is volt mindig, és most egy ilyen új comeback-ja van a Lumináriumnak, szóval ez tök izgalmas. Nyilván rengeteg workshopunk van például, szóval az, aki szeretne tenni, venni és csinálni dolgokat, azért ott van nekünk a teljes Art Garden terület, ahol medence csoporttal együtt ők különböző kézműves foglalkozásokat, vagy homokozó, vannak Art of Freedom produkciókon, vagy válogatáson keresztül, vagy illatgyertya készítés, vagy ilyen kis emlékeket el lehet rakni a Sziget területéről. Meg ha az, aki szeretne sportolni, akkor nálunk reggel 9-től este 7-ig lehet azért izzadni a Fields of Sport by Paddle Escape területén, ahol legelőször épül egy fesztivál környezetben egy padelpálya, ahol közben DJ-k játszanak, van pilates is, van tai chi, vannak edzések, van mindez, az aki, hogyha ez érdekel, akkor az is megtalálja itt a... Igen. Itt a mozgást.
1: És az ott lesz nálatok egyébként? Ez a mozgós, sportos rész is?
2: Igen, ez is nálam van.
1: Wow. És gondolj bele, valaki végigbulizza az éjszakát, aztán egyetlen, tudod, na már a chill sátor, meg ilyen chill helyek se segítenek, csak egy kis tajcsi.
2: Én teljesen le voltam döbbenve tavaly például, amikor nekem a saját kis kempervenem elég közel volt ez a sportzónához, és én kikelek, nem tudom, reggel 9-kor a karavánból, és akkor nyitom ki, és akkor ilyen 30-40-50 ember ott ugrabugrál és edz reggel a tűző napon, úgyhogy ugyanezek az emberek előző este a parti arénába csapattak a hajnali 3-ig, szóval én nem értem, hogy mi maradt meg benne, de hát de ez van, szóval akkor hagyd csinálják.
1: Persze, szerintem nincs jobb detox egyébként, mint egy kis mozgás, tehát ott szépen leízod az ember.
2: Mert az, hogy minden kis alkoholt előző estére, persze.
1: Igen, csúcs, hogy ennyi minden van a szigeten egyébként, egyszerűen ámulok-bámulok. Hogy mennyi rengeteg minden lesz, és még azon belül egy kis, hát nem is kis, egy egész univerzum lesz neked ez a helyed. Te mit fogsz csinálni? Te mit fogsz csinálni közben? Arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor neked hogy zajlik majd egy nap?
2: Úristen, hát így én nem tudom. Hát, én annyira sok programmal, hogy örülök, hogyha napi egy dolgot meg tudom nézni rendesen. Uh-huh. Azért nagyon sok minden megy párhuzamosan, bár nagyon figyelünk arra, hogy úgy rakjunk a programstruktúrákat, meg timetable-okat, hogy ne ütközzön nagyon sok minden, de azért ez lehetetlen matrix, hogy akkor minden lehessen megnézni, aki szeretne, de nekem aztán még kevesebb lehetőségem van mindent megnézni.
1: Igen.
2: Csinálni kell, kis ügyeket intézni, egy kis tüzeket oltani, fogadni művészeket, továbbvinni, nem tudom, nagyon-nagyon sok minden van.
1: Igen. Hát ezt a rengeteg mindent, kedves hallgatóink, hogyha hallgattok minket, feltétlenül csekkoljátok meg a saját szemetekkel, a saját fületekkel, a saját mindenetekkel, mert ott nálatok a művészetek kertjében. De úgy tényleg, bocsánat, ezek a fantasztikus francia elnevezések, ezeket te gondoltad ki, hogy ezek franciául legyenek? Például a Le Dôme, meg...
2: Igen, ez onnan származik, hogy igazából van a... Már rég volt, van Sir Dussiket nevezetű cirkuszi színház, vagy a cirkuszi helyszín, ami most ide több kisebb helyszínből adódik össze a Jardin des Arts-ből, és akkor ebből jött az ötlet, hogy akkor mi van, hogyha ezt az egész színházi eladó művészeti és a különböző helyszíneket kicsit franciasítjuk, és ez adja meg így az egységet, akár így a kommunikációban is.
1: Igen. Legalább mindenki tudja, hogyha a francia nevű helyszínt lát, akkor az biztos, hogy hozzátok tartozik.
2: Igen, nem csak azok, de azok biztosan.
1: Azok biztosan. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, elképesztően érdekes dolgok várhatók nálatok is, és további jó szervezést és kis kőkemény munkát kívánok neked.
2: Nagyon szépen köszönöm, én megyek is mindjárt ki a Hajjári szigetre, és megnézem, hogy The Joker helyszín már kapja a falait, meg a belső berendezést.
1: Úristen, most a Tépen javában épülnek a dolgok, ez annyira izgalmas.
2: Tépen javában épül, ez egyébként az egyik kedvenc időszakom. Uh-huh. Amikor látjuk azt az egyéves munka, ez hirtelen elkezd kapni formáját így a parkban, és így pukkannak fel különböző építmények.
1: Elképesztő lett. Na, ennél már csak valószínűleg a maga a fesztivál lesz súlyosabb élmény. Még egyszer nagyon
2: azon
1: köszi.
2: Vagyunk.
1: Igen. És szép napot, szervusz!
2: Köszönöm szépen, szép napot, szia-szia!
1: Mi pedig zenével folytatjuk tovább, jöjjön egy kis Pál utcai fiúk mondjuk, a 2008-as gólya. Let's go!

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Utcabált rendeztek Pakson a Pacsirta utcában. A szabadtéri mulatsághoz a zenét Pumiék szolgáltatták, akiket személyes ismertség köt a főszervező Éberling Jánoshoz. Egy utcabál megszervezése komoly feladat. Hatósági bejelentések, engedélyek kérése, utcabeliek bevonása, tájékoztatása, padok, asztalok bérlése, utcadíszítés, stb. A kötetlen barátságos közösségépítő összejövetelen a családok minden korosztálya jelen van, így az 5 éves Éberling Mirko is részt vett, aki tavaly még énekelt is, bár idén kicsit elbátortalanodott a nagy tömeg láttán. Pálfi Katalin kolléganőnk az utcabál ötletgazdájával, Éberling Jánossal és kisfiával Mirkóval beszélgetett.
2: Utcabál a Pacsirta utcában 2026-ban, július elején egy nagyon jó hangulatú bált rendeztetek. Akivel beszélgetek, az Éberling János, természetesen utcabéli, mégpedig szerintem úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy a fő-fő szószólója, szervezője ennek a rendezvénynek. János, mit kell erről tudni? Mióta tartotok itt utcabált? Milyen apropóból indult esetleg az első? És a közösségről, hogy milyen közösség vagytok ti, hogy sikerül ezt megszervezni évről évre?
3: Hát köszönöm szépen a kérdésedet. Abban az apropóban indult az utcabál szervezése, hogy 2019-ben elkezdtünk itt építkezni az utcába. Tehát addig én nem itt laktam, én csendes utcai gyerek vagyok, paksi gyerek, csendes utcai, de 2019-ben vettünk egy öreg házat, azt lebontottuk, és akkor elkezdtünk építkezni, és megbeszéltük a nejem, mert itt az utcavendégekkel sok az ismerős, többek között egy barátomnak az invitálására költöztünk ide, hogyha kész lesz a ház, akkor én megszervezem az utcabált. Azt mondták, hogy még a Pacsirta utcában soha nem volt utcabál, ugye azt tudtam, hogy Pakson azért elég sok helyen szokott utcabál lenni, a szomszédban a Fecske utcával is, de hogy a Pacsirta utcában még nem volt utcabál. Na mondom, akkor majd én úgy gondoltam, hogy ha kész lesz a ház, akkor megszervezzük, vagy megszervezem. Hát 2021-ben ide költöztünk, akkor sajnos nem sikerült abban az évben, meg utána még két évre, de aztán ugye most ez a harmadik. Az utcabeliek nagyon örültek neki, főleg itt az alsó felében, ugye a Mező utcától lefelé a Pál utcáig, tehát itt azért elég jó kicserélődött a társaság, tehát sok a fiatal. Az utcabeliek nagyon összetartók itt ezen a részen, és nagyon örültek, hogy akkor valaki fővállalja ezt a szervezést. És akkor én úgy gondoltam, hogy fővállalom, és akkor abból lett az első utcabál, amit megszerveztem, és azóta meg nagyon örülnek, és lelkesen jönnek. Első körben úgy gondoltam, hogy azért az utcabeliek, föl teljesen a Fehérvári útig, de hát aztán rá kellett jönnöm, hogy sok az idős. Aztán jöttek sorra a vendégek, és akkor így azért főbővült a létszám egy ilyen 100-120 főre.
2: Hát ez nagyon komoly, a 100-120 fő egy utcabálon, én úgy gondolom. Milyen szervezéssel jár egy ilyen utcabál? Ugye Batyus azt mondtad, tehát az egyértelmű. Gondolom itt azért a zenét is kell valakinek vagy valakiknek szolgáltatni. Ezt hogy mind sikerült megoldani?
3: Pumásán Jánossal ugye nagyon régi kapcsolatban vagyok. Én is annak idején régen zenéltem még itt a 90-es évek elején. A János nagyon jól ismerem. Nekünk nagyon, tehát a családnak nagyon tetszik a zenéje. Ugye a lakodalmunkat is ők zenéték, rengeteg bába jártunk, lakodalmakba találkoztunk velük. Hát akkor egyértelmű volt, hogy a Pumásány, tehát a Főnészbolt lesz az első utcabának a zene szolgáltatója. Minden évben most is már lefoglaltam jövőre őket. Első évben ugye nem tudtam még, hogy mivel jár ez, megkérdeztem ugye a hatóságokat, önkormányzat, stb. Tehát bejelentési kötelezettség van, tehát a rendőrség velük. Mentősökhöz, tűzoltókhoz kellett bejelenteni, kellett írnom egy e-mailt a katasztrófavédelemre, szexárra, de ez is csak tehát ilyen bejelentési kötelezettség. Mellette ugye hát azért próbálunk mindig minden évben kicsit pluszt hozzáadni az utcabálhoz. A kedves nejem ugye a stylist, ő mindig próbál azért színesíteni dolgokat, most is például egy ilyen színes szalagokat húztunk ki. Igen, még az asztalokat ugye bérelni, mobil WC-t, vendégeknek azért ezt biztosítottuk.
2: Hát ugye most már harmadik éve, úgyhogy látom, hogy a lendület meg az aktivitás megvan benned. Ennek gondolom örülnek az utcabeliek, és mondom neked, hogy a városban nagyon sokan irigykednek, hogy vannak még ilyen utcák, igen, ahol utcabál van. Úgyhogy többen mondták, hogy hú, de jó lenne, ha mi utcánkban is lenne. Úgyhogy reméljük, hogy jó példával jársz elő a többiek irányába.
3: Hát én is visszahallottam, hogy tetszik az ötlet, és akkor másik utcákban is meg akarják szervezni, hogyha olyan a közösség.
2: Hát ezeket a hagyományokat ápolni kell, meg tovább kell vinni mindenféleképpen. És hát van itt egy fiatal ember is mellettem, aki bemutatkozik nekünk.
4: Éberling Mirko.
2: Mirko, hány éves vagy?
4: 5.
2: És melyik óvodába jársz?
4: A Vörös Martiba.
2: Én úgy tudom, hogy te itt voltál. ezen az utcabálon, biztos az előző években is, nem csak most, tehát már egy tapasztalt, rutinos utcabálozó vagy, nevezhetem így. Hogy tetszik neked az utcabál? Mit szoktál ilyenkor csinálni, meg várod-e?
4: Amikor kezdődött a utcabál, nagyon vártam, meg megizgultam is, és akkor is kint voltam, amikor tettük fel a díszeket, hogy a emberek jobban a hangulatot érezzétek. Ők nagyon szeretettel várták, és nagyon örültek neki.
2: És hát az utcabál, ugye, azon kívül, hogy ugye feldíszítettétek az utcát, és hát látványos volt, hangulatos volt, azon kívül ugye szól a zene is. Hát én nekem a madarak itt csiripeltek valamit a fülembe, hogy neked azért nem közömbös a zene.
4: Hát szoktak a Pumiék olyat játszani, amit nem ismerek, de itt is a utcabálon játszottak olyant, mint jó sportol zene. Hát ott a szutliban van ott egy GBL, és azon szoktuk zenélni, egyszer volt úgy is, hogy apa dobolt, én pedig zongoráztam, és akkor ott énekeltem is, és nagyon élveztem is.
2: Hát én mondom neked, a következő alkalmat ki nem hagyom, mert szeretnélek látni és hallani, énekelni, téged meg zenélni. Az utcában ugye most díszítettetek, volt éneklés, zene, de hát gondolom itt a haverokkal az utcában volt bandázás, és miket csináltatok?
4: Egy jó barátommal, a Zsombival, azzal, amikor tettük fel a díszítést, akkor bementünk a ők házukba, ott játszottunk, homokoztunk meg minden, meg nőrfegyvereztünk, és azt is nagyon élveztük a Zsombival, és amikor már kezdődött az utcabál, akkor átöltöztünk. Akkor még nem voltak olyan sokan, akkor még jöttek, százan jöttek, nem 20-an, és hát nem mertem ennyi ember előtt kiállni, mert nem is ismerem őket, és akkor is sajnáltam magamat, amikor a embereknek nem énekeltem, de amikor lesz még egy utcabál, akkor lehet, hogy fogok.
0: Paks FM. Összeköt. Információk.

0: világúton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátságút 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A francia kormány szerdán egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely a választások idején álhíreket terjesztő személyek büntetési tételeinek szigorítását irányozza elő, értesült az MTI. Franciaországban jövő tavasszal elnökválasztást rendeznek, amely kapcsán a hatóságok jelentős külföldi beavatkozási kísérletektől tartanak, ezért látják indokoltnak a szabályozás szigorítását a beterjesztők. A MOL igazgatósága úgy döntött, hogy a vállalat nem működteti tovább más alapítványi formában a MOL Új Európa alapítványt, amely a jogszabályi változások miatt július végéig megszűnik. A döntés nyomán a 2021-ben az alapítványnak átadott közel 43 millió MOL részvény és a társaságra jutó egyéb eszközök várhatóan visszakerülnek a MOL-hoz, jelentősen növelve a saját részvényállományt. A cég közölte azt is, hogy a 2026. évi osztalék kifizetésről a magyar állammal kötendő vagyon megállapodást követően dönt. Ma 19 órától a Paksi Makovec templomat helyett a Blue Barok koncertnek. Az est különlegessége, hogy a barokk zene és a jazz világát ötvözi, ismert jazz standardek barokk ékletésű átdolgozásai csendülnek fel. Közreműködik Cseke Klára, Cseke Gábor, Bódás Zsuzsanna, Korényi János és Korényi Ábel. Augusztus 8-án és 9-én rendezik meg a 42. Györkönyi Nemzetiségi Napokat, adta hírül a település a közösségi oldalán. A kétnapos programon többek között kézműves vásár gyermekfoglalkozások, sváb gasztronómiai bemutatók, folklórműsorok bortúra, harmonika zenekari koncert és a sváb bál is várja az érdeklődőket. Az önkormányzat bejegyzése szerint a rendezvény vasárnap kétnyelvű istentisztelettel zárul a Györkönyi Evangélikus templomban. Kutya szépségversenyt rendeznek augusztus 7-én a Sárszentlőrinci falunapon, adta hírül Sebestyén Ákos, a település polgármestere. A gazdika falu legszebb, legcukibb, legviccesebb vagy legnagyobb egyéniségű négylábúját nevezhetik a megmérettetésre, ahol a zsűri választja ki a Sárszentlőrinc legszebb kutyusa címet viselő ebet. A versenyre minden érdeklődőt és kutyabarátot várnak.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: A Panathinaikos győzelmével zárult a Paksi FC Panathinaikos FC Európa Konferencia Liga selejtező első meccse Pakson július 23-án. Az első félidőben mindkét csapat előtt adottak kisebb lehetőségek, de ezek komoly veszélyt nem jelentettek az ellenfél kapujára. A felek közötti előre várt különbséget az első félidőben nem lehetett észrevenni. A 40. percben Vas Gábor sajnálatos öngólját követően szerezte meg a vezetést a görög csapat. A második félidőben az argentin Santino Andino újabb gólt szerzett a vendégeknek, miután a partjelző lesjelzését a játékvezető felülbírálta, amely előtt a paksi játékosok értetlenül álltak. Ezt követően a csereként beálló Böde Dánielnek a 71. percben sikerült szépítenie. A második félidőben több helyzete is adódott a Panathinaikosnak, a 84. percben Kovácsik nagyot védett. A végeredmény Paksi FC Panathinaikos FC 1-2. A visszavágóra július 30-án Athénban kerül sor.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgatod.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 10 perc van, július 24-e péntek, ez itt a Paks FM, ez pedig itt az élesztő, ez pedig itt a Neótól az ősklasszikus 2002-es Renard volt. Szia, Andi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, igen, egy kis Neó, egy kis sziget.
1: Egy kis sziget, egy nagy sziget.
2: Egy nagy, ja, közeleg, bocsánat, nagy sziget volt.
1: Közeleg a nagy sziget, és fantasztikus embereket meg tudtunk szólítani, most úgy érzem. Volt itt élménybeszámolótól elkezdve a szervezés labirintusán minket átkalauzoló szervezők, konkrétan egy páratlan dimenziókból tekintettünk be ennek a gigantikus fesztiválnak a kulisszai mögé.
2: Igen, és az volt a fantasztikus ebben a sziget reggelben, hogy tényleg például, hogy megszólalt Jelena is, aki ugye a művészeti produkciók kért felelős szervező, tehát, hogy mindig elfelejtjük, mindig azzal foglalkozunk, hogy kik a headlinerek, kik a külföldi fellékők, ki jön az USA-ból, miközben egyszerűen elképesztő, hogy Jelena is miről beszélt, hogy hány művészeti program lesz.
1: Pontosan, figyelj, azt kell, hogy mondjam, hogy nem foglalkoztunk már itt az évtizedek alatt eleget azzal, hogy kik a headlinerek, szerintem ennél sokkal érdekesebb, hogy oké, a nagy fellépők jönnek, persze, tudjuk, hát akiket minden nap játszunk, azok fognak játszani most a szigeten is, ami elképesztő élményt ígér természetesen, de annyi minden van ott még.
2: Igen. Igen.
1: Hogy egyszerűen arról kellett most beszélni, szerintem is.
2: Rengeteg minden, de egyébként, hogy visszatérve kérdésedre, hogy hány éve foglalkozunk a headlinerekre, segíts!
1: Úristen!
2: Hogy fogok így műsort vezetni?
1: Vezessem én? Jó, átveszem, oké. Nem Andit fogjátok hallani a kettőjük, hanem engem.
2: Na igen, tehát, hogy igen, mióta foglalkozunk vele, nem merem újra kimondani. Egyébként nem olyan régóta, ugyanis ezt a szót csak nem régen tanultuk meg szerintem. Tehát, hogy mit tudom én, 1994-ben emlékszem, amikor a gerendaiék éppen promotálták, hogy kik lesznek a sziget felépő,
1: nem
2: használták ezt az angol kifejezést egyébként, amit úgy látszik, azóta se tanultunk meg, hogy ki se tudom.
1: Igen, nem, Andinak végül is a rádiós pályafutása alatt ebbe a szóba tört bele a bicskája. Nem, most már tényleg headlinerekről beszélünk, egy kicsit megváltozott a fesztiválos terminológia is, de csomó minden más is, hiszen egy pillanat, melyik szervezővel is? Igen, Kis Ádámmal beszélgettünk arról már az elején, hogy nagyon jó vonal ez a modern fesztiválozásban, hogy megjelentek ezek egy kis terápia, egy kis beszélgetés, egy kis lelki segély dolgok, meg az egészségre jobb, sokkal jobban a mentál higiénére, épp úgy, mint a fizikai egészségre, jobban rámennek most már a fesztiválok is.
2: Tök jó, sőt, a környezetvédelemre is, mert sok rendezvény, és a Szigetnek is voltak olyan éve, amikor ezeket nagyon hangsúlyozta, de egyébként visszatérve a headlinerekre.
1: Yes, visszatérni, oké, mégse én leszek kettőjük, hanem Andi.
2: Megnyertem a műszakomat. Nice. Na, tehát visszatérve a külföldi híres neves fellépőkre, egyébként pont azon gondolkodtam, amikor már alakult, és tényleg úgy tűnt, hogy végleges a felhozatal, hogy engem teljesen meglepett, hogy most olyan érzésem volt, mintha a sziget a mostani külföldi fellépőkkel egy kicsit visszatért volna a régi vonulathoz. Mert hogy a Mochiba, a Faithless, a 21 Pilots, a Florence and the Machine, tehát a négy legnagyobb, ha lehet így mondani. Tehát azért nem az a klasszikus poppos vonal, hanem egy kicsit alter kategóriába soroljuk.
1: Igen, de ők zömmel amúgy inkább nulladik naposok, tehát a Mochiba meg a Faithless főként. És hát a nagy fellépők azok később érkeznek már, beléltve
2: de
1: a
2: Florence de Machine
1: nem, ő nagy fellépő.
2: Most igen, tudom, igen, hogy a nagy fellépők közé sorolják Natasha Bedingfieldet is, aki egyébként meg érdekes módon nem a nagy színpadon lesz, de egy húzó névnek persze számít, és nagyon kellemesnek tartják a zenét, illetve nyilván Zara Larsson, de ő inkább a poppos irány.
1: De figyelj, ebből is lehet egyébként látni azt, hogy gondolj bele, hogy még csak nem is a main stage, nem a főszínpad, hanem egy másik színpad a szigeten is olyan horderővel bír, hogy a legnagyobb nemzetközi és slágergyárosok érkeznek oda.
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy nincs olyan, hogy kisebb színpad, meg ilyesmi.
2: Az igaz.
1: Ha szigeten vagy, akkor az már eleve egy jó presztízs.
2: Igen, de még azért ez a nagy színpad név, ez beragad.
1: Igen,
2: illetve
1: a
2: kísérő programok, nyilván pont ugye Jelenával beszélgetél arról, hogy elképesztő mennyiségű művészeti és kulturális élményben lehet része annak, aki kilátogat a szigetre idén is. De a kedvenc, nem koncertprogramom, ami már a címében is, és azt hiszem, hogy pont Jelena említette, vagy nem tudom, a Magyarország kedvenc reggeli műsora este.
1: Jaj, igen, hát ez csúcs.
2: Azt annyira bírom. Én már láttam egyébként a programterben korábban, és annyira tetszik, ugye Rajner Micsinei Nóráéknak a... És ez is érdekes volt, amiről beszélgettetek, és pont te mondtad talán ezt a kifejezést így fél kilenc után, amikor interjúztatok, hogy podcast kitelepülés.
1: Az történik.
2: Tehát, hogy itt tartunk, hogy már podcast, ugye a mi időnkben voltak rádiós kitelepülések, igen. Tehát, hogy podcast kitelepülések. Ez egy létező történet.
1: Megváltozott a rádiózás, igen. Most már a közösségi média épp úgy elvárja a rádióműsorokat kvázi, igen, podcastek abszolút. Formájában, és azok is kitelepülhetnek. Igen. Megőrülsz.
2: Teljesen jó.
1: Egyszer csak az arcok, akiket minden nap látsz, hogyha olyan videópodcastről van szó, tudod, ugyanúgy megelevennek előtted, mint egy rádiós műsorvezető a régi kitelepülések alkalmával. Ez az egész menő, amúgy.
2: Igen, abszolút. Úgyhogy... Egyébként meg... Zara Larssonnal kapcsolatban van egy óriási sztorim.
1: Na.
2: Óriási sztorim. 2018, igen, 2018, vagy hogy vagyunk? Igen, 2018-ban volt a lányom 18. születésnapja. Uh-huh. És hát már előző év végén a legjobb barátnője felhívott, hogy ő kitalálta, hogy mit szeretne adni Esztinek. Koncertbelépőt egy Zara Larsson koncertre, mert hogy az Eszti kedvenc, és hát énekesen, de hát egy svéd énekesnőről van szó, már akkor világhírű volt, hát ebbe úgy valahogy esetleg beszállhatnánk. És képzeld el, hogy addig szervezte a Fritz Fanni ezt a történetet, míg kinyomozta, hogy mondta, hogy abban az évben csak Svédországban lesz 3 fellépése Zarának, és mondtam neki, hogy hát van egy nagyon kedves ismerősünk, egy kis település ugyan, de ott. Nézze már meg, hogy véletlenül az egyik település a 3 közül nem az lesz, és kezdve az lett.
1: Nem mondod.
2: Döbbenet, de tényleg egy körülbelül ilyen 20 000 fős pakshoz hasonló város, és hihetetlen. És ráadásul ez az ismerős, ezt úgy szedtük össze, hogy előző évben itt járt egy svéd fiatalokból álló csoport Pakson, és őt akkor ismertük meg, ezt a fiút, és hát mondom, akkor legalább rajta keresztül hát a szállást, vagy valamit találunk. Na mindegy, óriási szervezkedés ment. Mire beszereztük a svéd sráccal, felvettük a kapcsolatot, hogy tényleg az ő pici településükre jön Zara Larsson, mire leszerveztük, hogy vegye meg a jegyeket, mire kitaláltuk, hogy akkor hogy jutnak oda, a srác segített szállást találni ingyen. Akkor a repülőjegyek, de akkor már egyébként addig-addig szerveztünk, mi kitaláltuk, hogy akkor nem csak a két lány megy ki, hanem az egész család kimentünk
1: igen,
2: velük.
1: Igen,
2: Tamás Salábival, igen. De akkor már egyébként kitaláltuk, hogy akkor már Koppenhágába veszük meg a repülőjegyet, akkor Dániát is megnézzük, tehát volt egy jó
1: egy
2: kis utó.
1: Gigantikus skandináv
2: körülkezés. De várjál, most jön a lényeg, ugye márciusban volt a születésnapja a lányomnak, akkor megkapta az ajándékot, de mondom, gigantikus szervezést igényelt az egész, hogy Svédország kiutat egy Zara Larsson koncertre. Augusztus 1-től 5-ig voltunk talán kint, és mint a 3-án volt a koncert ebben a Karlskrona nevű kisvárosban.
1: Igen.
2: És nem hiszed el, hogy átadtuk az ajándékot, meg minden, teltek a hetek, hónapok, és a Sziget ilyen május környékén bejelentette, hogy a fő headliner Zara Larsson lesz augusztus 13-án Budapesten. Úgyhogy
1: onnan, abban a kisvárosból ment
2: Majd, hogy nem.
1: Hát figyelj, jó, mindegy.
2: Igen.
1: Tehát gondolom azért az élmény az jó volt.
2: Hát figyelj, az élmény az felülírhatatlan, már csak azért is, mert tényleg egy picit betekintést nyerhettünk a mindkét országba.
1: Így van.
2: Dániában és Svédországban is jártunk ennek köszönhetően, de hát ez óriási.
1: Hát figyelj, de egyébként amúgy szerintem ez így jobb volt. Maximum annyi, hogy megspóroltatok volna magatoknak rengeteg, iszonyatos mennyiségű fejfájást, amivel a szervezés járt. Hogyha csak lelazultok a Szigetre.
2: Egyébként így az ismerettségen keresztül nagyon sok mindent sikerült ingyen megoldani, és ez tehát, nem volt annyira költséges a történet, és tényleg sikerült például ilyen repjegyvadászattal nagyon olcsó repülőjegyet szerezni, tehát egyébként tényleg nem mondhatjuk azt. Hallod, lehet, hogy a Sziget belépők drágábbak
1: lett. Hú, hát figyelj, nekem is van egy jó sztorim, vagyis hát nem is tudom, hogy mit szóljak ehhez. Amikor ott dolgoztam, Dublinban volt egy olasz pincér munkatársam. van egy banda, amit mindketten imádunk, egy amerikai banda, Tool, és éppen turnén voltak, és mentek Dublinba is, és már néztem a jegyeket, hogy majd én oda végre elmegyek, és meghallgatom őket, és így nem, mert olyan pofátlanul undorítóan drága volt a jegy, hogy mondom, nem megyek. Már csak azért sem, tehát ez nevetséges, és akkor nem. És fülembe jutott, hogy mennek Budapestre is, és az olasz spanon mesélte, hogy ő most elmegy, megvette a repülőjegyet Budapestre, elmegy Budapesten a Tool-nak a koncertjére, még ott megszáll egy pár napig, és aztán visszajön repülővel, és jobban megéri így. Tehát kb. Olcsóbb volt, mint Dublinban elmenni. És innen jöttem rá egyébként, hogy nem a banda charge-olt ilyen rengeteget így mindenhol, hanem ez a dublini helyszín, ott is valami sport, nem, egy stadionban volt a szám, de hogy ennyit ráraktak volna jegyre, tehát nevetséges.
2: Hát szeret, mindegy,
1: tehát neki elrepülni Dublinból Budapestre, ott megszállni, elmenni a koncertre és visszarepülni, az olcsóbban kijött kb.
2: Aha, na, lehet, ezt nem számoltuk ki utólag, de minden esetre egyébként ez azt jelenti, mert ugye vannak a szigetre úgymond néha visszatérő előadók, tehát akik mondjuk pár évvel ezelőtt voltak, de nyilván egy teljesen új showt hoznak, és Zara Larsson is 18-ban volt itt a szigeten, és akkor ez valamiért úgy gondolták, hogy idén is hozzák.
1: Jöjjön.
2: Na mindegy, de ő a poposabb előadókhoz tartozik, de én azt gondolom, hogy vannak olyan előadók, akik úgy visszahozzák azt a régi feelinget, és szerintem óriási a rajongótáboruk, mondjuk egy Morcsibának.
1: Sőt, most ez a nulladik nap, ez erre a koncepcióra épül. A régi sziget. Azért lesz ott a Morcsiba, azért jön a Faithless, és azért lép fel Korda Gyuri és
2: Balázs Klári. Igen, óriási.
1: Igen.
2: De állítólag nagyon spéci showt hoznak, elmondta az interjú.
1: Így van, amit még nem tudja, hogy milyen meglepetés, tehát a szervező nem tudja még, hogy milyen meglepetés tartogat Balázs Klári és Korda Gyuribe. Hát kíváncsi lennék, hogy mi az, amivel itt előrukkolnak.
2: Jó, nagyon jó, meg hát a Brody nap, illetve hát ugye most nem tudom, hogy a szigetről ki megy tudósítani, Gabi, vagy te, vagy ki megy, vagy Vivi, vagy ki tudósít idén a szigetről. Attól függ, mennyi jegyet kapunk, tudod. mert hogy sajtójeggyel megyünk természetesen, de hát meglátjuk, én nagyon kíváncsian várom. Elénye
1: itt a nagy újságírói tevékenység.
2: Igen.
1: Na. Egy jó sajtópassz.
2: Levi, tudod, hogy milyen ebédet hoztam ma magammal?
1: Nem.
2: Nem tudod?
1: Honnan tudod? Elmondjam.
2: A tegnapi vacsora maradékomat, azt viszont tudod, hogy mi volt?
1: Nem.
2: Ne csinálj.
1: De honnan tudom?
2: Hát mert tegnap elmondtam, hát hamburgert hoztam, a hamburger maradékot hoztam magam. Hallod, Levi, hát még ki se beszéltük itt a rádióban, hogy a jövő héten még. Hát figyelj, minél több videó lesz, annál jobban lehet. Ne hívjuk fel a média tanács figyelmét, hogy mi minősül reklámnak, vagy mi nem.
1: Ez nem.
2: Tehát szerepeltél egy hamburger reklámban.
1: Ne találtál.
2: És hogy tényleg Ábi azt mondta tegnap, hogy ő ilyen hamburgert akar rendelni a bisztróból, mert hogy olyan jó ízűen etted abban a videóban, abban a reklámban a hamburgert, hogy ő azt megkívánta. Nagyon hatásosan tudsz hamburgert tenni.
1: Igen, de na várjál, hát több gondolat is felmerült most bennem. Egyrészt fantasztikus, hogy Ábi a képen, nem tudok, ugye lábadozik éppen.
2: Egyműtét után, igen.
1: Igen, de hogy az évtvágyát meghoztuk.
2: Igen, pedig tehát, azt mondta, hogy semmit nem kíván.
1: De ez szuper, tehát ezért már bőven megérte az egész.
2: Abszolút.
1: Másrészt meg egyébként egy olyan hamburgert, amit én ott abban a videóban ettem, azt a szellemiséget, azt az igényességet nem kellett tetetnem a lelkesedést. Meg
2: abszolút, és
1: a jól lakottságot.
2: És meg kell dicsérjem a hamburgert, tényleg nem egy átlagos hamburger, meg kell mondjam. De mesélj már el a kulisszatitkokat, tehát neked tényleg csak annyi volt a dolgod, hogy elétették a Zéti elétette a hamburgert, és neked csak annyi volt a dolgod, hogy megegyed?
1: Kvázi.
2: Várjál, megmondom, jó, csak tudod, mire vagyok kíváncsi, hogy tudod, már mondjuk esetleg a felénél tartasz, figyelj, kezdjük előre, jó, adj még egy hamburgert.
1: Nem, ez nem történt, de azért annyi kulisszatitkot elárulhatok, hogy képvideó is készült már, amúgy, nem tudom, az előzőt azt nem láttad akkor? Tehát abban ugyanaz a hamburger szerepel már.
2: Én szerintem az esőt láttam. Vagy ez nem,
1: az,
2: nem,
1: már,
2: nem.
1: Az már a második.
2: Ne idegesítsél.
1: Van már kint még egy. Van már kint még egy. Hello, Gabi.
2: Hello, Gabi. Gabi kevergeti a kávét.
1: Igen.
2: Jelentjük tisztelt szerkesztőasszony, mert azért mondjuk el, hogy a Sziget reggel szerkesztője harmad Gabi kolléganak. Abszolút Sziget levezettünk. Egész ideig arról beszéltünk. Csak
1: full
2: most
1: Sziget.
2: Vágott.
1: Igen, most, hogy megérkeztél.
2: Jól van,
1: azt az illúziót.
2: De nehogy a szerkesztőasszony leszerítse bennünket.
1: De ne arra, hogy nem hívtam fel senkit, akit mondtál, hogy kéne. De az, hogy hallotta, nyilván hallgatta a műsort.
2: De muszáj kibeszélni a Levinek a hamburgert, tehát csatlakozhat.
1: Igen, muszáj, így van. Na, most beszáll Gabi is.
2: Na, tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy a hamburger evős...
3: Sziasztok!
2: Hamburger evős videóban mondom, akárhányszor esetleg valamit elcseszett a Levi, újra kellett kezdeni, és akkor új hamburgert tettek elé.
1: Nem kellett, mert az első videó végén viszont muszáj volt beleharapnom már, és a második videóban ugyanazt a hamburgert Zéti olyan ügyesen tartotta, hogy ne látszódjon, hogy a másik oldalon ott van egy óriási harapás.
3: Igen, egyébként én láttam mind a két videót. Az egyik az elsőnél az van, hogy így rá kapsz a hamburgerre.
1: Igen, ellopják a telefonomat, hogy... és én a testemmel védem.
3: A hamburgert. A
2: gyerekek, teljesen lemar. Figyelj, az első videó mikor ment ki, könyörgöm, és nem tettétek be a rádiós csoportba?
3: Szerintem akkor, tehát igen.
1: Nem gondoltam, majd látjad.
3: Én megnéztem, igen. És nagyon jól szórakoztam én is.
1: Igen. Na mindegy, ez ugyanaz a hamburger volt, az a kulisszatitok, hogy nem volt pofám kérni még egyet.
3: Lehet, igény lett volna rá.
1: Lehet volna rá, abszolút. Hát az a hamburger annyira non plusz útra nekem, hogy boldogan vállaltam.
2: Hát pedig, igen, megkérdezhettem volna azt is, hogy Zéti hány hamburgerrel fizetett neked a...
1: Ezzel az egyel.
2: De ez van még a később. Attól függ, mennyire fog futni a videó, figyelj.
1: Igen, igen. Egyébként úgy látom, jók a visszajelzések.
3: Igen. Egyébként jó, de így azért nem volt olyan annyira nehéz, hogy amúgy is jó a hamburgerük, és hát, egyébként meg szereted a hamburgert.
1: Pontosan.
3: Most azon gondolkoztam, hogy így Andi, egyszerű. Neked meg nekem milyen cégnek kellene, hogy felajánljon valami. Én a szemránc krémre gondoltam magamnak.
1: Ja, hogy minden további nélkül. Ja, lehet, hogy ebből kiszállok most, jó, sziasztok.
2: Nem, hát azt hittem maradunk a kajánál, Gabi, hát meg eszembe jutott a vaníliafagyi.
3: Nem, hát, hogy mire körülnék.
1: Van egy vaníliafagyi reklám mellé, teljes messzírességre odaállnál, ugye?
2: Hát, amúgy azt hiszem, igen.
3: Amúgy igen.
1: Te is, Gabi?
3: Igen.
1: Most így a kávé mellé egyébként kvázi meg is kívánt egy kis basszus.
2: De miért nem tartunk itt a mélyhűtőbe? Igazából tartatnánk egy kis
1: nevetség, és itt van a stúdió, van egy mélyhűtőnk, és
2: a tök üres.
1: És lement a fél nyár.
2: Az egész hűtőnk üres, borzasztó.
1: Nem, komolyan mondom. Amúgy alig ettem fagyit meg ékkrémet idén, és ez borzasztó, ezen változtatnom kell.
3: Én se sokat, viszont voltam itt Pakson az egyik cukrászdába, és iszonyatosan finom áfonyás joghurt fagyit ettem.
1: Miért beszélünk?
3: Ugye, te mindjárt végzel, és mehetsz is fagyizni.
2: Azért beszélünk ilyenekről, mert pofátlanul hamburger reklámokra kérnek fel téged. Minket csak konferálásra kérnek fel a Gabival.
1: Borzasztó az.
3: Mondjuk ott is finomakat teszünk, azért azt
2: ez igaz,
3: hozzá.
2: Ott is finomakat teszünk.
3: És nagyon kedvesek az emberek, az előadók is.
2: Igen, az is igaz.
1: Én viszont, na mindegy, nem akarom.
2: Na, mit nem akarsz?
1: Nem akarok kihangsúlyozni, de azért ez a hamburger ez egész más, mégis, mint egy konferálás után enni egy kis pogácsát, nem?
2: Azért nem pogácsával vagyunk megkínálva.
1: Tudom, csak szívattak.
2: Nem, abszolút.
3: Sőt, ne arra, úgy még múltkor zsűritag is voltam a főzőversenyben, úgyhogy olyan finom fogásokat ettem, kóstoltam.
2: Tényleg, de azt hol is
3: volt? Őcsényben, jótékonysági kamionos.
2: Vagy a kamionos, igen.
1: Hadd kérdezzem már meg, onnan, abból a szemszögből zsűriként ennyi kaját, de hogyan döntesz? Mi az, ami alapján azt mondod, hogy ez egyik jobb, mint a másik?
3: Azért volt nagyon nehéz Öcsényben, mert egyébként nem egyféle ételt készítettek, hanem sokfélét, de valahogy volt egy ilyen babos káposztás étel, ami annyira finom volt, de az úgy mindenki azt mondta, hogy belekóstolt, hú, ez de jó, igen, és akkor mindenki azt mondta, hogy hú, ez de jó, hú, hát ez ki... és akkor megkóstoltuk, végigkóstoltuk a többit is, mindegyik finom volt, de ez a hú, ez de jó érzés, ez egyiknél se jött.
1: Aha, tehát ez akkor ilyen érzésből így, ami ösztönösen igen. Így egyszerűen, na ez.
3: Igen,
1: ez...
3: de hárman vagy négyen voltunk zsűritagok, és mindannyian ezt az egy ételnél mondtuk azt, hogy ó, wow, úgyhogy ez, igen, egyértelmű ez... volt, hogy ki lesz a győztes.
1: Nagyon kemény. Na, így viszont, amikor ennyire egyöntetűen történik, akkor nincs más választás, nincs más hátra.
2: Na, minden esetre, ha jön a harmadik videó, léci, posztoljátok be a csoportban, nehogy lemaradj.
1: Egyébként alig, ha nem fog jönni.
3: Szerintem egy olyat csináljátok, ahol egy, mit tudom, ott van a barátnőd, és akkor ő eleszi előled a hamburgert, te pedig ezért valamilyen módon megtorlod neki.
1: Megtorlom, veszek még egyet. Óriási megtorlás. Egyébként valahogy arra kéne rábírni az ízét itt legközelebb, és ez az ambícióm amúgy videóról videóra egyre több hamburgert kérek a művészi koncepció érdekében kizárólag. Tehát, hogy sajnos a következő ötlet, ez már két hamburger lesz szükség, hát most mit csinálják?
3: Igen, és akkor jövünk be reggel, és már itt a pulton, a konyhapulton is állnak a hamburgerek.
1: Igen. Csak a videó kedvéért van az egész. Igen.
2: Hát meg Zéti igazán elkészíthetne itt is élőben egyet. Na, kettőt, hármat.
3: Hányan itt vagyunk annyit.
2: Igen. Ezekre még úgy látom, hogy a kreatív csapat a hamburgeres reklámokat illetően beindult, úgyhogy majd később folytatjuk.
1: Valamire azt kell mondjam, hogy ha hamburgerekről van szó, akkor nagyon könnyen beindul a kreatív. Amikor ilyen finom kajákról van szó. Na, már 21 percet folyamatosan pofázunk. Hagyjuk már abba.
2: Esetleg.
1: Már nem.
2: Hát figyelj, ti abba hagyjátok, illetve mindenki megy a kettes stúdióba
1: dolgozni.
3: Én megyek a kettesbe.
2: Én megjövök. Igen. És maradok.
1: Jó.
2: Ja, Gabi, kettőkor jössz.
3: Bizony, hogy
1: nem. Rettegett szabad péntek.
2: Sőt, hogyha előbb jössz, akkor átadását erre számítok. Szabad péntek.
3: Itt leszek.
2: Rettegett szabad péntek. Hallod?
3: Nem, képzeld, tegnap odajöttek a meccsen, és mondták, hogy annyira jó volt a Csetomival a beszélgetésünk, és én úgy örültem, hát már egy hónapja volt, és hogy még mindig így jönnek vissza ilyen pozitív visszajelzések, hát úgyhogy teljesen.
1: Na de hát mondom, akkor is retteget, hát egy éles nyelvű kíméletlen.
3: Hárpia vagyok.
1: Péntek. Nem.
2: Nem, na, szerintem nagyon jól fogalmazott a Levi. Igen.
1: Igen, de Gabi, mivel te vagy a...
2: Nekem se ott a nyelven jutott eszedbe, de...
1: De ezt te mondtad, nem mi. Nem mi. Látod? Igen, tehát na.
3: Akkor... Azt hiszem, hogy erre akarsz kitérni.
1: Wow.
2: Na, Gabi, várlak 3/4-2-re.
1: Na, Andi pedig most fog következni. Kettőig lesz egészen, és Best of 90-es évek parti is lesz, meg minden egy kis szigetes visszatekintés, gondolom, a 90-es években, ha már itt tartunk. És kösz, hogy beugrottatok.
3: Szívi.
1: Na, én meg lelépek. Gratulálmete vagyok, ez volt az élesztő, szigetes élesztőnk volt. Én most kicsekkolok, valószínűleg vasárnap a Best of Star-ban találkozunk, amikor is déltől egyik valami előadót fogok játszani valamiket, de most Steven Wilson következik a Permanating-el. Legyen király napotok és király hétvégétek. Sziasztok, srácok! Wake up.
0: Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő veletek.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Folytatódik a Paks FM műsora az élesztő után. A mikrofonnál Strasser Andi. Üdvözlök újfent mindenkit. 9 óra 39 perc van egészen pontosan, és 20 fok Paksnál, 25-26 fokos maximumokat, sok napsütést ígérnek, és remélem, hogy egy nagyon jó pénteki hangulatban töltjük a mai napot. Július 24-én, amely napon születésnapját ünnepli az egyik amerikai, illetve Egyesült Államok beli sztár, aki egyébként dél-amerikai származású, Jennifer Lopezről van szó, vele biztosan fogunk foglalkozni ma délelőtt. Természetesen mindenek előtt egy kis Paksi FC mérkőzés, meccs levezetéssel kezdünk. A meccsről gondolom, hogy nagyon sokan nem maradtak le, akár élőben, akár a televízióban követték a Konferencia Liga első szereplését, a Konferencia Ligában való idei első szereplését a Paksi FC-nek, úgyhogy ezzel a témával jövök. Hamarosan azt is elárulom, hogy Böde Dániel hogyan nyilatkozott a meccsel kapcsolatban. Nagyon jó munkát és nagyon jó rádiózást mindenkinek!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Ez a Paks FM július 24-én délelőtt nagy nap volt a tegnapi, hiszen az Európa Konferencia Ligában első mérkőzésére került sor a Paksi FC-nek, méghozzá itthoni hazai pályán kilátta a meccset. Nos, a helyzet az, hogy bár a Paksi FC nem nyerte meg a tegnapi mérkőzést, mégis rengeteg pozitív hang van a mérkőzéssel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, ahogy a Paksi FC játszott, és hát Böde Dani fantasztikus góljáról pedig mindenki, még a nemzeti sport is elismerően szól. Vas Gábor öngólja után Böde gyönyörű gólt lőtt, de kikapott a Paks, ugye például a címoldalon, a nemzeti sport címoldalán így szerepel a tegnapi mérkőzés, mert hogy valóban született egy öngól is. Egyébként a Paksi FC Panathinaikos mérkőzésről van szó. A görög szurkolók bevonulását tulajdonképpen a német, illetve gyapai út felől a Paksi FC stadionjához meg is örökítettük, és a tegnapi videó tudósításainkat, ha végig csekkoljátok Gabi videó tudósításait, akkor sok értékes és érdekes pillanatot láthattok. Minden esetre az biztos, hogy nagyon-nagyon sok a pozitív hangvétel azzal kapcsolatban, ahogy a csapat játszott, és hát ugye Böde Dani és Bognár György vezetőedző is úgy nyilatkozott az M4 Sporton, hogy úgy gondolják, hogy hát ami a bírók munkáját illeti, nem biztos, hogy ők így ítéltek volna, ugye itt leskérdések is voltak, és egyéb olyan kérdések, amelyben esetleg úgy gondolja a csapat, vagy a csapat vezetősége, hogy másképp kellett volna dönteni. Böde Dani rúgta a Paksi FC, illetve a Panathinaikos hálójába a Paksi FC gólt, fantasztikus volt Dani teljesítménye ismét, azt hiszem, hogy a trollfoci is elismerően foglalkozott ezzel, mármint olyan értelemben is, hogy azért a tegnapi Ferencváros és Twente Európa Liga selejtező mérkőzése talán több figyelem összpontosult, de azért, amikor, főleg amikor Böde Dani betalálta, akkor azzal már abban a pillanatban minden online felület is elkezdett foglalkozni, vagyis a Paksi FC Panathinaikos összecsapással. Lesz visszavágó Görögországban. Bognár György vezetőedző úgy nyilatkozott, hogy jó mérkőzést játszottak egy nagyon jó ellenféllel, de természetesen jön a visszavágó, és nem fognak rosszabbul játszani. Böde Dani pedig azt mondta, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy megfordítsák ezt a párharcot. A Panathinaikos Paksi FC összecsapás Görögországban július 30-án lesz, vagyis jövő héten csütörtökön. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hány magyar szurkoló utazik majd ki. Mi találkoztunk olyanokkal a tegnapi meccsen, a stábbal, akik azt mondták, hogy már megvették a repülőjegyet, és úgyhogy hajrá Paksi FC a következőkben is.
1: Paks FM.

0: Közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk, forgalomkorlátozásokról. Igen, a Pécs felé vezető oldalon az M6-os autópályán, Szekszárd és Bátaszék térségében még mindig aszfaltoznak, a 155-ös és a 161-es szelvények között a külső sávot zárva tartják. A Budapest felé vezető oldalon szintén a déli részen van fennakadás, a 177-es és a 175-ös szelvények között híd és áteresz javítása zajlik, ott a belső sávot zárják el a forgalom elől, tehát az M6-os autópályán. Ami az alsóbrendű utakat illeti, az 51-es főúton Érsekcsanád és Baja között aszfaltoznak, a 153-as és a 156-os szelvények között szakaszos félpályás útlezárásra lehet számítani. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között hetek óta tart az útépítés, a 35-ös és az 51-es szelvények között szintén több szakaszon félpályás útlezárásra számíthattok. És akkor még nézzünk rá az Útinform térképére. Abból látszik, hogy Paks-Gyapa-Németkér útvonalon kaszálnak a mai napon, tehát az útmenti növényzetet gondozzák, valamint a Dunaföldvár előszállás alapútvonalon is, illetve Dunaföldvár és Cecek között, inkább így, a 61-es főúton az útmenti növényzetet gondozzák. Balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Mindjárt délelőtt 10 óra Gabi hozza a híreket, aztán folytatjuk a zenékkel. Rúzsa Magdi idei újdonságát készítettem be. A Rúzsal indul a következő óra.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávakövek,

0: arról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jövő június 1-én indul a kábítószer bűncselekményekkel vádolt Nicolás Madurónak Venezuela hatalomból januárban eltávolított és az Egyesült Államokban bíróság elé állított elnökének és feleségének büntetőpere New Yorkban, írja az MTI. A portál értesülései szerint Alvin K. Hellenstein bíró mindezt a házaspár szerdai meghallgatásán közölte, helyt adva ezzel a vád és a védelem kérésének. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák. Óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló kedden az MTI-vel. Az intézmény közleménye szerint a déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokkal húzó meteorjaikról ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező meteorokat adnak, amelyek még a holderős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulára, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Kínában képviselte Magyarországot és Tolna városát július 13-án és 19-e között a tolnai ifjúsági fúvós zenekar, a Beijing International Wind Music Carnival nemzetközi fúvós zenekari fesztiválon, ahonnan arany minősítéssel tértek haza. Tari Gergely, a zenekar karnagya rádiónknak elmondta, hogy kutya eledel vásárlás közben kapta a meghívást.
3: Ez úgy volt, hogy én éppen elmentem kutyakaját venni a kiskutyámnak, és hát jött egy e-mail, hogy szeretettel várnak minket Pekingbe. Én először azt hittem, hogy ez valami átverés, tehát hogy egy ilyen spam, és 12-szer átolvastam, hogy ez valóban így van-e, és elkezdtük ugye felvenni a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, és hát kiderült, hogy ez tényleg komoly, úgyhogy akkor azonnal gyorsan elkezdtünk szervezkedni, hogy összejöjjön ez az utazás.
2: Tari Gergely arra is kitért, hogy egy erdélyi zenekar is részt vett a fesztiválon, így még magyarokkal is találkoztak Pekingben.
3: Ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból ez zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket. Úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen azt beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk. De voltak még máshonnan is kínai zenekarok is.
2: A tolnai ifjúsági fúvós zenekarnak 3 fellépése volt Pekingben, számolt be rádiónknak Rácz Tibor, a zenekar titkára.
4: Hivatalosan 3 fellépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolába, egy kampuszba, a kampusznak a zenekarával közösen volt egy fellépésünk, és a legutolsó az pedig magán a gála koncerten, amin a gála koncerten mi zártuk a műsort, tehát mi voltunk az utolsó fellépők.
2: Augusztus 15-én szombaton egész napos falunappal várják az érdeklődőket Irekszemcsén. A program 9 órakor főzőversennyel indul, a nap folyamán fellép többek között Tihanyító Csaba és Bognár Rita, a Gárdi Szilvia, Henna, valamint az est fő attrakciójaként 20 órától az Edda Tribute Band ad koncertet. A rendezvényt este 9:30-tól a Sprint Live Music Band bája zárja. A szervezők gyermekprogramokkal, kézműves kirakodóvásárral, tűzoltó bemutatóval, légvárral és számos további kísérő programmal is készülnek. A főzőversenyre a 0623879306-os telefonszámon lehet jelentkezni. Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil

0: stációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
1: Pontosan 5 perccel délelőtt 10 óra után további nagyszerű rádiózást kívánok mindenkinek, és egy remek pénteki napot július 24-én, amikor Kinga és Kincső nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük. Ők a névnaposok, a születésnaposok pedig együtt ünnepelnek. A világsztárral, az Amerikai Egyesült Államok beli világsztárral, aki egyébként dél-amerikai származású, Jennifer Lopezről van szó, aki minden idők egyik legnépszerűbb előadója, főként az elmúlt években. Vele biztosan fogunk foglalkozni majd ebben az órában, de mindenek előtt, egy-két zeneszám után elmondom, hogy mi lesz ma Gerjenben. A Dunarok motoros találkozó második napjának programja is nagyon jók lesznek. A tegnapi koncertekről is remek híreket kaptunk, sőt, a Facebook oldalunkon tudósítottunk is, illetve természetesen más egyéb programok is lesznek a hétvégén a vételkörzetünkben. Azokat is végignézzük.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Kezdjük a Gerjeni Dunarok motoros találkozó programjaival. 17. alkalommal kerül sor a fesztiválra, és a tegnapi napon már megkezdődtek a koncertek többek között a fő fellépővel, a Romeo Vérzik zenekarral, de fellépett a Breakout és a Kerámia is. A mai napon 13 órakor kezdődnek a színpadok a Dunarok Cream színpaddal, 17 órakor Antipasszát, 18 órakor ZZ-Kopi fellépés lesz, 20 órakor a Kela koncert, 22 órakor pedig a Moodfield zenekar lép fel, és a holnapi napon lesz a záró napja a Gerjeni Dunarok motoros találkozóval, méghozzá a 13:30-kor kezdődő motoros felvonulással, illetve 15 órakor szombaton kerül sor a hangerő mérőre is, 16 órától Fábián Zoltán, 17:30-tól Dongatto, 18:30-tól Hemlock, 20 órakor ABCD koncert, 22 órakor pedig a Mobil Mania koncert zárja a Gerjeni Dunarok találkozót, úgyhogy mindenkinek nagyon jó rock koncerteket kívánunk még erre a két napra. Ami még az egyéb programokat illeti, ezen a hétvégén ismét lesz kenuzgatom vízi túra, ezúttal a Bölcske Paks távol lehet kenuzni túrakenukkal, illetve kajakokkal, 4, illetve 6 személyes túrakenuk, illetve egy vagy két személyes kajakok állnak rendelkezésre. A 20-as körzet 299-21-50-es telefonszámon lehet mindig a kenuzgatom programjaira jelentkezni. Legközelebb augusztus 8-án a Bölcske Paks távot lehet majd újra levezni. Augusztus 1-én, vagyis jövő héten, szombaton Gerjeni családi nap lesz, a 4. Gerjeni nagycsaládos családi nap 15 órától veszi kezdetét, méghozzá a Gerjeni sportpályán, megnyitóval, tomborárusítással, cukorágyúval, lovaskocsikázási lehetőséggel, illetve rendőrkutyás bemutatóval és happartival. Mindenkit szeretettel várnak. Szintén augusztus 1-én egy életünk életrajzi stand-up estre várnak mindenkit Kalocsára, Nagy Ervin és Borbé Alexandra az érsekkerti szabadtéri színpadon este 8:30-kor lép fel. Választhatok programokat és kapcsolódjatok ki a következő napokban is.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paksfm.

Barta Zsófi hangja. Annak idején a Hold Viola zenekarral együtt volt igazi, szerintem. Maga a formáció 2016 tavaszán alakult Miskolcon. Zsófi 2008-ban csatlakozott a csapathoz, de 2013-ban kivált az együttesből, és bár azóta is sokat hallottunk róla, de azért kevesebbet szerintem, mint amikor a Hold Violával együtt zenélt, illetve énekelt. És már is mondom, hogy hogyan folytatjuk 90-es évekkel, egyébként abból jön majd dal, nem kevés, dél és egy óra között, hiszen a Best of 90-es évek óráját fogom pörgetni a mai pénteki ebédidőben, úgyhogy akár ízelítőként is tekinthetünk a Serenata repre, amely Giovanottinak a kislemezén szerepelt annak idején 1994-ben. Az olasz énekes és dalszerző egyébként elsősorban rapperként volt ismert már annak idején is. Egyébként Olaszországban már a 80-as években befutott. Szóval jön a Serenata rap, aztán még egy-két zeneszám után hamarosan Jennifer Lopez, mert hogy ígértem őt is a mai születésnapja kapcsán.

Benson Moon a Paks FM-en, a maga 24 életévével. A fiatal ember még 20 éves sem volt, amikor berobbant annak idején 2021-ben az American Idol című tehetségkutatóban, illetve ezt követően azért a TikTokon is szájra kelt, és nem csak előadóként, de kiváló dalszerzőként is jegyzik egyébként az amerikai énekest, és azért emeltem csak ki az életkorát, mert hát Jennifer Lopez sem kezdte azért annyira későn, sőt, őt színésznőként is ismertük, ugye a Selena című filmben a fiatalon elhunyt énekesnőt alakította 1997-ben, ő akkor már a 20-as éveiben járt egyébként. Jennifer Lopez ma születésnapos, 1969. július 24-én látta meg a napvilágot. Egyébként ő már New Yorkban született, tehát bronxi születésű, de portorikói származása az fontos a számára, és mindig is büszkén beszél róla. Egyébként énekesként, dalszerzőként, színésznőként is jegyzik, valamint divattervezőként és üzletasszonyként is. A J.Lo Beauty szépségápolási márka alapító tulajdonosa az énekesnő. 2011-ben az amerikai People magazin több százezer szavazat alapján a világ legszebb nőjének is megválasztotta. A Forbes magazin szerint 2012-ben pedig a világ legbefolyásosabb híressége közé sorolta Jennifer Lopez-t, aki 57 éves lett a mai napon, és hát a legtöbben ugye azt találgatják már évek óta, hogy hogy tud ennyire karcsú, friss és fit maradni. Nos, ma is rengeteg portál ír arról a születésnapja kapcsán, hogy ez hogy is lehetséges. Még olyan oldalak is, mint a mindmegette.hu ezzel foglalkozik, és itt külön kiemelik, hogy hát nyilván Jennifer Lopeznek évek óta nem akármilyen az étrendje, és nem akárhányszor egy héten. Egyébként szokták mondani, hogy a fittségünket akkor tudjuk megőrizni, sőt, akkor tudunk erősödni, ha hetente legalább háromszor eljárunk edzeni. Jennifer Lopez sem edz egy héten ennél többször, viszont rengeteget táncol, és nyilván azok a show műsorok, amelyeket teljesít a koncertjei kapcsán, az az irdatlan mennyiségű mozgás és tánc, ami mögötte van. Hát szerintem, hogyha az edzésen túl a táncórákat és a koreográfiák begyakorlását is nézzük, akkor napi szinten mozog Jennifer Lopez, főleg amikor egy turnéra készül. Elképesztő koncertet adott tavaly Budapesten, ami pedig az étrendjét illeti, természetesen friss és egyszerű alapanyagokra épít, állítólag gyakran eszik zöldségeket, sovány fehérjéket, halat, csirkét, kuinoát, és igyekszik kerülni a túlzottan feldolgozott élelmiszereket, ami talán még fontosabb ennél is, hogy J.Lo régóta kerüli az alkoholt, a dohányzást és a koffeint. Több interjúban is beszélt arról, hogy ezekről azért mondott le, mert szerinte ezek fogyasztása hosszú távon megmutatkoznak a bőrön és az energiaszinten is, úgyhogy ezek tulajdonképpen Jennifer Lopez titkai, amelyekből soha nem csinált titkot. Szóval az énekesnő ma 57 éves, sok boldogságot kívánunk neki is természetesen, és persze minden kedves hallgatónknak, aki vele együtt ünnepel. Hát gondolkodtam rajta, hogy melyik dalt válasszam az énekesnőtől, de szerintem a legautentikusabb tőle, és az egyik legütemesebb, legjobb ritmusom az a 2001-es Ain't It Funny, úgyhogy ezzel folytatjuk.

0: napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: klasszikus Shadows felvétel zárja ezt az órát. 1961-ből pörgettem, és majd visszatérünk a 2000-es évek slágereihez. Mindjárt mutatom, hogy mivel indítom a következő órát, előtte viszont nézzünk rá az utakra.
1: És most közlekedj velünk!
0: Balesetről nincs hírünk, arról viszont igen, hogy a mai nap kiváló alkalom arra, hogy az útmenti növézetet gondozzák, ezt teszik a Paks-Gyapa-Németkér útvonalon, az 1-es és a 19-es kilométerek között, valamint a Dunaföldvár-Cece összekötő úton, vagyis a 61-es főúton a 3-as és a 18-as szelvények között. A Dunaföldvár-Mezőfalva útvonalon egészen seregélyesig, viszont kátyúznak a 3-as és a 39-es kilométerre szelvények között, ezt is jó, ha tudjátok. Bács-Kiskunban Dunapata és Kalocsa között szintén az útmenti növényzetet kasszálják, ez az 51-es főúton a 103-as és a 114-es szelvények közötti szakasz, és ugyan emiatt lehet útszűkület a Fad-Tolna-Szekszárd útvonalon, valamint a Szedres-Medina összekötő úton is, balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
0: Azt ígértem, hogy a következő óra elején visszatérünk a 2000-es évekhez, konkrétan a 2000-es évből hozom Gabriellától majd a One Woman című slágert. Igazi dúdolnivaló slágerekkel jövök tehát a következő órában is, és egy kis tábor beszámolóval is többek között. Nagyon szeretjük így a nyári hónapokban a táborozó gyerekeket megszólítani, úgyhogy ilyen interjúval is jövök a következő órában.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, korahajnaltól

0: kalandok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: A francia kormány szerdán egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely a választások idején álhíreket terjesztő személyek büntetési tételeinek szigorítását irányozza elő, értesült az MTI. Franciaországban jövő tavasszal elnökválasztást rendeznek, amely kapcsán a hatóságok jelentős külföldi beavatkozási kísérletektől tartanak, ezért látják indokoltnak a szabályozás szigorítását a beterjesztők. Lemondott a Momentumos Vadász Gábor, a 12. kerület alpolgármestere, adta hírül az MTI. A politikus lemondását azzal indokolta, hogy megromlott a munkakapcsolata a Magyar Kétfarkú Kutyapárt színeiben a kerületet irányító Kovács Gergely polgármesterrel. Görög rendőrök is segítették a tegnapi Paksi FC Panathinaikos meccs biztosítását, erről Komlósiné Kis Anetta Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője mesélt a meccset megelőzően rádiónknak. Mint mondta, ilyen együttműködésre még nem volt példa a Paksi meccsek biztosítása során.
3: Minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a Paks győzelmével záruljon, ezért a magyar rendőrökön kívül görög rendőrök is besegítenek a biztosításba, úgyhogy már ők itt vannak tegnapi nap óta, és amennyiben szükség lesz bármilyen beavatkozás a görög rendőrök részéről, akkor ők is segíteni fognak mind abban, hogy a saját szurkolóikat korlába tartsák, mind pedig abban, hogy milyen atrocitásokra számíthatnak, és esetleg milyen szurkolóktól, hiszen ők jobban ismerik őket, mint a magyar rendőrök. Úgyhogy ez egy újdonság ezzel kapcsolatban, ez eddig nem volt jellemző, és nem is volt erre még példa az én tudomásom szerint, de most vannak itt görög kollégák, akik segítenek az én kollégáimnak abban, hogy zökkenőmentes legyen a mai napon a meccs.
2: Lakossági fórumot tart a Bölcskei Önkormányzat a Bölcske 0367 helyrajzi számú aszfaltút felújításának terveiről, adta hírül a település a közösségi oldalán. A fórumot július 27-én hétfőn 14 órától rendezik a polgármesteri hivatal tárgyaló termében. A beruházás célja a Hadai-hegy zárt kerti ingatlanait megközelítő, rossz állapotú út felújítása, valamint vadkerítés létesítése. Az önkormányzat minden érdeklődőt vár, hogy tájékoztatást adjon a pályázatról, és megismerje a lakosság véleményét. Augusztus 8-án és 9-én rendezik meg a 42. Györkönyi Nemzetiségi Napokat, adta hírül a település a közösségi oldalán. A kétnapos programon többek között kézműves vásár, gyermekfoglalkozások, sváb gasztronómiai bemutatók, folklórműsorok, bortúra, harmonika zenekari koncert és a sváb bál is várja az érdeklődőket. Az önkormányzat bejegyzése szerint a rendezvény vasárnap kétnyelvű istentisztelettel zárul a Györkönyi Evangélikus templomban. Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Gabi, nagyon köszönjük a híreket. Déli 12 órára várunk vissza, viszont egy másik Gabriellát köszönthetek, illetve konferálhatok fel a következőkben, mert hogy Gabriellétől ígértem a One a Woman című 2000-es slágert. Ezzel indul egy újabb óra itt a Paks FM-en, azon a napon, július 24-én pénteken, amikor mindössze 22 fokot mutat a hőmérő, itt Pakson a stúdiónál. Egyébként a vételkörzetünk nagy részén felhők tarkítják az eget, amely további enyhe hőérzetet biztosít, mindezektől függetlenül nagyon kellemes napokat kívánok azoknak is, akik éppen a nyaralásukat, illetve a jól megérdemelt szabadságukat töltik. A többieknek nagyon jó munkát és kiváló rádiózást. Pár perc múlva egy kisfiúval hozok interjút, aki az egy

0: egy paksi nyári táborban szerzett élményeket, úgyhogy maradjunk együtt.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összetett.

0: Harry Styles idei újdonsága után pontosan 4:12 van. Július 24-én hogy álltok a nyári táborokkal? Megye még táborba a gyerek? Augusztus végéig, illetve általában úgy augusztus 20-áig, bezárólag egyébként még nagyon sok tábor, gyermektábor zajlik majd a vételkörzetünkben, például a mesés közlekedési tábor augusztusban Dunaföldváron, illetve lesz mesetábor, azt kimondott a mesetábor, Pakson is a Csillagsó Tánc Egyesület jóvoltából, illetve a tánctábor is majd augusztusban nyitja meg a kapuit, úgyhogy lehet még mazsolázni, hogy melyik táborba férhet be a gyermek, ha még meg kell oldanotok egy-két hetet. Én a Paks Kistérségi Szociális Központ táboráról is több gyermektől hallottam, nevezetesen azt, hogy ott töltöttek kimondottan egy hetet nyári táborozás céljából. Paksváros önkormányzata támogatásával egyébként 3 hetes tábort szervezett a Paks Kistérségi Szociális Központ, főként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei részére. A második héten a Paksi Bezzerégy Általános Iskola 4. osztályos tanulója, Huszák János Máté nagyon élvezte a színes programokat. Páfi Katalin kolléganőnk a munkagép bemutatón beszélgetett a fiatalemberrel, ahol traktort vezethettek a gyerekek, emelőgépbe és platós autóba is beülhettek.
1: Paks FM összeköt. Információk helyből helyben.
2: Huszák János Máté, mesélj nekem, miket csináltatok a héten, mennyire tetszik, mi volt, ami a legizgalmasabb volt eddig?
3: Hát nagyon érdekes programok vannak itt, és jöttek rallikocsik, amik bejárták a sivatagot, és velük köröztünk. Az nekem nagyon megtetszett.
2: Most itt vagyunk, elég érdekes szerintem ez is.
3: Igen, munkagépben mutató, ez elég érdekes, igen. Éppen traktorhoz állunk sorba.
2: Aha, és a másik kettőt kipróbáltad már?
3: Igen, a másik kettőt, igen. Irányítanak ide-oda, hintáznak, és az nagyon izgalmas volt. A másik az pedig megemelik a hátulját az autónak, és hát az is érdekes.
2: És kikkel vagy itt a táborba egyébként? Vannak-e barátok, ismerősök?
3: Igen, én eddig a Balog Antalba jártam, és itt vannak a negyedikesek onnan. A Tyúkos Barnabás, Kertész Imre, meg a Zsoltika, és hát velük barátkozunk.
2: Hogy telik egyébként a nyarad? Sok táborba voltál már eddig?
3: Igen, sokba voltam, és még megyek 4-be.
2: Hát akkor az egész nyarat táborozással telik szinte?
3: Hát igen, inkább táborban lenni, mint otthon ülni.
2: A héten lesz még valami itt a Paksi Játszótársak táborába, amit nagyon vársz?
3: Hát holnapi nap, az strandon leszünk állítólag, elmegyünk moziba, azt eléggé várom. A Toy Story 5-re megyünk.
2: A nyáron azt mondtad, hogy még 4 táborba mész, melyik az közülük, amelyiket nagyon várod, és miért?
3: Arata tábor, Nagy Rábén, az kedvencem. Ott van egy csomó barátom, meg ez ilyen karate táborot. Ugye edzünk, szórakozunk, mindent is csinálunk.
2: Tehát akkor te karatézol.
3: Igen, lassan 4 éve.
2: Szuper, jó, köszönöm szépen. Mehetsz traktorozni most már akkor bátran.
3: Én köszönöm, viszlát.
0: Kati, nagyon köszönjük az interjút. Egyébként el kell, hogy mondjam, hogy azt a Huszák János Mátét hallottátok, aki korosztályában tavaly világbajnok lett, korosztályos világbajnok abban a bizonyos karate sportágban, 2024-ben pedig egy Európa-bajnoki aranyérmet és egy világbajnoki ezüst és bronzérmet is bezsebelt, úgyhogy Kati, micsoda interjú alanyod volt. Érdemes is lesz Jánoskát megkérdezni egyébként, hogy mostanában mi újság vele 2026-ban. Egy biztos, ő is táborozott a Paks Kistérségi Szociális Központ táborában, amely 3 hétig tartott, mind a 3 héten olyan gyerekeket táboroztattak Paksváros önkormányzata támogatásával, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei. Kati, köszönjük az interjút!

Santana és Rob Thomas közös lágere a Smooth 99-ből szólt, előtte Aucsilla és Szolnoki Péter ugyanabból az évadból hozta a Féltelek című dalt, úgyhogy abszolút dehangolódunk a 90-es évekre, mert hogy déltől egyig a Best of órában majd a 90-es évek legnagyobb slágereit fogom pörgetni, addig persze hozok sok minden mást is, például egy különleges dalt Macy Gray-től, a fantasztikus énekesnőtől, nem véletlenül, ugyanis a mai napon nyílt meg a jegyértékesítés a budapesti koncertjére, mert hogy Macy Gray, az R&B koronázatlan királynője újra Budapesten ad majd koncertet november 30-án, és a jegypénztárak erre a koncertre a mai napon nyitottak ki. Egy jó kis Macy Gray felvétel és egy-két érdekesség az énekesnő karrierjéből. Ezzel folytatjuk tehát mindjárt. Előtte Kylie Minogue érkezik, majd a Kiwi a lila fellegekkel.

Coldplay a Pax FM-en, és Macy Gray a következőkben. A fantasztikus énekesnő nem véletlenül egyébként hirtelen az utóbbi pár órában tele lett mindenféle magyarországi sajtóorgánum a Macy Gray-jel kapcsolatos hírekkel, és online is biztos vagyok benne, hogy találkozhattok majd a fényképével, illetve azzal az információval, hogy a mai napon nyitottak meg a jegypénztárak a Macy Gray budapesti koncertre, mert hogy kiderült, egyébként egészen titokban volt eddig, hogy a fantasztikus énekesnő, akit az R&B koronázatlan királynőjeként is titulálnak, újra Budapestre érkezik, az Akvárium Klubban lép majd fel november 30-án, és mától lehet tehát jegyet váltani a koncertjére. Egyébként ugyanaz a szervező hozza el Macy Gray-t Budapestre, aki tavaly elhozta nyáron Jennifer Lopez-t, fergeteges koncertet adott az énekesnő is, és Macy Gray kapcsán is hasonlóra lehet majd számítani, mert hogy állítólag érzelmekkel és energiával teli koncerttel készül a magyar közönség számára. Egyébként a The Trouble with the Truth Tour elnevezésű turnéjának a keretében érkezik Macy Gray, aki annak idején 1967-ben látta meg a napvilágot, az amerikai énekesnő, akit kimondottan R&B és soul énekesnőként, illetve színésznőként tartanak számon, tehát az 58. életévében jár, de rendkívül aktív. Az énekesnő mögött több mint negyed évszázad áll, már ami az éneklést és a szereplést illeti, ez alatt egyébként, hát nem csak a dalairól, hanem a filmes és televíziós szerepeiről is megismerhetük. 2000-ben Grammy-díjat is nyert, 2014-ben pedig beválogatták az Ohio-i kantonban a National Rhythm and Blues Hall of Fame tagjai közé. Egyébként azt gondolom, hogy összetéveszthetetlen a hangja. Szokták mondani, hogy rekettes, de lehet, hogy másképp lenne, másik jelző lenne. Jó, minden esetre képzeljétek el, annak idején eredetileg forgatókönyvírást tanult a Los Angeles-i egyetemen, bár diákként már elkezdett dalokat írni a barátainak, majd egy sorsfordító napon, amikor a demo felvételre szerződtetett énekes nem jelent meg, ő maga állt a mikrofon mögé. Ez a váratlan pillanat indította el azt a pályafutást, amelynek során Macy Gray a Modern Soul egyik legismertebb hangjává vált, így írnak a sajtóközleményben Macy Gray-ről a budapesti koncertje kapcsán. Egyébként az áttörést az 1999-ben megjelent On Half Life Is című debutáló albuma hozta meg, amely világszerte több millió példányban kelt el, az Egyesült Államokban pedig háromszoros platina lemez lett. Az albumon szereplő I Try című dal minden idők egyik legismertebb soul slágerévé vált, amelyért ugye 2000-ben kapta meg a Grammy díjat, illetve akkor kapta meg az első Grammy-ét a legjobb női popénekes kategóriában. Karrierje során egyébként 5-ször jelölték Grammy díjra, és világszerte 25 millió példány fogyott el a lemezeiből. Egyébként azt szokták mondani az énekesnő kapcsán, hogy kevés olyan előadó van, aki olyan őszinte mély érzelmeket közvetít a dalokban, mint ő, úgyhogy természetesen Macy Gray-jel folytatjuk itt a Pax FM-en, tehát Macy Gray Budapesten ad koncertet november 30-án az Akváriumban. Biztos, hogy egy izgalmas este lesz. Amit választottam tőle, az is izgalmas, nekem egy kicsit ez az igazi szólós jazzes stílus tőle. 2003-ból a She Ain't Right For You című szám szól tőle.

0: a Pax FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Pax FM.
2: De jó, hogy itt vagy. Mesélek neked egy atomjó kis városról.

0: Jennifer Hudsonnak itt élőben láthattunk a VB fináléjában, hiszen az Amerikai Egyesült Államok himnuszát ő énekelte el, és az ő előadásával kapcsolatban is ugyanazok voltak a vélemények, mint Justin Bieber előadásával kapcsolatban, hogy ők ketten biztos, hogy élőben énekeltek. Szóval Jennifer Hudson zárja ezt az órát, és már is mutatom, hogy kiindítja a déli 12-t. A szintén fantasztikus hangú Rod Stewart, mert hogy jön a Best of 90-es évek órája, vagyis 1990 és 99 közötti időszakról pörgetem majd a legjobb slágereket. Jó délidőt mindenkinek, maradjunk együtt!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

ez az illat és az íze, akár a nagyanyám fűztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, korahajnaltól este 9-ig a

0: mindezt a házaspár szerdai meghallgatásán közölte, helyt adva ezzel a vád és a védelem kérésének. Július 30-áról 31-ére víradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák. Óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló kedden az MTI-vel. Az intézmény közleménye szerint a déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokkal húzó meteorjaikról ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkább időnként fényes tűzgömböket eredményező meteorokat adnak, amelyek még a holderős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulára, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Ma 19 órától a Paksi Makovesz templomat helyett a Blue Barok koncertnek. Az est különlegessége, hogy a barokk zene és a jazz világát ötvözi, ismert jazz standardek barokk ihletésű átdolgozásai csendülnek fel. Közreműködik Cseke Klára, Cseke Gábor, Bódás Zsuzsanna, Korényi János és Korényi Ábel.
1: Minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a Paks győzelmével záruljon. Ezért a magyar rendőrökön kívül görög rendőrök is besegítenek a biztosításba, úgyhogy már ők itt vannak tegnapi nap óta, és amennyiben szükség lesz bármilyen beavatkozás a görög rendőrök részéről, akkor ők is segíteni fognak mind abban, hogy a saját szurkolóikat korlába tartsák, mind pedig abba, hogy milyen atrocitásokra számíthatnak, és esetleg milyen szurkolóktól, hiszen ők jobban ismerik őket, mint a magyar rendőrök. Úgyhogy ez egy újdonság ezzel kapcsolatban, ez eddig nem volt jellemző, és nem is volt erre még példa az én tudomásom szerint, de most vannak itt görög kollégák, akik segítenek az én kollégáimnak abban, hogy zökkenőmentes legyen a mai napon a meccs.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: A Panathinaikos győzelmével zárult a Paksi FC Panathinaikos FC Európa Konferencia Liga selejtező első meccse Pakson július 23-án. Az első félidőben mindkét csapat előtt adottak kisebb lehetőségek, de ezek komoly veszélyt nem jelentettek az ellenfél kapujára. A felek közötti előre várt különbséget az első félidőben nem lehetett észrevenni. A 40. percben Vas Gábor sajnálatos öngólját követően szerezte meg a vezetést a görög csapat. A második félidőben az argentin Santino Andino újabb gólt szerzett a vendégeknek, miután a partjelző jelzését a játékvezető felülbírálta, amely előtt a paksi játékosok értetlenül álltak. Ezt követően a csereként beálló Böde Dánielnek a 71. percben sikerült szépítenie. A második félidőben több helyzete is adódott a Panathinaikosnak, a 84. percben Kovácsik nagyot védett. A végeredmény Paksi FC Panathinaikos FC 1-2. A visszavágóra július 30-án Athénban kerül sor. Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Paks FM Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
3: Indul a mai Best of óra, ahogy azt már megszokhattátok, péntekenként csak és kizárólag a 90-es évek legnagyobb slágereivel, és én már is sorolom, hogy hogyan indítjuk az órát. Rod Stewartot ígértem kezdésként, vele jövök egy 96-os slágerrel, az If We Fall In Love Tonight című jól ismert klasszikussal, aztán 97-re ugrunk át, a Paradiziótól a Bailando érkezik, majd a 60-as éveket idézi Fenyő Miklós az Angyalok Föld című slágerével, egyébként 96-ban jött ki a dal, úgyhogy abszolút 90-es évek. A Blue Boy nevű formáció a Remember Me-vel érkezik 95-ből, majd Ákos az Ilyenek Voltunk című 97-es, jó kis osztálytalálkozókra való slágerével.
2: Paks FM Best of 90-es évek a 96.3-as frekvencián.

Ákos a Best of órában, aki a tegnapi napon újra hírt adott magáról, és már is megosztom veletek ezt is. Előtte viszont a Best of órából egy pillanatra kitekintünk, ugyanis nagy és fontos bejelentés érkezett, ami érinti Paksot, illetve a Paks 2 ZRT-t egészen pontosan, ugyanis pár perccel ezelőtt Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette a Facebook oldalán, hogy felmentette Jákli Gergelyt, a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját, és azt is hozzátette, hogy a délután folyamán, tehát még a mai napon délután be fogja mutatni a Paks 2 új vezérigazgatóját, úgyhogy ezek azt gondolom, hogy fontos információk és izgalmas pillanatok a számunkra, hiszen itt élünk a városban, a vételkörzetünk, és egyébként az egész ország számára fontos beruházásról van szó, úgyhogy várjuk Kapitány István újabb bejelentését, a bejelentést egyébként a mostanit a Facebook oldalunkon is megosztottuk, és akkor most térjünk vissza a zenékhez, a Best of órát halljátok, amelyben a 90-es évek slágereit pörgetem, és Ákostól az a dal szólt az imént, amely, hát nem tudom, hogy van-e olyan osztályba, vagy volt-e olyan osztálytalálkozó a 90-es évek végén, illetve a 2000-es évek elején, amely ne használta volna fel valamiféle fotós, visszatekintős, nosztalgiázós kis videójához az Ilyenek voltunk című dalt. Ákos július 1-én jelentette be, hogy rossz indulatú pajzsmirigy daganattal küzd, és a tegnapi napon újra hírt adott magáról. Konkrétan azt mondta, és úgy nyilatkozott, hogy a csoda az egyetlen realitás. Egyébként a műtétje után elsőként a Szegedi Ferences Ifjúsági Találkozó meghívását fogadta el. A záró eseményen beszélgetett Grácián testvérrel a hitéről, a vele történt eddigi csodákról, és állítólag a videó vissza is nézhető a YouTube csatornán. Szóval Ákostól játszottam az imént, és egy hazai felvétellel folytatjuk a továbbiakban is. Charlie jön a Tátrai Benddel, aztán Robbie Williams, Eric Clapton és a Republic zenekar a Best of 90-es évek órájában itt a Paks FM-en.

A Republic egyik legkellemesebb, sőt, szerintem a legkellemesebb dala, illetve slágere, 94-ből a 67-es út szólt a Best of órában, amelyben csak is kizárólag a 90-es évekből pörgetek, és hogyha jól nézem, akkor négy dal még biztos befér. Presser Gábor, Dave Stewart és a Take That is szerepelni fog még a Best of órában, előttük pedig Celine Dion a Titanicos dallal, amely 1997-ben jött ki, pontosan akkor, amikor maga a film is James Cameron világsikerű filmjéről, és hát Celine Dion világsikerű daláról van szó, amely tulajdonképpen a védjegyévé vált egyébként akkor, 97-ben az énekesnő ötödik stúdióalbumán szerepelt a dal, a Let's Talk About Love című lemezen, valamint a Titanic című film filmzenei albumán is megjelent szintén abban az évben, 97-ben. Óriási világsláger lett egyébként. 25 országban azonnal a slágerlisták élére került, Ausztráliában, Kanadában, Dániában, Finnországban, és természetesen az Egyesült Államokban is. A dal érdekessége egyébként, hogy Celine Dion állítólag nem akarta elvállalni a felléneklését, mert úgy érezte, hogy a Beauty and the Beast, vagyis a Szépség és a Szörnyetek, valamint a Because You Love Me című dalok után nem nagyon akarna egy újabb filmbetét dalával szerepelni, de aztán többek között férje, aki menedzsere is volt, egyben meggyőzték, hogy ezt a dalt neki kell elénekelnie. Tehát a My Heart Will Go On című dallal folytatódik a mai Best of 90-es évek órája.

0: Egy igen kellemes levezetés, illetve befejezés a Take That-tel. A Best of órát hallottátok az elmúlt bő 56 percben, csak is kizárólag a 90-es évekből válogattam, és a 96-os How Deep Is Your Love című felvétel zárja ezt az órát. Holnap Best of 80-as évek lesz Krisztával ugyanebben az időben, jó lesz az is.
1: Ez volt a Best of 90-es évek. Minden pénteken egy órán keresztül, déltől egyig. Best of órák, csak a Paks FM-en. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek, 2026. július 24.

0: Például a paksi meccsek biztosítása során.
1: Minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a Paks győzelmével záruljon. Ezért a magyar rendőrökön kívül görög rendőrök is besegítenek a biztosításba, úgyhogy már ők itt vannak tegnapi nap óta, és amennyiben szükség lesz bármilyen beavatkozása görög rendőrök részéről, akkor ők is segíteni fognak mindabban, hogy a saját szurkolóikat korlába tartsák, mint pedig abba, hogy milyen atrocitásokra számíthatnak, és esetleg milyen szurkolóktól, hiszen ők jobban ismerik őket, mint a magyar rendőrök. Úgyhogy ez egy újdonság ezzel kapcsolatban, ez eddig nem volt jellemző, és nem is volt erre még példa az én tudomásom szerint, de most vannak itt görög kollégák, akik segítenek az én kollégáimnak abban, hogy zökkenőmentes legyen a mai napon a meccs.
0: Ma 19 órától a Paksi Makovecz templomat helyett a Blue Barokk koncertnek. Az est különlegessége, hogy a barokk zene és a jazz világát ötvözi, ismert jazz standardek barokk ihletésű átdolgozásai csendülnek fel. Közreműködik Cseke Klára, Cseke Gábor, Bódás Zsuzsanna, Korényi János és Korényi Ábel. Lakossági fórumot tart a Bölcskei Önkormányzat a Bölcske 0367 helyrajzi számú aszfaltút felújításának terveiről, adta hírül a település a közösségi oldalán. A fórumot július 27-én hétfőn 14 órától rendezik a polgármesteri hivatal tárgyaló termében. A beruházás célja a Hadai-hegy zárt kerti ingatlanait megközelítő, rossz állapotú út felújítása, valamint vadkerítés létesítése. Az önkormányzat minden érdeklődőt vár, hogy tájékoztatást adjon a pályázatról, és megismerje a lakosság véleményét. Augusztus 8-án és 9-én rendezik meg a 42. Györkönyi Nemzetiségi Napokat, adta hírül a település a közösségi oldalán. A kétnapos programon többek között kézműves vásár gyermekfoglalkozások, sváb gasztronómiai bemutatók, folklórműsorok, bortúra, harmonika zenekari koncert és a sváb bál is várja az érdeklődőket. Az önkormányzat bejegyzése szerint a rendezvény vasárnap kétnyelvű istentisztelettel zárul a Györkönyi Evangélikus templomban.
2: Fox-FM hírek.
0: Kínában képviselte Magyarországot és Tolna városát július 13-án és 19-e között a tolnai ifjúsági fúvós zenekar, a Beijing International Wind Music Carnival nemzetközi fúvós zenekari fesztiválon, ahonnan arany minősítéssel tértek haza. Tari Gergely, a zenekar karnagya rádiónknak elmondta, hogy kutya eledel vásárlás közben kapta a meghívást.
3: Ez úgy volt, hogy én éppen elmentem kutyakaját venni a kiskutyámnak, és hát jött egy e-mail, hogy szeretettel várnak minket Pekingbe. Én először azt hittem, hogy ez valami átverés, tehát hogy egy ilyen spam, és 12-szer átolvastam, hogy ez valóban így van-e, és elkezdtük ugye felvenni a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, és hát kiderült, hogy ez tényleg komoly, úgyhogy akkor azonnal gyorsan elkezdtünk szervezkedni, hogy összejöjjön ez az utazás.
0: Tari Gergely arra is kitért, hogy egy erdélyi zenekar is részt vett a fesztiválon, így még magyarokkal is találkoztak Pekingben.
3: Ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból ez zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket. Úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen azt beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk. De voltak még máshonnan is kínai zenekarok is.
0: A tolnai ifjúsági fúvós zenekarnak 3 fellépése volt Pekingben, számolt be rádiónknak Rácz Tibor, a zenekar titkára.
4: Hivatalosan 3 fellépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolába, egy kampuszba, a kampusznak a zenekarával közösen volt egy fellépésünk, és a legutolsó az pedig magán a gála koncerten, amin a gála koncerten mi zártuk a műsort, tehát mi voltunk az utolsó fellépők.
0: kutyaszépségversenyt rendeznek augusztus 7-én a Sárszentlőrinci falu napon, adta hírül Sebestyén Ákos, a település polgármestere. A gazdika falu legszebb, legcukibb, legviccesebb vagy legnagyobb egyéniségű négylábúját nevezhetik a megmérettetésre, ahol a zsűri

0: Választja ki a Sárszentlőrinc legszebb kutyusa címet viselő ebet. A versenyre minden érdeklődőt és kutyabarátot várnak. Augusztus 15-én szombaton egész napos falunappal várják az érdeklődőket Iregszemcsén. A program 9 órakor főzőversenyen indul, a nap folyamán fellép többek között Tihanyító Csaba és Bognár Rita, Agárdi Szilvia, Henna, valamint az est fő attrakciójaként 20 órától az Edda Tribute Band ad koncertet. A rendezvényt este 9:30-tól a Sprint Live Music Band bája zárja. A szervezők gyermekprogramokkal, kézműves kirakodóvásárral, tűzoltó bemutatóval, légvárral és számos további kísérő programmal is készülnek. A főzőversenyre a 0620 387 9306-os telefonszámon lehet jelentkezni.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: A Panathinaikos győzelmével zárult a Paksi FC Panathinaikos FC Európa Konferencia Liga selejtező első meccse Pakson július 23-án. Az első félidőben mindkét csapat előtt adottak kisebb lehetőségek, de ezek komoly veszélyt nem jelentettek az ellenfél kapujára. A felek közötti előre várt különbséget az első félidőben nem lehetett észrevenni. A 40. percben Vas Gábor sajnálatos öngólját követően szerezte meg a vezetést a görög csapat. A második félidőben az argentin Santino Andino újabb gólt szerzett a vendégeknek, miután a partjelző jelzését a játékvezető felülbírálta, amely előtt a paksi játékosok értetlenül álltak. Ezt követően a csereként beálló Böde Dánielnek a 71. percben sikerült szépítenie. A második félidőben több helyzete is adódott a Panathinaikosnak, a 84. percben Kovácsik nagyot védett. A végeredmény Paksi FC Panathinaikos FC 1-2. A visszavágóra július 30-án Athénban kerül sor. A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
3: Gabi, nagyon köszönjük a híreket. Délután 2-re, illetve 2 előtt már várunk vissza a szabad péntek előtt, azért egy kicsit csacsogunk ilyen átadás átvétel kapcsán. Folytatódik a Paks FM délutáni műsora addig is, és a Paks 2 vezérigazgatójának a menesztésével folytatjuk, mint témával hamarosan. A mikrofonnál még 2 óráig Strasser Andi, maradjunk együtt.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Vaks FM összekött a jó zenékkel és a legfontosabb helyi információkkal is, amit Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette a Facebook oldalán, hogy menesztette a mai nappal Gyákli Gergelyt, a Paks 2 vezérigazgatóját. Szinte abban a pillanatban meg is osztottuk a Facebook oldalunkon a bejelentést. Egyébként Kapitány István azt is közölte, hogy még ma délután be fogja mutatni a Paks 2 új vezérigazgatóját. Tekintsünk egy kicsit vissza egyébként a társaság élén, illetve a beruházás élén 2012 óta volt vezető, először 2015-ig 3 éven keresztül Nagy Sándor személyében, aki korábban atomerőműves szakemberként a Paksi atomerőmű vezérigazgatója is volt pár évig. Aztán 2015-től 2 éven keresztül 17-ig dr. Bán Tamás volt a vezérigazgatója a Paks 2-nek. Ő annak idején dolgozott az Alkotmánybíróság elnökének titkáraként is a kezdetek kezdetén, de aztán a Hírközlési és Vízügyi Minisztériumban államtitkárként, majd az MVM Magyar Villamos Műveknél és a Paksi atomerőműnél is igazgató tanácsi tag volt. Aztán 2017-től egy hosszabb időszakon keresztül 2022-ig Lenkei István volt a Paks 2 vezérigazgatója. Erre az időszakra talán már egy picit jobban emlékszünk, mert aktívabb évei következtek a Paks 2-nek. Lenkei István szintén dolgozott a Paksi atomerőműben, többek között műszaki igazgatóként is. Aztán 2022-ben Jákli Gergely váltotta Lenkei Istvánt, aki tehát, Jákli Gergely a mai napig volt a Paks 2 ZRT vezérigazgatója. Őt már nem műszaki, hanem gazdasági szférából hoztak, ha lehet így mondani, hiszen gazdasági szakember volt világ életében, a banki szektorból érkezett a Paks 2 élére, úgyhogy ennyit az áttekintésről, izgalommal várjuk, hogy Kapitány István bejelentse tehát, hogy ki lesz a Paks 2 új vezérigazgatója. Talán 2 és 4 óra között meg lesz a bejelentés, és akkor a Szabad Péntek című műsorunk azt hirtelen és kapásból azonnal be is jelentheti, illetve élő adásban is ki is vesészheti. Egyébként vendége lesz a Szabad Pénteknek Barnabás István, ahol polgármester érkezik Tamáshoz és Gabihoz, úgyhogy jó lesz, Gabi nem sokára jön hozzám, és akkor adunk egy kis ízelítőt a mai közéleti csemegékből.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Nagyszerű programok várnak ránk ezen a hétvégén is. Mindenek előtt a 17. Gerjeni Dunarok motoros találkozó. Gerjenben tegnap óta tart a fesztivál, és lássuk a mai nap programját. 13 órakor a Dunarok Rim színpad veszi kezdetét, 17 órakor az Antipasszát, 18 órakor Zézé Kopi, 20 órakor az Akela, 22 órakor a Moodfield lép a színpadra, holnap pedig a fesztivál utolsó napján az ABCD és a Mobilmánia zenekarok lesznek a fősztár fellépők az esti órákban. Gerjenben a motoros felvonulásra 13 óra 30-kor kerül sor, a hangerő mérőre pedig 15 órától, tehát mindenkit szeretettel vár a gerjeni Dunarok motoros találkozó tegnaptól egyébként szombatig, tehát szombat éjszakáig tartanak a rendezvények. Ezen a hétvégén újra lehet menni kenuzgatni, a kenuzgatom program a Paksi Atomerőmű Sportegyesület jóvoltából valósul meg. A holnapi napon a Paks bölcsketávot lehet leevezni. Egyébként tudjátok, 4, illetve 6 személyes túrakenuk, illetve 1 és 2 személyes kajakok állnak rendelkezésre. Minimum 8, maximum 25 fő esetén szokták a csapatokat, csoportokat útjukra engedni, és egyébként a Bölcske Paks táv levezésére lesz még lehetőség augusztus 8-án. Indulás mindig a Paksi Csónakház elől, jelentkezni a túrákra a 20-as körzet 299-2150-es telefonszámon lehet. Augusztus 1-én rendezik meg szintén Gerjenben a 4. nagy családos családi napot, 15 órától többek között tombolárosítással, cukorágyúval, Verőcei Péter óriás buborékokkal érkezik majd a helyszínre, lesz happarti, gymstick bemutató és rendőrkutyás bemutató is, ezen kívül arcfestés, vízigolyó, zsákban macska, hajfonás, modellautók, sütik, sült húsok és minifánk is vár majd mindenkit augusztus 1-én, tehát a gerjeni családi napon, és szintén augusztus 1-én Kalocsára érkezik Nagy Ervin és kedves felesége, a színésznő Borbé Alexandra. Egy életünk címmel az életrajzi stand-up estüket adják elő Kalocsán az Érsekkerti szabadtéri színpadon este 8:30-tól, és nézzünk rá még egy németkéri programra, szintén augusztus 1-én, az egyébként jövő hét szombat, ha már ennyit emlegetem, a németkéri német nemzetiségi tánccsoport szervezésében egy bortúrára kerül sor este 7 órától, érdemes itt is előre jelentkezni, megváltani a jegyet, és egyébként természetesen a táncegyesület megsegítésére fordítják majd a bevételt. Választhatok programot a következő napokban is, és kapcsolódjatok ki.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paksfm. Összeköt.

John Secada és a Just Another Day 92-ből szól itt a Paks FM-en. Egy-két nagyszerű ajánlattal jövök, aztán az Bumble című vadonatúj slágerrel. Nehogy véletlenül bárki elaludjon a délutáni munkaórákból, még hátra van egy kevés, illetve 2 órakor jön a szabad péntek Gabival, Tamással és Barnabás István alpolgármesterrel. Ha minden jól megy, akkor egy pár percre Gabit be is csábítom a stúdióba még 2 előtt.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
3: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza.

0: szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: nagyon dinamikus a Bambolé, a szabad péntek is ennyire dinamikus lesz, Gabi?
1: Igen. Egy szó határozottan. Igen, határozottan az lesz.
0: Határozottan. Na. Hát figyelj ide, nagy meglepetések várhatóak. A szabad péntek lehet, hogy bejelenteti Paks 2 új vezérigazgatóját.
1: Így van, így van. Ugye Kapitány István nemrégiben bejelentette, hogy menesztette Jákli Gergelyt, úgyhogy ki fogjuk beszélni Jákli Gergelynek is a működését, illetve a menesztésének a történetét. És hát természetesen, hogyha bejelenti esetleg Kapitány István 2 és 4 óra között azt, hogy ki lett az új vezérigazgató, akkor arról is fogunk beszélni.
0: Frissen és ropogósan, de mindenek előtt ne felejtjük, hogy vendégetek is lesz Tamással. Na, mesélj!
1: Barnabás István alpolgármester érkezik hozzánk, úgyhogy 2 és 4 között vele fogunk beszélgetni. Nagyon sok helyi téma is van, ami aktualitását adja. És hát természetesen országos témákról is fogunk beszélgetni, mert kihagyhatatlan például az országos témák közül a köztársasági elnök személye, és az azzal kapcsolatos kérdések, ugye itt Polgár Judittól kezdve felmerült Bárándi Péternek a neve, és még sok más név is, és szerintem erről is érdemes beszélni, hogy milyen típusú köztársasági elnököt tudunk elképzelni, és ki mit gondol arról például, hogy Polgár Judit alkalmas lett volna a feladatra, ha igen, miért, ha nem, miért nem. Úgyhogy ez biztos, hogy be fogom hozni témának.
0: Egyébként ez azért is izgalmas, mert ez egy nagy kreatív munka. Tehát az ember ilyenkor elkezdi az agytornát, hogy tényleg ki az, akit el tudnék képzelni, és úgy senki nem jut eszébe, aztán valaki valakit bedob, és akkor tényleg esetleg, tehát hogy azért ez nem egyszerű ez a választás.
1: Egyébként a jelenlegi kormányhoz köthető Kontroll médiának az egyik, vagy az a közösségi oldalán, ott bedobták a kérdést, és én nézegettem, hogy
0: a kommenteket.
1: Igen, nézegettem a kommenteket, hát nyilván van egy masszív, mivel budapesti médiumról beszélünk, ott azért a budapesti, hát nem is tudom, érdekkörnek mondjam el, de hogy nyilván látszott, hogy vannak, akik azért lobbiznak, hogy akkor a Bárándi legyen például a köztársasági elnök, de majd erről is beszélünk, hogy mit gondolunk arról, hogy egy volt szocialista politikus legyen-e a köztársasági elnök, vagy esetleg valaki más, aki politikához közeli volt, vagy sem, nem tudom.
0: Igen, mondjuk az, hogy mi mit gondolunk, az egy dolog, vagy a szabadpéntekesek, bár én úgy emlékszem, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy nem akar olyat hozni köztársaság elnöknek, aki már a politikában korábban résztvevő volt, de ez egy másik kérdés. És a helyi témák?
1: Helyi témák között van itt például a Léna lakóparknak az ügye, ugye az egyik paksi csoportban is ment ezzel kapcsolatban egy ilyen üzengetés folyam, és nyilván kíváncsiak vagyunk arra, úgyhogy a polgármester urat meg fogjuk kérdezni, hogy mik igazak azokból a pletykákból, hogy a Léna lakó parkot, ha rákötik ugye a vízvezetékre, akkor itt lent az alatta lévő Domb utca, a Kurz György utca, stb. Tehát ez a terület, ez mondjuk úgy, hogy veszélyben van egy...
0: Elönti a szennyvíz, konkrétan ezt
1: így van, elönti
0: állítják.
1: A szennyvíz, így van.
0: Páron.
1: Aztán szó lesz például az alpolgármesterek fizetésének a csökkentéséről, hiszen alpolgármester úr ebben az értelemben érintettje is a döntésnek, ami nemrég hozta meg a jogszabályi módosítások alapján a képviselőtestület, úgyhogy kérdezni fogjuk erről is. Aztán kérdezni fogjuk a jegyző kérdéséről, és ahogy P2-t, már Paks 2-t ugye említettem, tehát a Paks 2 szerintem az lesz az egyik legfontosabb, és hát természetesen a tegnap estét sem lehet kihagyni, mert hogy a Paksi FC a Panathinaikosszal játszott tegnap egy nagyon jó meccset, én azt gondolom, de kíváncsi leszek a fiúk véleményére, mert hogy ugye én nem vagyok szakértője a futballnak, de... Hát majd a fiúk elmondják, hogy szerintük is jó meccs volt-e.
0: Ráadásul a polgármester úr Barnabás István személyesen kint volt a meccsen, ugye találkoztunk vele.
1: Így van.
0: Úgyhogy még Tamás végül csak a tévé elől nézte végig, de ez persze nem vett vissza a szakértői erényeiből, úgyhogy oké, szuper. Tehát, kedves hallgatóink, 2 óra után a híreket Gabi hozza, de utána jön a szabad péntek Tamással, Gabival és Barnabás István Paks alpolgármesterével, és én bekészítettem, Gabi, egy Vatfruttik számot. Tamás egyik kedvenc, hogy egy kicsit már így hangolódjunk a szabad péntek zenei kavalkádjára és összeállítására, mert mindig valami spécit hozol, úgyhogy nagyon várunk benneteket. Oké?
1: Okay? Így van.
0: Én pedig búcsúzom, az elmúlt órákban Strasser Andival voltatok együtt. Paks FM.

0: folytatjuk. Indul a szabad péntek a Paks FM-en. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A francia kormány szerdán egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely a választások idején álhíreket terjesztő személyek büntetési tételeinek szigorítását irányozza elő, értesült az MTI. Franciaországban jövő tavasszal elnökválasztást rendeznek, amely kapcsán a hatóságok jelentős külföldi beavatkozási kísérletektől tartanak, ezért látják indokoltnak a szabályozás szigorítását a beterjesztők. Lemondott a Momentumos Vadász Gábor, a 12. kerület alpolgármestere, adta hírül az MTI. A politikus lemondását azzal indokolta, hogy megromlott a munkakapcsolata a Magyar Kétfarkú Kutyapárt színeiben a kerületet irányító Kovács Gergely polgármesterrel. Görög rendőrök is segítették a tegnapi paksi FC Panathinaikos meccs biztosítását, erről Komlósiné Kisanetta Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője mesélt a meccset megelőzően rádiónknak. Mint mondta, ilyen együttműködésre még nem volt példa a paksi meccsek biztosítása során.
5: Minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a paks győzelmével záruljon, ezért a

0: fizetőmentes legyen a mai napon a meccs.
1: Lakossági fórumot tart a Bölcskei Önkormányzat a Bölcske 0367 helyrajzi számú aszfaltút felújításának terveiről adta hírül a település a közösségi oldalán. A fórumot július 27-én hétfőn 14 órától rendezik a polgármesteri hivatal tárgyaló termében. A beruházás célja a Hadai-hegy zárt kerti ingatlanait megközelítő, rossz állapotú út felújítása, valamint vadkerítés létesítése. Az önkormányzat minden érdeklődőt vár, hogy tájékoztatást adjon a pályázatról, és megismerje a lakosság véleményét. Augusztus 8-án és 9-én rendezik meg a 42. Györkönyi Nemzetiségi Napokat, adta hírül a település a közösségi oldalán. A kétnapos programon többek között kézműves vásár gyermekfoglalkozások, sváb gasztronómiai bemutatók, folklórműsorok, bortúra, harmonika zenekari koncert és a sváb bál is várja az érdeklődőket. Az önkormányzat bejegyzése szerint a rendezvény vasárnap kétnyelvű istentisztelettel zárul a Györkönyi Evangélikus templomban.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Panathinaikos győzelmével zárult a Paksi FC Panathinaikos FC Európa Konferencia Liga selejtező első meccse Pakson július 23-án. Az első fél időben mindkét csapat előtt adottak kisebb lehetőségek, de ezek komoly veszélyt nem jelentettek az ellenfél kapujára. A felek közötti előre várt különbséget az első fél időben nem lehetett észrevenni. A 40. percben Vas Gábor sajnálatos öngólját követően szerezte meg a vezetést a görög csapat. A második fél időben az argentin Santino Andino újabb gólt szerzett a vendégeknek, miután a partjelző lesjelzését a játékvezető felülbírálta, amely előtt a paksi játékosok értetlenül álltak. Ezt követően a csereként beálló Böde Dánielnek a 71. percben sikerült szépítenie. A második fél időben több helyzete is adódott a Panathinaikosnak, a 84. percben Kovácsik nagyot védett. A végeredmény Paksi FC Panathinaikos FC 1-2. A visszavágóra július 30-án Athénban kerül sor.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk.

0: szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 8 perckor megkezdjük a szabad pénteket. Itt van velem a stúdióban műsorvezető társam Strasser Tamás.
2: Itt vagyok, ahó.
1: Én Harmad Gabi vagyok, sziasztok, és itt van velünk vendégünk Barnabás István alpolgármester. Szia!
3: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Örülünk, hogy eljöttél, mert hogy nagyon sok helyi illetőségű témánk van, amiről ma beszélni fogunk, és természetesen azért egy-két országos témát is be fogunk venni.
2: És előtte van 5 oldal.
1: Micsoda?
2: És akkor a polgármester úr előtt van még 5 oldal?
1: Ja, jó, hát meglátjuk, hogy mire jut idő. Na, kezdjük a tegnapi meccsel. Mindenki nézte, ugye a polgármester úr, te ott is voltál. Igen. A meccsen, személyesen nézted, én is, és Tamás pedig a tévéből követte. Igen. Ti hogy láttátok a meccset?
3: Szerintem jó volt, szomorú az eredmény, ugye meg kikaptunk, és hát nehéz lesz innen ebből a helyzetből tovább jutnunk, de én még nem adtam fel a reményt. És azért szomorú, mert mind a két gól, amit kaptunk, az nagyon pekes gól volt.
2: Hát vagy érvénytelen a második, mert azért az nem tudom, tehát azért ahhoz tesiből felmentetnek kell lenni a bíronak.
3: De hát a hátvédről pattant
2: csak az az adás, ami tudatos. Tehát én nekem birtokomba kell lenni a labdának, tehát hogy én azt tudjam megjátszani, és egy rossz döntést hoztam. Az, hogy beleérek, és rosszul pattan, amíg akkor is, hogyha én egyébként haza akartam adni, de azt se tudtam, hogy biztosan elérjem-e a labdát, az soha nem volt még, hát hogy is mondjam, hazaadás.
3: Szerintem nem volt ott les, tehát...
2: Hát de, hogyha nem a játékosról megy, akkor les volt, azt utána visszamutatták.
3: De a védőnkről pattant.
2: Na jó, de ahhoz tudatosan kellett volna neki ezt a döntést hozni, nem pedig elszenvedüljenek ilyenek. Tehát nem belekapni kell egy labdába, hanem hát, tudatosan megjátszani.
3: Ez azért elég szubjektív megítélés, de látom Gabinak a tekintetét.
2: Te mondtad a hírekben is, nem, hogy még a partjelző is bejelezte, tehát nem volt az annyira egyértelmű.
1: Igen, a partjelző az bejelezte egyébként.
2: Tehát ki tudta jól a szabályt?
1: Nem tudom, hogy ki tudta jól a szabályt, mert ugye viszont nekünk is ott bent, vagy hát fent a sajtószektornál kérdeztem, hogy most itt mi történt, hát ugye én nem értek a focihoz, és azt mondták, hogy azt mondják, hogy Paksi játékosról pattant ugye oda a labda. Én ehhez nem értek, én annyit láttam, hogy a partjelző viszont jelzett.
2: Ez igaz, de ugye pont az a lényege a történetnek, az ellenféltől kapott, nem az az érdekes, hogy pattant, ellenféltől kapott. Kapni csak úgy lehet, hogy ő tudatában volt annak, amit csinált. Nem annak, hogy neked fogja adni, de annak a dolognak tudatában volt, hogy ő megjátsza a labdát. Jaj, csak nem figyeltem oda, hogy gyorsabban odaér a kapusnál mondjuk az ellenfél játékosa. Ez ellenféltől kapott, de amikor te nem birtoklod a labdát, hanem mit tudom én, rugsz felé, csapkodsz bármi, az nem az.
3: Jó,
2: de
3: mi nem láttuk a lassítást.
1: Igen,
2: ja,
1: igen,
2: akkor,
1: ezt
2: jó,
1: akartam
2: okay.
1: kérdezni, hogy a lassítás, azt te láttad?
2: Én igen, én úgy láttam, hogy a Jani ebbe csak belepiszkált ebbe a labdába, tehát megnyújtotta a lábát. Nem volt ez egy olyan egyértelmű történet, hogy birtokolta volna a labdát.
1: És akkor ilyenkor nem lehet óvni, vagy valamit
2: nem
1: csinálni?
2: Nem lehet.
1: Jó, hát akkor sajnos ez most így alakult, viszont amit én nem nagyon tudtam mire vélni, és ebben is kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy én úgy mentem le a sajtó tájékoztatóra, hogy figyelj, ez egy tök jó meccs volt, tök büszkék vagyunk a srácokra, hogy mindenki elmondta, hogy fú, hát ez egy nagyon nehéz ellenfél lesz, biztos, hogy nagyon-nagyon nagy különbség lesz a két csapat között, és a többi, és a többi, és szerintem az első fél időben ez egyáltalán nem volt érzékelhető, azt a szerencsétlen öngolt leszámítva sem, mert azt se tenném bele, sőt azt mondanám, hogy szerintem az nem is védő, akinek nincs egy öngolja, nem? Nem tudom, hogy van ez. De egyébként na most kivertél az észből. Szóval, hogy egyébként tök jó volt a meccs, ilyen nagyon-nagyon felfokozottan mentem le, és akkor Bognár György pedig hát valami olyan nyilatkozatot adott, hogy én így ott álltam, hogy de hát tök ügyesek voltak a srácok, és nem tudom, hogy a Gyuri reális volt azzal, nem tudom, láttátok-e a nyilatkozatát, nem láttátok.
2: A tévében azt láttam, de nem
1: igen.
2: tudom, hogy ugyanaz volt-e.
1: Hát lényegében elmondta, hogy végülis jól játszottunk egy nagyon erős ellenféle szemben, de hogy egyébként hogy látható, hogy sokkal jobb képességű játékosaik vannak, és hát így igazából, hát, hogy is mondjam, szóval nem volt benne az a pozitív töltet, ami szerintem minden Paksnak szurkolóban benne volt.
2: Na figyelj, ez szerintem nagyon egyszerű. Úgy gondolta, hogy ebből a meccsből sokkal, de sokkal többet ki lehetett volna hozni. Tehát kapták két, vagy szerzett az ellenfél, vagy hogy mondjam, tehát volt két olyan góllal nyertek, ami elkerülhető lett volna. Igaz, hogy volt olyan, hogy a srác kis túlzással üres kapuba mellé rakta, úgyhogy a kapussal állt szembe. Azért az nem egy nehéz helyzet volt csatár szempontból, mégis elrontotta, és nyilván volt egy párszor, hogy átrohantak rajtunk, de tulajdonképpen lehet, hogy azt érezte a Gyuri, hogy ebben a meccsben sokkal több volt az eredmény szempontjából.
1: Jó, de nem lehet, hogy akkor pont amiatt, hogy egyébként egy tök jó meccset játszottak, ezt inkább arra kellett volna, most pedagógiai szempontból kérdezem, kihasználni, hogy figyeltek gyerekek, tök jól felvettük a kesztyűt, és hogy ezt a nyilvánosság előtt is elmondani, hogy jól felvettük a kesztyűt, én büszke vagyok a fiúkra, szerintem nyilván több volt a meccsben, de, meg nyilván tudjuk a különbségeket, de, stb. Tehát, hogy valami pozitívat, valami motiválót mondani.
3: Hát én úgy gondolom, hogy az edző ezt jobban tudja. És elég rutinos edző, és jó edző.
2: Arról nem beszélve, hogy az NBA egy legjobban nyilatkozója.
1: Hát tehát imádjuk.
2: Edzőket, játékosokat beleértve, tehát ő biztos tudja, mert azért az nem volt rossz, amikor azt mondta, hogy három ilyen bírót Pakson is találtunk.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy ez zseniális volt, igen. Jó, hát oké.
2: Ezzel leszoltál Paksiakat, majd legközelebb mondjuk neki, hogy ennél jobbat kellett volna mondania.
1: Igen. Jó, hát én hiszek nektek, én nem értek hozzá, viszont élveztem a meccset, és szerintem szurkolunk, hogy majd 30-án, július 30-án, amikor a fiúk ismét pályára lépnek, méghozzá a témban, akkor szerencsésebb legyen majd a széljárás.
3: Most hát meg vasárnap jön a Fradi.
1: Meg vasárnap, ó, tényleg.
2: Ez így egy kicsit erős kezdés, maradjunk
3: erős. Igen.
1: Igen, hát arra is kíváncsiak vagyunk. Na, de várjatok, ha már ezt említettétek, most ez alapján, a játék alapján, amit nyújtottak a fiúk, és egyébként a fiatalokról nem is beszéltünk, pedig hát ugye szerintem tök jó pörögtek ott, nem? Tehát Tamás, te például ilyen nagy
2: gondolom,
1: szakértője vagyok.
2: De
1: hogy például a bajnokságban szerintetek, hát nyilván nem látjuk még, hogy milyen lett a többi csapat, de hogy ez a tavalyihoz képest milyen most ez a csapat?
2: Hát többször elmondták, hogy jobban összeállt a csapat, több ideje volt, vagy hogy mondjam, több edzőmeccset tudott játszani, tehát valószínű előrébb tart, előbb összeállt, tehát nem is nagyon láttam, egy új ember volt talán a csapatban?
3: Tavaly?
2: Nem, most.
3: Most?
2: Teljesen új, a Szalai, nem?
1: A Szalai, az, igen. Meg a Kuzma, nem? Vagy
2: de, szerintem, de ő nem volt kezdő.
3: Igen, csak
1: ja, kezdő, a kezdő nem volt.
2: Én most kezdő. A kezdő csapatról beszéltem.
1: Bocsánat,
2: én csak azért mondom, hogy szerintem a kezdő csapat az tulajdonképpen, és akkor van néhány sérült, tehát ez viszont mindig szokott lenni, ez nem túl jó dolog, de ettől független azt gondolom, hogy van már meccsterve, játékterve a csapatnak, és ez azért jót jelenthet.
1: István, a Paksi FC meccs kapcsán, ugye itt Londontól kezdve Görögországon át horvátok, mindenki, nagyon sok európai országból érkező szurkolóval találkoztunk tegnap. Turisztikai szempontból ez egy óriási lehetőség, ezek a nemzetközi meccsek, és ugye a Makovec templom volt, amivel például a vendégek reklámozták a meccset. Szóval, hogy nem tudom, hogy az önkormányzat e tekintetben például levonja bármilyen módon a turisztikával kapcsolatos esetleg következtetéseket, hogy mi az, amire érdemes esetleg ráállni, akár támogatás szintjén, akár a turisztikai vonzerő felépítése kapcsán.
3: Hát én úgy gondolom, hogy azért egy NB1-es csapat, csak azért, mert az magyar NB1-ben játszik, az olyan óriási turisztikai vonzerőt nem jelent, nemzetközi szinten semmiképpen. Mi az önkormányzat részéről már évek óta hívjuk a testvérvárosi delegációkat meccsnézésre, úgyhogy szoktunk vendégeket fogadni, kifejezetten a meccs miatt. Már volt itt, vagy 3-4 alkalommal.
1: Na de hogyha ugye mondjuk több pénze lenne a klubnak, akkor jobb, még jobb játékosokat tudna ugye leigazolni, magyar játékosokat, akiket mondjuk jelenleg éppen azért nem tud megfizetni, mert nincs rá forrása, tehát akkor lehet, hogy nem egyszer lenne nemzetközi mezőnybe a csapat, hanem még többször.
3: Lehet.
1: Lehet?
3: Igen, lehet.
2: Azért ez egy óriási, tehát azért ez egy ilyen startuphoz hasonlít inkább, tehát ez azért nem egy akkora gyors megtéréléssel kecsegtető verzió van, és sok ismeretlen is azért az egyenlet. Tehát annak már örülnénk szerintem, ha mondjuk azt el lehetne érni, és ez most a magyar labdarúgásról beszélek, hogy mondjuk a környékről, mert sok NB1-es csapat nincsen egyébként, minden héten mondjuk tele lenne a stadion.
1: Ez is egy...
2: Tehát három megyéből mondjuk, amelyikben egyébként nincs is NB1-es csapat, csak nálunk.
1: Ez is egy szempont. Csak mondjuk itt van Pakson 3 szálloda, ami igazából, hogyha nincsen az atomerőmű, paksi atomerőmű, vagy a kettőnek az építése, akkor igazából semmivel nem lehet feltölteni, és van legalább 300 férőhely a városban, vagy nem tudom mennyi.
2: És akkor hogyan hozzájuk igazított? Tehát megkérdezett, hogy most hogyan fog zajlani az épület, vagy az építkezés, itt most lesz egy hupli, itt van egy gödör, na akkor ide szervezünk nemzetközi meccset. Jaj, most ott nincsen éppen.
1: Nem arra gondolok, hogy Paks városának a turisztikai fejlesztése, az most bocsánat és elnézést kérek, hát nem sok mindent tud azért felmutatni ez a város, vagy eddig a város, és ez most nem nektek szól kritikaként, mint a jelenlegi városvezetés, ez úgy cuzánben az egész rendszerváltás utáni időszak, tehát azt gondolom, hogy nulla. És olyan dolgokra nem építünk, mint a Makovec templom, ami építészetileg egyéb egy rendkívül különleges valami, tehát szóval most nézd meg, egy Barcelonában, ami jó persze tengerparti város, meg sok különbség van, de ott egy Sagrada Familiára, ami egy tök különleges templom, tudnak építeni turisztikát, és nyilván a tengerre, de nálunk is meg lehetne találni ezeket. Tehát.
3: Van még ott egy pár.
1: Sok mindenre lehet.
3: Barcelonában.
1: Jó, én csak de arra gondolok, Barcelona is a foci. Na hát ott is pont a foci az egyik vonzerő, mert ha valaki elmegy Barcelonába, akkor az tuti, hogy elmegy egy meccsre.
2: Igen, de akkor a kérdés inkább úgy, hogy jó szerintem, hogy összefogva a környező településekkel, tehát most már azért Kalocsához át lehet menni.
1: Ez már döntés.
2: Szekszárra át lehet menni. Lehet, hogy a 3-4 településnek már van annyi látnivalója, hogy mondjuk egy kétnapos programot rá lehessen fűzni, egy 3 hetes körutazáson dél-magyarországi, vagy nem tudom én.
1: Na jó, nem mi fogjuk már, nem itt fogjuk megoldani Paks turisztikáját.
2: De nyugodtan mondhatja a Pista, hogy van neki itt már kész ötlete, csak mi nem tudunk róla.
3: Nincs,
1: ott nem vagy annyira, nem vagy annyira benne. Na jó, akkor most tartunk egy kis szünetet, és akkor a szünet után pedig a Paks 2 vezérigazgató leváltásával folytatjuk.
0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: XFM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 14 óra 24 perckor folytatódik a Szabad Péntek, és itt van velem a stúdióban Strasser Tamás, illetve Barnabás István, a polgármester. És akkor folytassuk most Kapitány István bejelentésével, mert hogy a mai napon felmentette Jákli Gergelyt, a Paks 2 ZRT vezérigazgatóját, és azt ígérte, hogy a délután folyamán bemutatja az új vezérigazgatót, és ez eddig a pontig még nem történt meg, de ha megtörténik még itt a Paks, a Szabad Péntek műsora alatt, akkor be fogjuk mi is ezt jelenteni. Na, hát erről mit gondoltok? István, te kezdjük veled, mint alpolgármester. Milyen volt a kapcsolatod a Paks 2 eddigi vezetésével? Te hogy láttad őket?
2: Ugye nálunk alapelv, hogy a városvezetésnek politikai oldaltól függetlenül a meghatározó cégek vezetőjével jóba kell lenni. Tehát mi nem engedhetjük meg azt, a várossal szemben nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy itt az egyéni érzelmeinket, meg véleményünket belevigyük ezekbe a kapcsolatokba. Tehát mi az előző vezérigazgatóra jóba voltunk, együtt tudtunk dolgozni, nem voltak ilyen problémáink. Igaz, hogy mi nem is vettünk részt ugye a Paks 2-nek a felügyelő bizottságában, már volt ilyen a városban, ugye, hogy egy polgármester az humán tanár létére Paks 2 felügyelő bizottsági tag volt évekig, ugye.
1: Aha, ez egy jó kérdés, amit felvetsz, ezt szerintem érdemes megvitatni már csak a pozíció halmozás szintjén is, mert azt gondolom, hogy és lesz még hasonló jellegű téma, amiben érdemes ezt kibeszélni, hogy igazából az egy nagyon bosszantó dolog, hogy azért ezeknek a cégeknek például akár egy felügyelő bizottsági tagsága is olyan jelentős tiszteletdíjjal jár egyébként, ami közzétett nyilvános adat, amire azt mondom, hogy akár még egy családnak a megélhetése simán beleférhet, miközben valaki esetleg polgármester is mellette. Tehát én mondjuk ezt a típusú pozícióhalmozást akkor sem tudom elfogadni, ha valaki polgármester, és mint a város egyik legnagyobb építkezésének séhez kapcsolódóan kvázi felügyeli a céget. Tehát szerintem találnánk az önkormányzat, vagy találtak volna akkor is, akiről most te beszélsz, olyan embert, aki az önkormányzat kötelékéhez, vagy nem is az önkormányzat kötelékéhez tartozik, tehát ott nincs állományba, de olyan, akit meg lehet bízni ezzel a feladattal. Tamás, akkor tőled kérdezem most elsőként azt, hogy jó-e szerinted az, hogy nem egy atomerőműves szakember van egy ilyen cégnek az élén?
3: Hát én nagyon sokszor elmondtam már, alapvetően az, hogy valakinek mi a szakmája, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó vezető vagy nem jó vezető. Tehát attól függ, hogy mekkora a mozgástere, és hogyan választhatja meg a mellette dolgozókat. Én erre nem vagyok ennyire, hát hogy is mondjam, kihegyezve. Ellenben nyilván azért nagyon rossz tapasztalataink vannak bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és ezért gondoljuk mi azt, hogy valaki, aki látott már ilyet, és van hozzá valami köze, és nyilván mellette egyébként óhatatlanul megtanulta a vezetést is, vagy valamilyen szinten elsajátította, talán ő felé több a bizalmunk. De ez megint azért van, mert Magyarországon nem úgy valósul meg egy projekt, hogy megkeressük azt az embert, aki egyébként meg tudja ezt csinálni. És utána szabad kezet kap, ha nem tudja megcsinálni, nyilván vannak mérföldkövek, ha ezt nem tudja megcsinálni, akkor meg kirúgjuk, mert alkalmatlan. De ő választja az embereit, ő tudja, hogy mi van, és akkor lehet dolgozni. Szerintem ez lenne a normális.
1: Uh-huh. István, te ebben, hogy látod, Tamással egyet értesz?
2: Igen, én szerintem itt ugye mihoz kell érteni. Nyilván valamennyire kell érteni egy atomerőművi technológiához, kell érteni a projektvezetéshez, tehát egy nagy beruházásnak a lebonyolításához, és kell érteni cégvezetéshez, ugye, mert ez egy elég méretes cég is a Paks 2. És én úgy gondolom, hogy mind a háromhoz, tehát van olyan szakember itt Pakson elég, nem is egy, aki mind a háromhoz ért valamilyen, vagy magas szinten, tehát ezért én nagyon annak drukkolok, hogy paksi legyen az új vezér. Mert az a városvezetésnek persze, hogy jó, hogyha egy lokálpatrióta kerül ilyen partneri kapcsolatba velük.
1: Ennek szerintem mi is szurkolunk, csak az a kérdés, hogy nem értem, hogy Süli János után miért nem sikerült Szijjártó Péternek megtalálni akkor ebben az egyébként meglévő garnitúrában azokat az embereket, vagy azt az egy embert, akit kinevezhetett volna, és innen adódik a kérdés.
3: Hát ez költői volt azért ez a kérdés.
1: Nyilván nem kell rá válaszolnatok, tudjuk.
2: Pár év ezelőtt kellett volna feltenni.
1: Igen, de egyébként pont ebből adódik a kérdés, és itt most, hogy ezt felhoztad, hogy tök jó lenne, ha Paksi lenne, hogy igen, az is egy kérdés, én azt gondolom, hogy jó-e az, ha például nem helyben él, hanem Budapesten él, Budapestről hozza a döntéseket, az egy dolog, hogy persze eljön, meg itt van, meg, de nem, nincs itt Pakson, nem szerves része a város vérkeringésének. Ugye én azt gondolom, hogy ezt én nem tartom jónak, ezt sem tartom jónak, és én is szeretnék egy olyan végre ismételten Pakson élő, vagy legalább ide költöző, és velünk közösséget vállaló vezérigazgatót, aki utána úgy dönt akár, vagy úgy tol tovább például az MVM-hez, amíg vissza nem kapjuk ugye az MVM-től a döntési jogot az atomerő, az atomerőmű, a Paks egy, jó, na mindegy, szóval elnézést, akkor én most itt hirtelen igen, összekevertem szezont a fazonnal, de mindegy, szóval hogy a lényeg az, hogy legyen Pakson, és legyen köztünk.
3: Igen, de azért ne felejtsd el, hogy volt olyan időszak, amikor azért a paksi atomerőmű is hát kicsit túlságosan belterjesként működött.
1: Hogy érted?
3: Tehát túlságosan zárt közösség volt, ez nem mostanában, de mondjuk a kezdeteknél, ami viszont akár a város és az erőmű között is bizonyos értelemben súrlódásokhoz vezetett. Tehát megvan az egészséges viszony és az egészséges lüktetése ennek a dolognak, és nyilván karakterek kellenek. Tehát egy magának való paksi nem biztos, hogy esetleg annyira paksi, mint mondjuk valaki, aki bárhova elmegy, meg akarja ismerni, meg akarja szeretni, minden idegszálával arra koncentrál, hogy befogadják a helyiek. Már most jó értelemben, tehát most
2: igen,
3: ezt nem...
2: Igen, ez így van.
3: Ugye?
2: Nem,
3: tehát én azt gondolom, hogy a teljesítménytől függ minden, emellett én nagyon drukkolok, hogy Paksi legyen, mert azt gondolom, hogy azt, amit a Pista elmondott, az igaz, hogy van annyi jó szakember, akikben bízhatunk. Kérdés, hogy kapnak-e akkor a szabad kezet, hogy ezt érvényesíthessék is.
1: Oké, és akkor mennyire látjátok, mondjuk hány százalék esélyt adtok arra, hogy nem politikai kinevezett lesz az illető, hanem egy tényleges szakember.
3: Mindig politikai kinevezett, igen. Bocsánat, a szakember is. Tehát nem tudsz egyszerűen elmenni mellette, mert valamilyen bizalmi, vagy valaminek kell lenni, és az a kérdés, hogy ő föl tudja-e dolgozni azt, hogy a szakma elsődleges, és a szakma sztenderdjei fontosabbak, mint mondjuk a politikai elvárások.
1: Jó, akkor úgy kérdezem, hogy mennyi esélyt adsz arra, hogy olyan lesz a vezérigazgató, aki ért hozzá, és jó, mellette, ezen felül egyébként még akár politikai becsatornázása is van, de tehát nem egy olyan ejtőernyős, aki nem ért hozzá, csak politikai
2: hát
1: szereplő.
2: Én úgy gondolom, hogy egy Paks 2 vezérigazgatónak kell, hogy legyen politikai becsatornázottsága. Az okay, nem lenne jó, ha nem lenne.
1: Csak a szakértelme is legyen. Tehát hogy csak politikai becsatornázottsága van.
3: És hányszor elmondtuk ugye a Ponya Józsi bácsi kapcsán, hogy azért az, hogy ő neki voltak politikai kapcsolatai, az mennyit segít adott esetben az erőművön, és ez viszont ő a kapcsolatait az erőmű és a város érdekében használta, nem pedig az egyéni karrierje volt, amit mondjuk az atomerőművet oda tette mögé.
1: Igen, de ő ide is költözött Paksra, és a mai napig itt él, és egyébként
3: hát
1: pont ezért...
3: amikor Tatabányáról minden nap kell.
2: Nem, hát ő Paksivá vált nagyon hamar.
1: Abszolút, ő pont egy tök jó példa arra, hogy őt kinevezték, messziről jött, idejött, itt élte le az életét onnantól kezdve, és a városért tett és dolgozott nem véletlenül, mert köztünk élt, és átérezte azt, ami itt van. Nekem ez a véleményem.
3: Hát mi ennek drukkolunk, tehát minden jó lenne, de most csak közben mosolyogtam, és nem kérdeztél rám, hogy miért. Nyilván az a baj, hogy ugyanolyan gyarlónak képzelek el mindenkit, mint amilyen én vagyok. Nyilván fontos lenne, hogy egy kicsit nekem lojális legyen, ha már a politikusként viszem a bőrömet a vására.
1: Oké, de pont ezért kérdeztem múltkor a Cseh Tamástól is, tudod, de visszaemlékszel, pont a Ponya Jóska bácsi kapcsán, hogy akkor ezek szerint azt kellett volna, vagy azt kellene lehetne csinálni, igen, hogy egy olyan típusú politikai kinevezettet, mint ami annak idején ő volt. Na jó, már majdnem 10 perce beszélgetünk, úgyhogy most ismét csinálunk egy kis szünetet, két dal után pedig akkor visszatérünk, és folytatjuk tovább a helyi témákkal.
0: Szabad péntek!

0: Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 40 perckor folytatódik a Szabad Péntek. Vendégünk Barnabás István alpolgármester. Az imént a Paks 2 vezérigazgatójának a leváltásáról beszéltünk, továbbra sincsen meg az új vezérigazgató neve, viszont most folytassuk akkor a Léna lakópark ügyével, ugyanis az egyik paksi csoportban, a közösségi médiában ugye megjelent egy poszt, ami után hát rengetegen hozzá is szóltak, aminek a lényege az, hogy azt híresztelik egyesek, hogy amennyiben a Léna lakóparkot rákötik majd a szennyvízre, igen, akkor el fogja önteni a szennyvíz az óvárost, és hát nyilván adódik a kérdés neked, mint alpolgármesternek, te mit tudsz erről? Hogy állnak itt a hatósági engedélyek? Mi történt ebben az ügyben, ami esetlegesen ezt a híresztelést alátámasztja, vagy éppen megcáfolja?
2: Illetve a ti feladatotok van-e, vagy mert...
3: Na, tehát a Léna lakópark 2 éve kezdett el épülni. A területet még az előző önkormányzat adta el a beruházónak. Ugye rengeteg gond volt azzal is, hogy gyakorlatilag semmiféle előírásokat nem szabtak meg az adásvételi a terület adásvételi szerződésben az építkezésre nézve, és ezért volt annyi por, zaj, mindenféle panasz volt a környék lakóitól jogosan, amit aztán már nekünk kellett kezelni, de úgy gondolom, hogy ez azért le lett kezelve az elmúlt 2 évben, és amíg az építkezésnek ez a zajos része volt, azért a végén már sokkal jobb volt a helyzet, mint az elején. Az a baj, a mostani fő baj az az, hogy kapott a beruházó egy elvi hozzájárulást a vízi közműszolgáltató cégtől, a mezőföldvíztől, arra, hogy ők ráköthetnek. Mind a szennyvizet, mind az ivóvizet ráköthetik a városi hálózatra. És hát nekünk erős kétségeink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ezt megfelelő műszaki vagy szakmai megfontolás után adták ki ezt az engedélyt, vagy pedig hát emögött valamiféle ukáz volt, hogy ezt ki kell adni. Ugye nekünk semmi hatásunk nincs az egészre, mert a víziközmű vagyont az előző önkormányzat ingyen átadta cégestől, közművestől, mindenestől az államnak. Úgyhogy erre már nincs hatásunk, a mezőföldvíz nem a mi cégünk. Uh-huh. Semmi közünk hozzá. A területet eladták, még az előző önkormányzat adta el a beruházónak. Ott ugye voltak olyan gondok, hogy a szentáp vezetéket ki kellett váltani, az a főnyomó ivóvíz vezeték, ami gyakorlatilag az ivóvíz bázisoktól, tehát a Nagydorogi út környékéről, megy föl az ivóvíz tárolókig, ugye fölnyomják a vizet egy ilyen nagyon nagy vezetéken, nagy nyomáson, és a tárolók azok fönt vannak a Virág utcán, a Bocegyen, igen. És a félváros alatt átmegy. Többek között az Léna lakópark területe alatt is átmegy, ezt ott ki kellett váltani. Ezért ott pár hónapot csúszott is az építkezés, mert addig nem tudtak egyes dolgokkal ott haladni. Például ezt is kifelejtették az adásvételi szerződésben, tehát nem tudta a vállalkozó, hogy ott van egy szentáp vezeték neki a területén. Úgyhogy mi is aggódunk, hogy mi lesz. Most 120 lakást fognak átadni. Annyi kapta meg a használatba vételi engedélyt, 120-valahány lakás. Ahhoz sincs semmi közünk, a használatba vételi engedély jelzési eljáráshoz, az is a kormányhivatal, hiszen az építési hatósági jogköröket is elvette az előző kormányzat, az önkormányzatot. Tehát úgy állunk a Léna lakópark ügyében, hogy gyakorlatilag semmiben nincs beleszólásunk, de tudjuk nagyon jól, hogyha elönti mondjuk a szennyvíz a óváros egyes részeit, akkor az első 2 napon még a közműszolgáltató lesz a hibás, a 3. napon már a város vezetés. Tehát ezzel mi tökéletesen tisztában vagyunk, de egyszer nem tudunk mit csinálni.
1: De a kormányhivatal a használatba vételi engedélyt azt kiadhatja anélkül, Tamás, ezt most rád nézek és téged kérdezlek, hogy például ilyen jellegű kérdéseket megvizsgáljon?
2: Hát én azt gondolom, hogyha a szakszerv, vagy hogy mondjam, a vízmű jelen esetben, hát akkor azt mondja, hogy oké, akkor ő nem, nincs abban a helyzetben.
3: Igen.
2: Hát nehogy már ne azt tudja a legjobban, aki csinálja.
1: Oké, de akkor viszont a vízműnél megvannak a valós felelősök, tehát hogy tulajdonképpen most értem meg, tudom, hogy ez ilyen, mondjuk úgy politikai szempontból, meg kommunikációs szempontból nyilván az önkormányzatra hullik vissza valahol, de jogi felelőse, akit ténylegesen elő lehet venni, és például mondjuk valamilyen módon felelősségre vonni, az viszont akkor a jelenlegi állami tulajdonban lévő vízműnél van.
3: Igen, meg is vannak ezek a papírok nekünk is, vannak aláírói, de reméljük, hogy ilyenre nem fog sor kerülni, és ez egy felesleges aggodalom, de jelenleg megvan ez az aggodalom.
1: De ti egyébként az aggodalmatokat azt mire alapozzátok? Tehát, hogy valaki szakember azt mondta, hogy szerint ez nem jó, vagy nem tudom, valaki egyszer felvetette.
2: Mindig félünk az újtól.
1: Igen, tehát hogy
3: két fő aggodalmunk van. Az egyik az, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a szennyvíztelepünknek a kapacitása az már gyakorlatilag a végé, tehát kimerült, a felső határon van, nem tud több szennyvizet befogadni. A másik pedig a szentápvezetéknek az állapota. Ugye, hogy jó, ott a Léna lakópark alatt most megcsinálták, ott új van, ki van váltva, de mondjuk a Péter utca alatt nem.
2: Jó, de ez igazából, hogy mondjam, nem őtőlük függ. Tehát miért ez a 120 lakás, ha így lehet mondani, ez ennyivel fog egyébként a használat is bővülni, nem csak Pakson belül lesz pillanatnyilag átrendeződés, és az igazi nagy kérdés az, hogy Paks 2-höz megérkeznek-e az emberkék, vagy nem?
3: De ez így van, igazad van. Tehát tulajdonképpen, hogyha most ugye én azt hallottam, hogy a Liget lakóparkot fogják fölköltöztetni ebbe a 120-valahány lakásba, első lépcsőbe, akkor az összennyvízkapacitás nem fog ettől változni a városban.
2: Hát reményeim, igen. Viszont lehet, hogy egy részére... Igen, de az is lehet probléma, mert hogyha az egyik oldalt nagyon terhelem, a másikra meg nem, az akár jelenthet problémát. Én nem tudom, nem látom, nem ismerem ezt a részt, de hát még a sportban is, hogyha egyik oldalt jobban terheled, akkor ilyen féloldalas lesz az ember.
3: Szóval a megoldás az... Ebből, tehát rövid távon nincs megoldás. Hosszú távon az a megoldás, hogy Paks kapja meg azokat a már sokszor beígért kormányzati forrásokat, amivel a vízi közműhálózatot rendbe lehetne tenni. Ha ez egy, ugye ezt a város saját költségvetésében nem tudja megcsinálni, ez most ilyen 30-40 milliárd forint
2: becsülések. Ez két éves költségvetés.
3: Megvannak a tervek egyébként, ez meg van terveztetve.
1: Ami majd elavul, és akkor újra igen, kell terveztetni, és akkor újra
3: de most még nem avult
2: el. 2 milliárdba került, nem? Vagy mennyi volt?
3: Igen.
2: Tehát az semmi potom, ez újra előszedik.
1: Igen.
3: Tehát ez a hosszú távú és a megnyugtató megoldás, ez lenne. Ugye már néha emlékszünk rá, hogy milyen miniszterek voltak itt, akik beígérték a 30 milliárdot, 40 milliárdot, mindig választás előtt.
2: De mindig volt feltétele is, és az nem mindig csináltuk meg.
3: Hát a feltétel az volt, hogy a Fidesz nyerje a választást, hát,
2: és nem feltétele ez történt, tehát akkor miért csodálkozunk, bejött igen. Az, amit mondtak.
3: Jó, hát igen, így is gondolkodhatunk.
1: De egy normális ország, bocs. Ez nem így történik.
2: Hát jó, hát nagyon bízom benne, hogy Paks 2 fontosabb bennél is megvalósul, és akkor adják hozzá a pénzt, mert csak így, tehát nem is tudom másként elképzelni.
3: Tehát ez egy országos fontosságú beruházás, akkor segítsen az ország ennek a településnek ezekben az ügyekben, ezekben a kérdésekben.
1: Így van. Oké, viszont akkor még egy picit maradjunk ennél a témánál, csak van ennek egy másik vetülete is, ez az ingatlan piaci kérdés. Most azt én nyilván nem fogunk tudni belemenni abba, hogy az orosz mennyiért fogja bérelni, meg hogy, meg egyáltalán, de azért itt felépül mennyi, közel 500 lakás, ugye?
3: Pont 500
1: lakás, abból most 120 valamennyi.
2: Ütemről is szó, vagy ez most nincs?
1: Az most egyelőre úgy néz ki, hogy nincs szó, igen. És akkor ugye itt, ahogy említetted, a Liget lakóparkból jönnek át először, tehát tulajdonképpen lesz egy jelentős kínálat itt a városban, azt még egyelőre nem látjuk, ugye, hogy mikor mondjuk népesíti be azt a többi ingatlant is bármilyen oroszokhoz kapcsolódó munkavállaló, de itt ti mit prognosztizáltok az ingatlan piac kapcsán? és egyáltalán, hogy itt most bezuhannak az ingatlanárak majd, bezuhannak a bérleti díjak esetleg, ami egyébként nem feltétlenül rossz így az átlag ember szempontjából, aki most 60 millióért vehet meg mondjuk egy 50 négyzetméteres lakást.
2: Igen, annyi hát talán még nincsen.
3: Ez mindig szemlélet kérdése, hogy venni akarok, mert akkor jó, hogyha bezuhan, vagy kiadni, eladni akarok, mert akkor meg nem jó, hogyha bezuhan. A Paksi önkormányzata maga 150 lakásos tulajdonával nem piacbefolyásoló tényező, nem tud az lenni. Tehát ugye a legjobb, leghíresebb példa az Bécs városa. Bécs városába körülbelül 100 éve veszi, meg építi az önkormányzat a önkormányzati tulajdonú lakásokat, és nem adnak el belőle semmit, és van most 300 ezer lakásuk, és akkor ők határozzák meg az ingatlan piacot. És Bécs városába kellőképpen nyomottak is az ingatlanár, aki a bérbeadási árak, nem a vételi árak, mert ugye az önkormányzat az nem ad el. Tehát a vételi, adásvételi piacot azt nem befolyásolja, de a bérleti piacot meg nagyon is befolyásolna, valami ilyesmi kéne. Tehát nyilván még én annyiban tudom ezt a kérdést befolyásolni, hogy gondolkodunk abba, hogy most lehet venni lakást, amikor épül lakás, ugye? Most épül ott 500, felszabadul a Liget lakóparkban majdnem 100, tehát most lehet lakást venni, de hát ehhez meg pénz kell. Az önkormányzat ugye eladósodni nem adósodhat, tehát hitelt nem vehetünk föl, tehát saját pénzből nyilván 100 lakást nem fogunk tudni venni, de egy-két tucat lakást én nagyon örülnék, hogyha tudnánk venni. Valamennyit javít a helyzeten.
1: És mi meg adófizetők különösen örülnénk akkor, ha bezuhannának az árak, és olcsón tudná venni az önkormányzat ezeket a lakást.
2: Addig azt utána felemelkednek.
1: Utána felemelkednek, igen. Igen. Na, hát jól van, úgy látom, hogy lejárt az időnk, úgyhogy most akkor egy kis szünet után, először egy Everlast-dal jön a Babylon Feeling 2000-ből, utána hozom majd a híreket, és akkor a hírek után egy Boniem számmal térünk vissza, utána pedig Barnabás István és Strasser Tamással tovább folytatjuk a szabad pénteket, és tovább folytatjuk a helyi témákról való beszélgetést.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keres ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Jövő június 1-én indul a kábítószer bűncselekményekkel vádolt Nicolás Madurónak Venezuela hatalomból januárban eltávolított és az Egyesült Államokban bíróság elé állított elnökének és feleségének büntetőpere New Yorkban, írja az MTI. A portál értesülései szerint Alvin K. Hellenstein bíró mindezt a házaspár szerdai meghallgatásán közölte, helyt adva ezzel a vád és a védelem kérésének. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák. Óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló kedden az MTI-vel. Az intézmény közleménye szerint a déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokkal húzó meteorjaikról ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező meteorokat adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulára, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Kínában képviselte Magyarországot és Tolna városát július 13-án és 19-e között a tolnai ifjúsági fúvós zenekar, a Beijing International Wind Music Carnival nemzetközi fúvós zenekari fesztiválon, ahonnan arany minősítéssel tértek haza. Tari Gergely a zenekar karnagy a rádiónknak elmondta, hogy kutya eledel vásárlás közben kapta a meghívást.
3: Ez úgy volt, hogy én éppen elmentem kutyakaját venni a kiskutyámnak, és hát jött egy e-mail, hogy szeretettel várnak minket Pekingbe. Én először azt hittem, hogy ez valami átverés, tehát hogy egy ilyen spam, és 12-szer átolvastam, hogy ez valóban így van-e, és elkezdtük ugye felvenni a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, és hát kiderült, hogy ez tényleg komoly, úgyhogy akkor azonnal gyorsan elkezdtünk szervezkedni, hogy összejöjjön ez az utazás.
2: Tari Gergely arra is kitért, hogy egy erdélyi zenekar is részt vett a fesztiválon, így még magyarokkal is találkoztak Pekingben.
3: Ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból egy zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket. Úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk. De voltak még máshonnan is kínai zenekarok is.
2: A tolnai ifjúsági fúvós zenekarnak 3 fellépése volt Pekingben, számolt be rádiónknak Rácz Tibor, a zenekar titkára.
4: Hivatalosan 3 fellépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolába, egy kampuszba, a kampusznak a zenekarán.

0: zárja. A szervezők gyermekprogramokkal, kézműves kirakodóvásárral, tűzoltó bemutatóval, légvárral és számos további kísérő programmal is készülnek. A főzőversenyre a 0620 387 9306-os telefonszámon lehet jelentkezni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 6 perckor visszatértünk a szabad péntekbe. Itt én Harmad Gabi vagyok, itt van velem Strasser Tamás, és Barnabás István alpolgármester úr is itt ül velünk. És folytassuk akkor az alpolgármesteri fizetéseknek a módosulásában. Egy picit, de csak azért, mert hogy hát kíváncsiak vagyunk arra, hogy akit érint a történet, az hogyan áll ehhez a kérdéshez, és nyilván...
2: Zsebkendőt hoztunk.
1: Hoztunk, igen. Ha kérsz, akkor szóljál. Tehát akkor nézzük, hogy mi is a változás. Ugye Magyar Péter, illetve a parlament elfogadta ugye a polgármesteri fizetések csökkentését, mivel ehhez aránylott eddig is az alpolgármesteri fizetések, vagy aránylottak, ezért ugye ezt át kellett vezetni, ezt a jogszabályi változást, amit meg is tett a Paksi testület július 15-én, és a valóságban ez 20%-os csökkenést jelent, mert egyfelől megszűnt a 15%-os költségtérítés, és másfelől pedig nem kaptátok meg ugye kvázi azt az emelést, ami egyébként járt volna. Most magával a parlamenti döntéssel te például ehhez hogyan állt, tehát hogy látod? Tehát egy paksi polgármesternek kell több mint 2 millió forintot keresnie, vagy nem kell? Vagy nem is egy paksinak, hanem úgy általában egy akkora város polgármesterének, mint ami Paks?
3: Hát tudatosan nem szólaltunk meg mi ebbe az ügyben, mert ebből nem lehet jó kijönni.
2: Igen.
3: Tehát ezt nem lehet jó kommunikálni. Legszívesebben most is azt mondanám, hogy kérdezzetek lépjünk meg tovább valaki mást. De
2: bocsánat, ez téged egyébként érint már, mert ugye te nem úgy, hanem hogy te előnyugdíjas voltál, vagy valami, tehát te nem is vetted fel a...
3: Nem, én nem kaptam nyugdíjat, tehát ha elértem a polgármesteri fizetésemmel egy bizonyos összeget, a minimálbér 18-szorosát, akkor utána az év végéig nem kaptam nyugdíjat.
2: Na így, oké, bocsánat, tehát dupla szem.

0: Hát akkor
1: az azt jelenti, hogy az év végéig ilyen 1-200 000 forintért dolgoztam havonta, de ezt most nem panaszképpen mondom, mert most elérem az öregség nyugdíjkorhatárt.
0: Na csak így hitelesebb vagy most, hogy ne
1: jutsa félre. Ez már nem fog sújtani ez az intézkedés.
0: De így hitelesebb vagy, mert akkor
1: hogy ugye, igen, jól mondta a Gabi, ugye mindig az előző évi átlagbérhez igazodott a polgármesteri fizetés, és akkor az alpolgármesteri még annak a mit tudom, hány százaléka.
2: 90, hát vagy, pontosan nem tudom a százalékot, de meg tudnánk nézni, ha nagyon akarnánk itt a törvénybe.
1: És akkor most nem igazodik az előző évi átlagbér, ez maradt a tavalyi fizetésünk. Meg elvették a 15% költségtérítést. Passz! Nyilván, én miért örülnék? Ki örül, akinek csökken? Aki azt mondja, hogy örülök, hogy csökkent a fizetésem, szerintem az megjátsza magát.
2: Szerintem ezt nem is várjuk el tőled, hanem igazából az itt a kérdés, és akkor egy picit vigyük elméleti szintre ezt az egészet. Tehát van egy szektor, az állami önkormányzati szektor, ami pénzt nem termel, tehát az nem hoz be, ugye? Az újraelosztásnak a része, és ott mindenkinek van egy belőtt fizetése, és az a kérdés, hogy amikor a gazdaság, hát hogy mondjam, nem hasít, maximum csak a politikai kommunikáció szintjén hasított, akár már abban az időben is, amikor a Fidesz ugye meghozta az emelést, mert tulajdonképpen azt is tegyük hozzá, hogy nem ti emeltétek fel annak idején, hogy mondjam úgy, a saját szórakozásotokból a fizetéseteket úgy, hogy hát nagyjából ilyen 1 700 000-600 000, valami ilyen körüli volt, nem a bruttó körülbelül, a törvény alapján, ami járt nektek, és ti ahhoz igazítottátok, tehát ez nem a ti kedvtelésetekből volt, hanem ez egy jogszabály volt, de hogy egyáltalán az a döntés, amit annak idején a Fidesz hozott, nyilván neked személyesen az jó volt. De a másik oldalon, ha onnan nézzük meg, hogy megy a gazdaság, és erre akkor és abban a pillanatban van-e ennyi pénz, miközben, most csak mondok egy példát, egy állami szervnél, egy tök átlagos állami szervnél, hát 400-450 000 forintot keres bruttóban egy jogász. Szóval, hogy valahogy akkorának éreztem én itt a különbséget, hogy én úgy éreztem, hogy azért ez nem biztos, hogy ez a nagy különbség, ez indokolt lehet, főleg nem abban a gazdasági helyzetben.
1: Ez azért mindig attól is függ, nem csak az, hogy most egy jogász keres, mint egy hivatalba. Egyébként többet keresnek már 400 000 forintnál.
2: Ez inkább azt kell nézni. De én dolgoztam hivatali jogászként, és én nekem annyi volt a fizetésem, úgyhogy az, hogy Pakson itt az illetmény is fel van emelve, az illetmény alap az tök jó, és erre büszkék is lehetünk, és tehát mindenki, aki a hivatalba dolgozik, összeteheti a két kezét, de nem ennyiért dolgoznak azért máshol.
1: Szóval itt leginkább azt kell nézni, hogy mekkora felelősséget kell vállalni az adott munkakör betöltéséhez, és azért nálunk nagyot, azért nálunk 30 milliárd forint évi közpénzről kell felelősen döntenünk, és aláírnunk, és azt úgy elköltenünk, hogy abban hiba ne legyen, és bárki hibázik a hivatalban ezzel, a felelősség a miénk. Tehát azért ezt is figyelembe kell venni egy fizetés meghatározásánál. Illetve azt kell nézni, hogy milyen minőségi munkaerőt akarunk, hogy városvezetők legyenek, mondjuk. Olyat, amelyik csak azért vállalja, mert a piacon nem kell senkinek, vagy olyat, amelyik a piacon is meg tudna élni, hogyha akarna, csak éppen valami miatt ezt emellett döntött adott idő pillanatban. Tehát én úgy gondolom, hogy a minőségi munkaerőt azért meg kell fizetni. Mi igyekszünk is megfizetni az embereinket a városára, amennyire tudjuk. Paksnak erre szerencsére nem forrás, nincs erre forrás hiány, tehát erre telik. És én bízom benne, hogy egyre jobb és jobb munkaerő fog dolgozni a hivatalba is. Van mit fejlesztenünk, azt úgy vettük át, azt egyből láttuk. De szerintem jó úton haladunk e téren. Tehát én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak a saját embereit, és ezt a cégeinkre is értem, meg kell fizetni. Úgyhogy versenyképesek legyünk az itteni más állami meg magán cégekkel.
2: Na, az is egy külön kérdés lenne, hogy egyébként azoknál az állami cégeknél ami még nem működő, például atomerőművet működtet, annál indokoltak-e egyébként ezek a rendkívül magas például vezetői fizetések, de ha miért még ennél a témánál maradva egy picit, egyébként az a szerintem tökéletesen egyet lehet érteni, nem tudom, Tamás, te hogy vagy vele, hogy minőségi munkaerőt azt meg kell fizetni, tehát szerintem ez teljesen akceptálható, de még egy dolog foglalkoztatja az embereket, mert ezt többen felvetették, ugye Nagy Balázs nagyon ő beleállt, tehát hogy amikor volt, talán a Paxpressen jelent meg egy cikk ezzel kapcsolatban, még a legelső, amikor bejelentette Magyar Péter először, hogy a polgármesteri fizetéseket csökkenteni fogják, és talán ott jelent meg egy olyan cikk azzal a címmel, hogy ne vegyék el a kedvünket a polgármester kedéstől, mondta ezt ugye Heringes Anita, és Nagy Balázs a polgármester akkor ugye beleállt ott a Facebookon az ezzel kapcsolatos vitázásba, és az ő személye kapcsán, aki egyszerre intézményvezető és alpolgármester is vetették fel többen, hogy hát de az hogy van, hogy akkor most is, és hogy akkor most ő két helyről veszi fel a fizetését, ugye tették fel a kérdést. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez igaz vagy nem igaz, tehát ezt nyilván te jobban tudod, hogy az alpolgármester társad egyszerre két pozíciót tölte be, de szerintem, mivel az embereket ez érdekli, ezért érdemes róla beszélni.
1: Igen, a Balázs, ő a Városi Könyvtárnak a vezetője, igazgatója, minden felelősségével egy ilyen intézményvezetésnek együtt, illetve társadalmi megbízású a polgármester, azt jelenti, hogy ő fele annyit keres, mint én, aki főállású vagyok.
2: Ez fontos, hogy ezt így kimondjuk, mert ez fontos, hogy ezt elmondjuk. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy a Balázs 1.700.000 forintot fölvesz,
1: nem,
2: vagy
1: 600-at,
2: vagy valamennyi. Igen, hanem ő pontosan úgy arányosan, tehát, hogy van egy főállása, a főállása az intézményvezetés, és emellett vesz föl, ami pedig jogosan jár, hiszen a polgármesterként jár, tehát azért azt ne vitassuk el.
1: És amikor helyettesítőként ő ír alá, akkor az ő felelőssége, tehát ugyanazt a felelősséget, amit Anita meg én is vállalunk, az rajta is rajta van.
0: Hát amit kérdezte, hogy mi a véleményem, én teljesen egyetértek, én nekem nem szokott ezzel egyébként problémám lenni, hogy fizessük meg az embereket, csak mint a Pista mondott, hogy a felelősség, meg vállaljuk a felelősséget. Hát pont az a nagyon izgalmas a magyar kultúrában, hogy nem nagyon láttunk még olyan se város, se országvezetőt, aki vállalta volna bármiért a felelősséget, tehát hogy mondjuk elszórakozott dolgokat, és ami a legrosszabb, hogy még ez mindig együtt járt azzal is, hogy tulajdonképpen a fizetés az apró pénz, mert máshonnan, más körökbosra, ezt nem azt mondtam, hogy ugye csak addig, ameddig a kultúránkba ez beleépül, nem fogjuk tudni elfogadtatni azt, hogy minőségi munkáért minőségi pénz, mert a minőség mellett van a felelősségre vonás, és biztosan tudjuk, hogy levágják a kezét aki belenyúl a kandélba, és ezért rohangál volt polgármester, meg nem tudom, különböző hivatalvezető kéz nélkül, vagy kézfej nélkül, de ez a magyar kultúrában egyenlőre még nem épült be, miközben lehet, hogy te így fogod fel, és teljesen normális, és nagyon sok ember így fogta fel, hogy egy felelősség az, amikor közmegbízatást kap. De valahol ezt nem látjuk, ezt ki kell tudnunk ahhoz építeni, hogy utána tényleg működjön a bizalom, és elfogadjuk mondjuk a béreket. Mert szerintem nem ugyanaz az összehasonlítás. Tehát egy hivatalnok, akinek még a főnöke átnézi, vagy hogy mondjam, leokézza azt, amit mond, javaslatot, bármit, és ő vállalja a felelősséget, nyilván más lenne. De pont ezt láttuk, hogy rengeteg inkompetens vezető van, aki mondjuk csak, hogy hívják ezt, amikor prezentálni akar, és megjelenik, és stb. Mikor tudunk ezen majd változtatni, és nem jó helyen teszem fel a kérdést egyébként.
2: És akkor bocsánj, csak annyiban hagyd csatlakozzak ide, hogy és akkor például az NK a botrányba kit visznek el?
0: A csinogjukat.
1: Igen, portást,
2: vagy a minisztériumokba kit visznek el? Tehát pont azokat, akiknek szerencsétleneknek semmi.
0: Jó, de ha ők a hibások, akkor legyenek is ők. Hát, miért nem találták volna meg a felelőt? Hát, Magyarországon ez a piros telefon, ez mindig is csak ilyen legenda volt, nem?
1: Lehet, hogy ez most egy jó átkötés lett a következő témára, de igen, az elszámoltatásra óriási társadalmi igény van most, szerintem. Nekem is nagy az igénye.
0: Nekem az igazságosságra, nem az elszámoltatásra. Ez elszámoltatást...
1: Számoljanak el a tetteiket.
0: Ja, úgy igen, úgy elszámolás nincs, az lehet pozitív eredmény.
1: Egyelőre még itt az új kormányzat adós ezzel, de elkezdték, én nem mondom, hogy nem csinálnak semmit, de hát nem kapkodják el a dolgot.
0: Igen, csak az ugye jó az elszámoltatás,
2: jó
0: az nagyon, de nem jól mondtad, az elszámoltatás az egyébként egy alapvető feltétel lenne, hogyha valaki valamit kap, egy keretet, bármit, azzal a végén el kell ilyen számolni, hogy mit, hova, miért tettem, ez rendben van. Én a felelősségre vonás akartam, mert ugye nem feltétlenül automatikus, hogy felelősségre is kell vonni valakit, ha el tud számolni, akkor
1: hát
0: miért?
1: Hát ha nem tud elszámolni, akkor
0: akkor jogos, de persze. Akkor meg nem elszámoltatás, ha a végén nincs ez. Felelősségre vonás.
1: És még egy dolgot hadd mondjak. Az atomerő, mert én is dolgoztam az atomerőn, meg az RHK-nál, ami szinte egy nukleáris létesítményt üzemeltet, itt ott én voltam a főnök. Tehát az atomerő, lehet, hogy sokat keresnek az atomerőműves főnökök, de akkor mindenki vállalja azt a felelősséget, hogy egy atomerőművet, egy nukleáris létesítményt üzemeltet, illetve napi 24 órában, meg 365 napon az évben legyen készenlétes és felelősségre vonható.
2: Én a nem működő atomerőműről beszéltem, egy, ami még épülő, ja, tehát nem működő. Tehát a paksi atomerőműbe nem hogy keressenek sokat, hanem ott, és ne csak a főnökök, mindenki keressen sokat, aki egy atomerőművet üzemeltet. Igen, csak az épülőnél nem értem. Na, jó, itt tartunk egy kis szünetet, mert már lejárt itt az időnk, és akkor ezután pedig folytatjuk még.
3: Szabad péntek!

0: Szabadpéntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 15 óra 23 perc van, és Strasser Tamás és Harmad Gabi beszélget Barnabás István alpolgármesterrel, és ha már az imént szóba került az elszámoltatás, akkor azért nézzünk egy picit rá, hogy Pakson mi a helyzet ezzel, mert hogy az önkormányzat az tett több ügyben, ha jól emlékszem, feljelentést. Ezekben az ügyekben van bármiféle előrelépés?
2: Hát a rossz éreim vannak, nem tudom, nem nagyon van, tehát szomorúak is vagyunk. Még lesz egy feljelentésünk majd remélhetőleg még a nyáron, vagy legkésőbb szeptemberben, még a büntető jogászunk az még dolgozik rajta, csak most el van havazva, és ezért nem, de a testet
3: meg lehet tudni, hogy...
2: A testet már megszavazta.
3: Ja, oké, akkor lemaradtam.
2: Ott egy ilyen összefont feljelentés lesz az úgynevezett PHG, Paksi Hulladék Gazdálkodási Kft. Eladási ügyéből, amiben még annak idején, amikor ellett, az még a Covid alatt volt, ugye, akkor eladta akkori polgármester 8 millió forintért azt a céget, amelyiknek csak a bankszámláján volt, vagy 40 millió forint, és akkor akkor mi feljelentést tettünk, és tologatták ide-oda az ügyet a különböző rendőrségek, meg ügyészségek, aztán a végén megszüntették a nyomozást.
3: És akkor most ismételtet?
2: Igen, de most újra fölvennítjük, akkor a Proteus ügy, meg a homokbánya ügy, amiben ugye élő feljelentéseink vannak, meg még kiegész egy negyedik ügyel, egy ingatlan adásvétellel, pontosabban vétellel az önkormányzat részéről, ami egy új ügy, teljesen új ügy, ebben még nem volt eddig semmiféle jogi lépés, ez egy földterület, útszélesítéshez kellett venni, mit tudom, 8000 négyzetméternyi földet, és sikerült 50-60 millió forintért abszolválni ezt az adásvételt, 2023-ban talán, tehát nem olyan régen, és csináltattunk most az év elején, vagy tavaly, nem az év elején, már idén egy ugyanarról a területről egy értékbecslés, egy új értékbecslés, és ez kihozta ennek a töredékét.
3: Jó, de bizonytalan a Paks 2.
2: Tehát a feljelentésünk arról fog szólni, a mintázatáról, tehát a döntéshozói körről, a döntések módszeréről, illetve az ezt megalapozó szakértői tanulmányokról, amelyik mind egy céghez kötődnek. Nyilván nem fogom mondani, hogy melyikhez most, úgyhogy ne kérdezz meg. De
3: azt mondnak, hogy lehet elolvasni.
2: Az értékbecsléseknek az a közös vonása, hogy amikor az önkormányzat vesz valamit, akkor nagyon drágán veszi, amikor meg elad valamit, akkor meg bagóért adja.
3: És mi fizettük a szakértőt?
2: Hogyne, persze.
3: Hát az a jó, hogy akkor így
2: értettem. Ebből lesz egy újabb feljelentésünk. És akkor ugye ennek részei a Proteus ügy, amit az előbb már említettem, meg a homokbánya ügy, amiben a Proteus ügybe tavaly nyáron született feljelentés, már több mint egy éve, a homokbánya ügybe pedig valamikor decemberben. És a homokbánya ügyben még én nem tudok semmiféle nyomozati lépésről, hogy történt-e. Engem még nem kérdezett senki, de nem is tudok olyanról, akit kérdeztek már. Se tanúként, se gyanúsítottként. Tehát ott nem tudom, mi van. A Proteus ügyben ott tanúként már meghallgattak elég sok embert, engem is, de nem tudok róla, hogy gyanúsítottként meghallgattak volna. Pedig én olvastam egy-két tanulmányt, azok elég
3: konkrétak?
2: Alátámasztják, igen, a gyanút.
3: De én csak arra lettem volna kíváncsi egyébként, hogy már más területen, hogy mi nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a munkák túlárazottak voltak, vagy a közbeszerzések. Ezeket abszolút nem lehetett megfogni, mert hogy ilyen területeken nem lett se feljelentés, se nem tudom én.
1: Tehát közbeszerzés nem, amiről...
3: Igen.
2: Ugye az előző képviselőtestület úgy közbeszereztetett, hogy egy olyan, a KBT, tehát a közbeszerzési törvény olyan passzusa szerint folytatták le az eljárásokat, amire hivatosan azt mondták, hogy ez egy nyílt eljárás, de abszolút nem volt nyílt, hanem egy meghívásos eljárás volt, ők hívták, ő döntött.
3: Tehát de ez nem akar arra, hogy...
2: Döntötte, várjál, hadd fejezem be,
3: bocsánat,
2: hogy milyen cégeket hívnak meg, és a polgármester döntött az eljárás eredményéről. Ugye mi teljesen jelképesen, tehát szimbolikusan rögtön a legelső képviselőtestületülésen 2020 4 október, mit tudom én, 3-án vagy 4-én voltam az alakuló ülés, de akkor megváltoztattuk a közbeszerzési szabályzatunkat, és előírtuk, hogy csak nyílt valódi nyílt eljárás, tehát egy másik paragrafus, ami tényleg a nyílt eljárást jelenti, az úgy lehet közbeszerzést tartani, és mindenről a testület dönt, X összeg alatt meg a gazdasági bizottság. De tehát mindenről átlátható módon kell, transzparens módon dönteni, és ehhez azóta tartjuk is magunkat.
3: Értem, de akkor ezeket mondjuk, mit tudom, ezen az alapon nem lehetett feljelentést tenni.
2: Nem lehet, egy közbeszerzési döntés, amit az akkor jóváhagyott, és ez joga volt jóváhagyni, azon nem tudunk mit kezdeni.
3: Tehát ez csak akkor lehetne, hogyha mondjuk kiderülne, hogy pénzmozgás volt, ami hát nem volt legális?
2: Azt még nem lehet bizonyítani, hogy most mennyi csorgott vissza a zsebekbe.
3: Nem, azt nem lehet bizonyítani, hogy valamennyi. Értem. Jó, oké, rendben.
1: Na, akkor még egy témát itt az önkormányzati témák közül érintsünk, tehát csak érintőlegesen. Ugye látjuk a paks.hu-n, hogy jegyzőt kerestek.
2: Igen, milyennek? Meg fog jelenni egy pályázat, tehát a Sátor Vera jegyzőasszony. Ő egy közigazgatási joghoz értő jogászember.
1: Egy kiváló jogász, igen.
2: Aki ehhez nagyon ért, paragrafus szinten tudja a jogszabályokat, de ő most úgy döntött, hogy a hivatal vezetését azt ő inkább átadná. Úgyhogy ő jogi osztályvezető lesz ezentúl, hogy létrehozunk neki egy jogi osztályt a hivatalban dolgozó jogászokból, és nyilván a jegyzői posztra meg pályázatot kell kiírnunk, ez jogszabályi előírás.
1: Ezek szerint ő úgy érzi, hogy nem testhez álló neki a hivatal vezetési feladat? Tehát ami azzal jár együtt?
2: Hát, ezt nyilván tőle kéne megkérdezni leginkább, de igen, én úgy tudom, hogy igen.
1: Mondjuk ez tök pozitív, nem? Hogyha valaki rákerül egy ilyen feladat, mert tehát igazából, amikor ugye ti lettetek az önkormányzatba ugye ti lettetek a vezetők, ő akkor lett az új aljegyzőből lett ugye jegyzővé, és igazából ez tök jó, hogyha
3: hát
1: valaki
3: mondjuk... Hát már előtte is megbízott jegyző volt, ha jól emlékszem, nem? Tehát...
2: Hát igen, amikor...
1: Hát ott, amikor az átmeneti időszak. Jó, de az a lényeg, tehát, hogy ő azért volt aljegyző, meg minden, és hogy mondjuk belekerül valaki egy pozícióba, és azt mondja, hogy hát nekem ez annyira nem komfortos. Szerintem ez egy tök pozitív dolog, hogy hátra mer lépni, mert azért nagyon sokan, bocsánat, ego kérdést csinálnak abból, hogy egy bizonyos pozícióba bekerültek, hát nehogy már akkor ők visszacsúszanak idézőjelbe a ranglétrán, és szerintem ez egy tök pozitív példa lehet, hogyha ez emögött tényleg ez van, igen, mondja.
3: Hát arról nem is beszélve, gondolj bele, ahány beosztott annak korábban keresztbe tette, és azok utána látják, hogy te lejjebb kerültél, hogy felbátorodnak azon, hogy valahogy visszaadják.
2: Nálunk ilyen nincs a hivatal.
1: Nem hiszem. Nem gondolnám.
3: Máshol lehet.
1: Igen, nem gondolnám, hogy akkor tovább foglalkoztatnátok a vele, hogyha ez ilyen problémák lettek volna vele, de ez tök jó, szerintem. Én ezt ajánlom figyelmében nagyon sok állami szektorba dolgozó vezetőnek, hogy vissza lehet lépni egyet, kettőt, akárhányat is, és ettől nem dől össze egyébként a világ.
3: Te meg tudnád csinálni, mert...
1: Én meg is csináltam, ne
3: haragudj.
1: Hát de én az állami szférán belül osztályvezetőből estem vissza egy munkatársnak. Ráadásul.
3: Ugye, hogy könnyű volt.
1: Mert az pont ugyanaz a lélektan. Tehát, hogy pont ugyanaz a lélektan, hogy neked azt meg kell tudnod élni, és nem negatívan, hogy ja igen, egyszer fenn, egyszer len. Én ezt tök így éltem meg, úgyhogy én ezt tapasztalatból mondom.
3: Csak fontos, hogy amikor fölfele mész, mindenkinek köszönjél, mert amikor lejössz, ők ugyanott vannak, azok az illetők.
1: Tehát... Így van, ez nagyon jó végszó most ehhez a blokkhoz, és akkor majd 2 dal után jövünk még vissza.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 37 perckor még egy utolsó etapra visszatértünk Strasser Tamással és Barnabás István alpolgármester úrral. Ugye kiveséztük a helyi témákat, azt hiszem, hogy elég részletesen is és elég sokat. Továbbra sincsen új vezérigazgatója Paks 2 ZRT-nek, még Kapitány István nem jelentette be a nevét. Viszont beszéljünk akkor két országos témáról, ami itt borzolta a kedélyeket az elmúlt napokban. Az egyik az a köztársasági elnök személye volt, és induljunk innen. Ugye az egyik az, hogy Magyar Péter annak idején azt mondta, hogy az új köztársasági elnök személyéről széleskörű egyeztetést fognak folytatni, majd derültékből villámcsapás megérkezett a felkérés, vagyis hát a mondás, hogy akkor ő felkéri Polgár Juditot, a olimpiai sakkbajnokot, hogy legyen akkor ő a köztársasági elnök, amin hát többen egyébként a jelenlegi, vagy a Tiszát támogató egyéb pártok közül egyébként úgy fel is szólaltak, hogy ezt ezzel a módszerrel sem értenek egyet, de a személlyel sem feltétlenül. Aztán Polgár Judit végül is úgy döntött, hogy nem vállalja el. De közben felmerült Bárándi Péternek a neve, ugye ő volt igazságügyminiszter, aki a Megyesi kormány ideje alatt volt igazságügyminiszter, amire pedig azt mondta Magyar Péter, hogy ellenzéki politikusok jelölése szóba se jöhet. Hát adódik a kérdés, hogy szerintetek milyen lenne, milyen köztársasági elnökre lenne szükség ma Magyarországnak? István.
2: Én szomorú vagyok, mert nekem mind a két ötlet tetszett, mind a két személy. Hatalmas kommunikációs hiba volt ez, az egész biztos, mert nyilván, hogyha bejelentem azt, hogy széleskörű társadalmi egyeztetést akar, vagy szeretnék, akkor utána nem jelentem be, hogy ki legyen a jelölt, ahogy az én jelöltem, rá fél napra vagy egy napra, mert körülbelül ez volt az időrend.
3: Hát azt kellett volna mondani, hogy kaptam 6 millió telefont, és mind a Polgár Judit mondta.
2: De én a Polgár Juditnak nagyon örültem, amikor ő megjelölt volt, az mint egy napig kb. Mert én őt nagyon nagyra tartom. Egyébként is én a csakkozókat nagyra tartom, tehát. De őt meg különösen, mert amit ő letett az asztalra nőként,
3: és na már a szexizmus
2: a férfi világranglistán is a 7. volt, igen. Tehát az abszolút világranglistán, az volt a legjobb.
3: És mindig velük versenyzett, igen, tehát meg a legjobbakra hívták meg.
2: Igen. Versenyzett tulajdonképpen. Úgyhogy én őt nagyon nagyra tartottam, nyelveket beszélt, széles látókörű, világlátott, tehát ez minden tulajdonsága megvan, ami egy jó köztársasági elnöknek szerintem kell, mert az nagyon fontos, hogy a köztársasági elnök egy bölcs, világlátott, széles tudású és látókörű ember legyen.
3: Sokat tapasztalt.
2: De én a Bárándit is ennek tartom, mert a Bárándi tényleg, ő gyakorlatilag a magyar ügyvédi karnak a doajenje is. És nagyon jól kommunikál, egy okos ember. Én úgy gondolom, hogy amikor ő miniszter volt, ő nem exponálta magát kifejezetten politikába, én nem emlékszem rá.
3: Hát nem pártakként lett, nem. Külsős volt, én úgy emlékszem.
2: Egy szakminiszter volt, végezte a törvénykezés előkészítését, meg mindent, amit egy igazságügyminiszternek kell.
1: Hadd legyek egy picit az ördögügyvédje most ebben a témában, mert most, hogy ugye itt most egy alkotmányozási folyamat előtt állunk, és a köztársasági elnöknek valahol a nemzetegységén kívül az alkotmányosságon olyan értelemben azért őrködnie kell, hogy azt számon kérték Súlyog Tamáson is, hogyha nem szólalt meg valami olyan jogszabálymódosítás kapcsán, holott ő jogász volt egyébként, ami mondjuk bizonyos értelemben az alkotmányosságot akár érinthette, vagy azzal kapcsolatos a demokratikus működést érinthette. Most bennem itt felmerül a kérdés például Polgár Judit személye kapcsán, akit egyébként én is magam is tisztelek, bár én abból a szempontból őt nem tartottam egy szerencsés döntésnek, hogy én őt nagyon egy ilyen értelmiségi buborékból láttam kijönni. Tehát úgy értem ezt, hogy szerintem a széles tömegek egy sakkozó nem biztos, hogy meg tudja szólítani, mert eleve a sakk az egy olyan sport, ami nagyon szűk, hogy mondjam, azoknak a száma, akikre úgy igazán nagy hatással van egy sakk. Most kis túlzásod, egy Böde Danit odaállítasz mellé, akkor biztos, hogy 100 emberből 90 tudja azt, hogy ki az a Böde Dani, és mondjuk 10 tudja, hogy ki az a Polgár Judit. Még akkor is, hogyha ő sakkolimpiai bajnok. Szóval ilyen szempontból nem tartottam szerencsésnek. A másik szempont, ami miatt szintén nem tartottam szerencsésnek, hogy itt ugye egy alkotmányozási folyamat van. éppen most, vagy legalábbis előttünk, és szerintem itt most kifejezetten szerencsés lenne egy olyan ember, nem egyetértve ebbe Magyar Péterrel, aki azt mondja, hogy ne legyen olyan, aki a politikához bármilyen módon köze volt, de szerintem az nagyon fontos lenne, ha nem is a politikához, de az állami, államszervezet működésére bármilyen módon, akár úgy, hogy benne dolgozott, akár az önkormányzatiságban dolgozott, valamilyen formában tudja, értse annak a működését, hogy mit kell majd neki kvázi, mint egy ilyen kiegyensúlyozó köztársasági elnök, hát hogy mondjam, min kell őrködni. Tamás.
3: Köszönöm szépen. Tudod, jó, hogy én nekem azt gondolom, hogy a hozzáértők annyi kárt csináltak már, hogy egy laikust jobban el tudok viselni. Mondom ezt papíron szakemberként, de inkább néha ezt letagadom. De tényleg...
1: Pontos tehát, a hangsúly a papíron.
3: Igen, tehát nem tudok más mondani. Én azt gondolom, hogy a józan parasztész, a józan belátás, a szociális érzékenység, tehát empátia sokkal fontosabb tulajdonságok lennének. Tehát nem úgy kell megnézni, hanem egy olyan, milyen országban szeretnénk élni, és abban lehet, hogy egy ilyen ember, aki outsider, sokkal jobban el tudná mondani, és akkor majd ahhoz kell farigcsálni a jogszabályt.
1: Oké, de egy outsidert nem lehet falnak vezetni? Pont azért, nem. Mert nem látta működni még ezt a rendszert, nem tudja, hogy mibe megy bele, és a hivatal, vagy bárki. Tehát, hogy szerintem igen, de mindegy, ez az én véleményem. Igen,
2: mondok egy példát, Gönc Árpád. Ő egy műfordító volt. Senki nem. Tehát egy nagyon szűk, humán réteg ismerte szerintem a nagyvárosokban, egyetemi városokban, meg Budapesten, mielőtt ő köztársasági elnök lett, és ő lett a legeslegnépszerűbb köztársasági elnök.
1: Az kétségtelen, viszont azért a rendszerváltás kor szerintem nem itt tartott a magyar politika, ahova aztán az egykori rendszerváltóink tulajdonképpen elnavigeltek, és most egy olyan helyzet van szerintem, amit össze nem lehet hasonlítani jogi, és egyébként az azt megelőző jogállamot pró intézkedések tekintetében, amit nem mellesleg, ugye itt a köztársasági elnök leváltása kapcsán, én ezt többször hangsúlyoztam ebben a műsorban, hogy szerintem a Tisza ezzel is egy vörös vonalat, ő is átlépett, és nem szerencsés, noha én is szívesebben vettem volna, ha magától mond le Súlyog Tamás, aki egyébként, tehát a sors iróniája, hogy tulajdonképpen saját magát kellett, hogy kirúgja így, ahelyett, hogy kiszállt volna. Nem? Hát, tehát ha magától hát,
3: lemond, ez egy nagyon kényes élmény lehet ám, hogy saját magadat kirúgod. Tehát gondolj bele, azért nem mondhatja senki azt, hogy túl sokra tartod magad. Neked volt önkritikát, kirúgtad magad.
1: És ez hogy igen. Veszel össze a főnökkel? Ja, tudod?
3: Ez igen. Még kicsi skizofrén vagy, de most ezért miért probléma? Én azt gondolom, hogy most már jó lenne egy ilyen nemzetlelki ismerete. Tehát Magyarország annyira erőből dolgozik mindenki, hogy én szerintem ez botrányos. Ebből tehát a győztesnek minden szabad, és mindig így megy, legyen már valami lelkiismerete, nincsenek. Hát sokkal több önkontrollja volt a barbároknak egy győztes háború után, bocsánat, mint a magyar társadalomnak egy politikai győzelem, amire tehát, ha azt mondták az argentin-spanyol meccs után, hogy ez csak egy, vagy az angol meccs után, vagy előtte is, hogy ez csak egy foci meccs, könyörgöm, ez is csak közpolitika, tehát közszolgálat. Uh-huh. A szolgálatban nincsen benne a átharapom a torkodat, én legalábbis nem láttam még azt, hogy az a szolgálat. Nyilván vannak ilyen őrzővédő kutyák, de azokat azért szeretjük. De azoknak nincsenek emberi tulajdonságaik. A köz meg egy sokkal szélesebb, mint az én nem tudom, családom, vagy szekértáborom. Tehát sokkal jobban örülnék, ha egyszer már tényleg lenne valaki, aki meg tudná fogalmazni a lelkiismeretet, nem pedig a zsákmányrendszert, hogy egy összes mindent visz.
1: Ezzel egyetértek, abszolút egyetértek. Nem vagyok benne biztos, hogy Polgár Judit mondjuk ebből a szempontból egy súlyt képviselt volna, de lehet.
3: Sokkal intelligensebb lehet, sajnos lehet, azok, intelligens nő. Sokkal intelligensebb, mint akikkel szóba igen. Kellett volna. Ányja, bocsánat. Tehát elnézést kérek mindenkitől, főleg a kivételektől, de bárkivel felvenni a...
1: Az biztos, azt biztos hiszem, hogy nagyon intelligens. Biztos.
2: Csak egy mondat. Én úgy gondolom, hogy Polgár Judit hozzáállása is, hogy végül is visszalépett. Ez pontosan arról szól, hogy egy nagyon jó köztársasági elnök lett volna.
1: Egyébként európai abszolút, ahogy gondolkodott ebben a kérdésben. Na, de akkor menjünk tovább Bárándi Péterre, mert hogy ugye itt Leó ellenzékizték, és vajon egyébként ez jogos? Most a ti itt azt mondtátok, hogy azért ő szakmai volt, stb. Én viszont azt gondolom, hogy ha valaki, igen, de ha valaki egy bizonyos kormányban vállal tisztséget, szerintem az összemosódik annyira vele, hogy nem biztos, hogy mondjuk a fideszes közvélemény el tudja fogadni. Vannak egyébként, nyilván mindig van olyan, aki azt mondja, hogy jó, én elfogad. De a nagy többség mindig a lényeg szerintem, mert most pont jó példa Novák Katalin, akire én többször elmondtam, hogy szerintem ő ki tudott állni, ő neki meg az, hogy nem értek egyet azzal a politikával, amit előtte folytatott, az egy dolog, de négy nyelvet beszél, abszolút megjelenés, stb. Tehát szerintem a feladatra alkalmas volt. Viszont azért erről az akkori ellenzék nagy része nem így gondolkodott róla, függetlenül attól, hogy egyébként egy értelmes nő volt ő is.
3: Hát azért nem egy Polgár Judit, maradjunk ennyiben.
1: Hát jó, bele nem lehet összehasonlítani, okay, ez kétségtelen, tehát, de...
3: Oké, bocsánat, megint én azt gondolom, hogy ettől független teljesen egyetértek veled. Igen, nem kéne, nagyon sok jó ember van Magyarországon, tehát nem kéne olyanokkal hergelni senkit, ami megint egy kicsit a győztes erejéből fakad. Nem?
1: Ugye?
3: Van egy
1: szerintem
3: csomó, aki jó.
1: Teljesen egyetértek.
2: De sajnos ebből nem fogunk tudni kilépni ebből az ördögi körben, mert ugye Orbán Viktor bejelentette, hogy ők nem vesznek részt a köztársasági elnök megválasztásába, tehát a Fidesz nem fog szavazni, és egy fideszes választó, az a maradék 1 millió szemellenző, és az a soha az életben nem fogja elfogadni azt a köztársasági elnököt, mint a saját köztársasági elnöke, akit a Tisza frakció választ meg.
1: De
2: sajnos.
1: Ennek nem az lenne egyébként a módja, ennek a köztársasági elnök választásnak kivételesen, hogy ha már képviseleti demokrácia van, akkor leülnek a frakcióvezetők, négy fal között addig nem jönnek ki, mint a pápa választásnál, tudod, amikor felszáll a fehér füst, tehát addig nem jönnek ki, ameddig nem találnak egy olyan jelöltet, akire mindenki azt mondja, hogy legyen.
3: Nem ez a cél.
1: De na, ez a baj, hogy nem ez a cél, mert az már a kultúrához tartozna, hogy a cél...
3: Mert hogyan szálltak bele a Polgár Juditba most őszintén, miközben ő tényleg nem nagyon lehet bele szállni. Lehet, hogy nem lett volna alkalmas, mert túl puha lett volna, vagy nem. De nyilván nem biztos, hogy alkalmas, mert ezt nem tudjuk, de már úgy kezdeni, hogy hát akárki is már nem jó. Úgyhogy egyébként személyében biztos, hogy alkalmas, lehet, hogy munkájában nem, de személyében most biztos.
1: De István, szerinted beleszálltak volna a Polgár Juditba, hogyha az ő neve úgy jön ki, hogy három frakció vezető kiáll, és azt mondja, hogy abban, mi azt gondoljuk, hogy Polgár Juditot kellene javasolni?
3: Nem mondhatja a Fidesz.
2: Nem, ez nyilván még úgy se szálltak volna ennyire bele, ha a Tisza ezt higgadtabban csinálja, legalább valami alibi társadalmi egyeztetést lefolytat, kivár egy kicsit, és akkor utána. De én nem hiszem, hogy a mai Fidesszel, meg ezzel a Mi Hazánkkal meg lehetett volna ezt szervezni, és erők hajlandók lettek volna, hogy bárkit is ők a Sólyog Tamás menesztése után ugye ők közösen jelöljenek a Tiszával. Ez képtelenség ma Magyarországon.
3: És így 10 millió embert fogunk leamortizálni. Mert mindenkivel lesz valami probléma az, hogy te ajánlottad.
1: Nem tudom, én azért bízok benne, hogy ennél majd egyszer valamikor több bölcsesség.
3: Hány éves, hogy
1: kirelem,
3: bocsánat. Ja, hogy valamikor, oké, ezt így aláírom.
1: Jó, na, és akkor ki lehetne? Kinek van valamilyen jó ötlete?
3: Hát mondtam, hogy Szoboszlai nem ír rá.
1: Ő nem ír rá, igen, meg a Palvin Barbie sem.
3: Én egyébként nyilván egy Rubi Kernőnek nagyon örültem volna, de hát idős már, vagy a Csányi Vilmos nagyon el tudtam volna kézni, de nagyon öreg már hozzá.
1: Hát miért 77, de... vagy hány éves a Bárándi Péter is?
3: Hát igen, de azért 95 a Csányi.
1: Ja, most kicsit, tehát kicsit,
3: igen, és még mindig nagyon aktív, és nagyon értelmes, és humanetológus, tehát szerintem zseniális lenne, meg tudós is. Nem tudom, biztos, hogy vannak jók.
1: István, neked valaki eszedbe jut?
2: Személy szerint nincs, én nagyon örülnék történész végzettségűnek. Mert
3: a Romsi csak találkozott.
2: Én nem, az biztos.
3: Nem te, hanem a Magyar Péter.
2: Én úgy gondolom, hogy pláne egy ilyen helyzetben, ami egy elég kiélezett kritikus helyzet Magyarországon, ami mostan, itt valahogy a történelmből kéne példákat meríteni, És,
3: de melyik történelemből? Tehát...
2: Hát a mi, nem tudom milyen hosszú történelem, 1100 éves történetünkből szerintem sok.
3: Nem úgy, hanem hogy most a Takaró Mihály féle, tehát egy kicsit nehéz lenne, mert az a baj, hogy ott is állandóan, hogy mit látunk a történelemben.
1: Na jó, hát akkor mert ezt most nem tudtunk javaslatot.
3: Akkor egy matematikus, lovász.
1: Én a Tölgyesit szoktam mondani, hogy a Tölgyesi Péter szerintem tök jó lenne. Na mindegy, de akkor lépjünk tovább, mert még egy utolsó témánk van, ez pedig az, hogy ha már alkotmányozásról beszéltünk, akkor ugye Magyar Péter a közösségi médiában kiírta, hogy 16 évre csökkenteni a választási korhatárt. És hát ebben azért van egy jó, jelentős vita arról, hogy erről mit gondolnak az emberek. Alpolgármester úr, te mit gondolsz erről?
2: Hát nagyon nem gondolkodtam ezen, ez most az elmúlt napokban jelent meg, azt tudom, olvastam én is.
1: Akkor mi érdekes az első zsigeri
2: felvetés? Hát én saját magamból kiindulva, aki azt mondom, hogy nekem a fejem lágya talán még most se nőtt be, de 25 éves
3: korom
2: egészen biztosan nem. Én egy kicsit korainak érzem, tehát én nem biztos, hogy levinném a választási korhatárt, de a mai fiatalság meg már nem olyan, még csak olyan sem, mint a miénk volt. Tehát sokkal hamarabb szerintem érnek, sokkal több információt kapnak, sokkal több információhoz férnek hozzá nagyon könnyedén a fiatal. Tehát lehet, hogy tudnak egy 16 éves is tud jól mérlegelni és döntést hozni.
3: És a social media őket jobban manipulálja.
2: Az is biztos.
3: Látod?
2: Az is biztos.
3: Nem tudom, én nekem nagyon tetszett. Azt mondom, Kanadában nem csak 16-tól lehet, hanem ott még az őrültek is választhatnak. Tehát én nem látom a különbséget a normális emberek és a nem normálisak között, elnézést a kifejezésért és a dologért. Nekem sem nőtt még be a fejem lágya, de például 16 évesen szerintem nagyon fogékony voltam a politikára, és nagyon érdekelt. És nem vagyok benne biztos, hogy nem volt jobb érzékem hozzá, mint ma. Tehát most sokkal több dolgom megesik a szívem.
1: Igen, egyébként azért nehéz szerintem ez a kérdés. Nekem egyrészt ugye személyes élményem, hogy én a 20-as éveim elején csöppentem bele egy rövid időre a politikába, és így visszatekintve már ennyivel későbbre arra az időszakomra, tehát azért ott nagyon úgy érzem, hogy én is sok esetben megvezetett fiatal voltam, pedig 20 éves voltam, mert nem ilyen hülyeségeket, nem mondjál már. Nem, hanem egyszerűen, hogy nincs még annyi tapasztalatod, meg nincsen annyi rálátásod a világra, hogy komplexen tudjad látni a dolgokat. Persze világ megváltani, azt nagyon szeretnél, aztán egy idő után jobb esetben rájössz, hogy nem a világot kell megváltani, hanem a saját életedet kell rendbe rakni, és akkor egyébként a világ is változik körülötted. De hogy tehát ma már azt mondom, hogy én sem feltétlenül voltam elég érett ahhoz, hogy politikai szerepet vállaljak. A másik, ami viszont hát nehézség, és pont annak az időszaknak számomra az egyik tapasztalása, hogy amikor elmentünk mondjuk egy országgyűlési választásba kopogtatni, ahol egyébként akkoriban még ez a kopogtató cédulás rendszer volt, és tök jól szituált, látszik, hogy több diplomás, vagy legalább egy diplomás, tök jól szituált emberek nem tudták, hogy mi az a kopogtató cédula, akkor azért úgy felteszem magamba a kérdést, hogy akkor ha felnőtt emberek nem tudnak, vagy nem látják át ezt a demokratikus intézményrendszert, akkor miért várunk el többet egy 16 évestől, vagy miért hisszük azt, hogy egy 16 évesnél ő jobban tudja, miközben nem tudja jobban, tehát nem igaz.
3: Hát nem tudom, miközben mondod, az jutott eszembe, hogy talán a MOM-nak a Sör és Tea című művében van, hogy az idősek mindig azt mondják a fiataloknak, hogy ha majd annyi idősek lesznek, mint mi, akkor majd megértitek. És mire a fiatalok rájönnek, hogy nem értettek meg semmit, addigra már ők vannak abban a helyzetben, hogy a fiataloknak azt mondják, hogy majd ha annyi idősek lesznek, akkor majd megértitek.
1: Na, hát István, ha valami még van hozzáfűzni valód, akkor most ezt még megteheted.
2: Köszönöm szépen, szerintem szépen végigértünk.
1: Szépen, igen. Na jó, a tervet teljesítettük, szuper. Na, nagyon szépen köszönjük akkor, hogy itt voltál, és köszönjük, hogy ennyi mindenben elmondtad nekünk a véleményedet.
3: Csak nem tudta elmondani azt, amit ő szeretett volna, mert nem ért vissza a lehetőséggel. hanem a kérdéseinkre válaszolunk.
1: Visszahívjuk,
3: mindig.
1: Akkor az élesztőbe meghívunk, és az élesztőbe elmondhatod.
2: Élesztő?
1: Igen, a reggeli műsorunkba.
2: Ja, de
1: hogy nem volt,
2: csak az nagyon korán kell fölkelni.
3: De nem mondj ilyet a program, és mit gondolnak róla? 8 óra, az nem korai.
1: Na jó, szóval akkor Barnabás István alpolgármesternek nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Ez volt a Szabad Péntek Harmad Gabival. Sziasztok, és...
3: Sziasztok, és kellemes hétvégét!
1: Strasser Tamással, így van, jó hétvégét mindenkinek, és szurkoljátok akkor vasárnap ki a győzelmet a Paksi FC-nek a Fradi ellen.
2: Sziasztok! Hajrá, Paks.
1: Így van, sziasztok!
0: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A francia kormány szerdán egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely a választások idején álhíreket terjesztő személyek büntetési tételeinek szigorítását irányozza elő, értesült az MTI. Franciaországban jövő tavasszal elnökválasztást rendeznek, amely kapcsán a hatóságok jelentős külföldi beavatkozási kísérletektől tartanak, ezért látják indokoltnak a szabályozás szigorítását a beterjesztők. A MOL igazgatósága úgy döntött, hogy a vállalat nem működteti tovább más alapítványi formában a MOL Új Európa alapítványt, amely a jogszabályi változások miatt július végéig megszűnik. A döntés nyomán a 2021-ben az alapítványnak átadott közel 43 millió MOL részvény és a társaságra jutó egyéb eszközök várhatóan visszakerülnek a MOL-hoz, jelentősen növelve a saját részvényállományt. A cég közölte azt is, hogy a 2026. évi osztalék kifizetésről a magyar állammal kötendő vagyon megállapodást követően dönt. Ma 19 órától a Paksi Makovec templomat helyett a Blue Barokk koncertnek. Az est különlegessége, hogy a barokk zene és a jazz világát ötvözi, ismert jazz standardek barokk ihletésű átdolgozásai csendülnek fel. Közreműködik Cseke Klára, Cseke Gábor, Bódás Zsuzsanna, Korényi János és Korényi Ábel. Augusztus 8-án és 9-én rendezik meg a 42. Györkönyi Nemzetiségi Napokat, adta hírül a település a közösségi oldalán. A kétnapos programon többek között kézműves vásárgyermekfoglalkozások, sváb gasztronómiai bemutatók, folklórműsorok, bortúra, harmonika zenekari koncert és a sváb bál is várja az érdeklődőket. Az önkormányzat bejegyzése szerint a rendezvény vasárnap kétnyelvű istentisztelettel zárul a Györkönyi Evangélikus templomban.

0: Reklám. Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Reklámot hallottatok.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza.

0: Szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Rocks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Jövő június 1-én indul a kábítószer bűncselekményekkel vádolt Nicolás Madurónak Venezuela hatalomból januárban eltávolított és az Egyesült Államokban bíróság elé állított elnökének és feleségének büntetőpere New Yorkban, írja az MTI. A portál értesülései szerint Alvin K. Hellenstein bíró mindezt a házaspár szerdai meghallgatásán közölte, helyt adva ezzel a vád és a védelem kérésének. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormány szerdán a kereszténydemokrata néppárt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a párt Facebook oldalán közzétett videóban úgy fogalmaz, hogy a benzinkutak többségén mostanra már a védett ár fölött van a benzin és a dízel ára, ami rossz a családoknak. Görög rendőrök is segítették a tegnapi Paksi FC Panathinaikos meccs biztosítását, erről Komlósiné Kis Anetta Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője mesélt a meccset megelőzően rádiónknak. Mint mondta, ilyen együttműködésre még nem volt példa a Paksi meccsek biztosítása során.
5: Minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a Paks győzelmével záruljon. Ezért a magyar rendőrökön kívül görög rendőrök is besegítenek a biztosításba, úgyhogy már ők itt vannak tegnapi nap óta, és amennyiben szükség lesz bármilyen beavatkozás a görög rendőrök részéről, akkor ők is segíteni fognak mind abban, hogy a saját szurkolóikat korlába tartsák, mind pedig abban, hogy milyen atrocitásokra számíthatnak, és esetleg milyen szurkolóktól, hiszen ők jobban ismerik őket, mint a magyar rendőrök. Úgyhogy ez egy újdonság ezzel kapcsolatban, ez eddig nem volt jellemző, és nem is volt erre még példa az én tudomásom szerint, de most vannak itt görög kollégák, akik segítenek az én kollégáimnak abban, hogy zökkenőmentes legyen a mai napon a meccs.
4: Lakossági fórumot tart a Bölcskei Önkormányzat a Bölcske 0367 helyrajzi számú aszfaltút felújításának terveiről, adta hírül a település a közösségi oldalán. A fórumot július 27-én hétfőn 14 órától rendezik a polgármesteri hivatal tárgyaló termében. A beruházás célja a Hadai-hegy zárt kerti ingatlanait megközelítő, rossz állapotú út felújítása, valamint vadkerítés létesítése. Az önkormányzat minden érdeklődőt vár, hogy tájékoztatást adjon a pályázatról, és megismerje a lakosság véleményét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 órán.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában, hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A francia kormány szerdán egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely a választások idején álhíreket terjesztő személyek büntetési tételeinek szigorítását irányozza elő, értesült az MTI. Franciaországban jövő tavasszal elnökválasztást rendeznek, amely kapcsán a hatóságok jelentős külföldi beavatkozási kísérletektől tartanak, ezért látják indokoltnak a szabályozás szigorítását a beterjesztők. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormány szerdán a kereszténydemokrata néppárt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a párt Facebook oldalán közzétett videóban úgy fogalmaz, hogy a benzinkutak többségén mostanra már a védett ár fölött van a benzin és a dízel ára, ami rossz a családoknak. Ma 19 órától a Paksi Makovec templomat helyett a Blue Barok koncertnek. Az est különlegessége, hogy a barokk zene és a jazz világát ötvözi, ismert jazz standardek barokk ihletésű átdolgozásai csendülnek fel. Közreműködik Cseke Klára, Cseke Gábor, Bódás Zsuzsanna, Korényi János és Korényi Ábel. Kutya szépségversenyt rendeznek augusztus 7-én a Sárszentlőrinci falu napon, adta hírül Sebestyén Ákos, a település polgármestere. A gazdika falu legszebb, legcukibb, legviccesebb, vagy legnagyobb egyéniségű négylábúját nevezhetik a megmérettetésre, ahol a zsűri választja ki a Sárszentlőrinc legszebb kutyusa címet viselő ebet. A versenyre minden érdeklődőt és kutyabarátot várnak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Panathinaikos győzelmével zárult a Paksi FC Panathinaikos FC Európa Konferencia Liga selejtező első meccse Pakson július 23-án. Az első fél időben mindkét csapat előtt adottak kisebb lehetőségek, de ezek komoly veszélyt nem jelentettek az ellenfél kapujára. A felek közötti előre várt különbséget az első fél időben nem lehetett észrevenni. A 40. percben Vas Gábor sajnálatos öngólját követően szerezte meg a vezetést a görög csapat. A második fél időben az argentin Santino Andino újabb gólt szerzett a vendégeknek, miután a partjelző lesjelzését a játékvezető felülbírálta, amely előtt a paksi játékosok értetlenül álltak. Ezt követően a csereként beálló Böde Dánielnek a 71. percben sikerült szépítenie. A második félidőben több helyzete is adódott a Panathinaikosnak, a 84. percben Kovácsik nagyot védett. A végeredmény Paksi FC Panathinaikos FC 1-2. A visszavágóra július 30-án Athénban kerül sor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Jövő június 1-én indul a kábítószer bűncselekményekkel vádolt Nicolás Madurónak Venezuela hatalomból januárban eltávolított és az Egyesült Államokban bíróság elé állított elnökének és feleségének büntetőpere New Yorkban, írja az MTI. A portál értesülései szerint Alvin K. Hellenstein bíró mindezt a házaspár szerdai meghallgatásán közölte, helyt adva ezzel a vád és a védelem kérésének. Július 30-áról 31-ére víradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák. Óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló kedden az MTI-vel. Az intézmény közleménye szerint a déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokkal húzó meteorjaikról ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező meteorokat adnak, amelyek még a holderős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulára, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Görög rendőrök is segítették a tegnapi Paksi FC Panathinaikos meccs biztosítását, erről Komlósiné Kis Anetta Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője mesélt a meccset megelőzően rádiónknak. Mint mondta, ilyen együttműködésre még nem volt példa a Paksi meccsek biztosítása során.
2: Minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a Paks győzelmével záruljon. Ezért a magyar rendőrökön kívül görög rendőrök is besegítenek a biztosításba, úgyhogy már ők itt vannak tegnapi nap óta, és amennyiben szükség lesz bármilyen beavatkozás a görög rendőrök részéről, akkor ők is segíteni fognak mind abban, hogy a saját szurkolóikat korlába tartsák, mind pedig abban, hogy milyen atrocitásokra számíthatnak, és esetleg milyen szurkolóktól, hiszen ők jobban ismerik őket, mint a magyar rendőrök. Úgyhogy ez egy újdonság ezzel kapcsolatban, ez eddig nem volt jellemző, és nem is volt erre még példa az én tudomásom szerint, de most vannak itt görög kollégák, akik segítenek az én kollégáimnak abban, hogy zökkenőmentes legyen a mai napon a meccs.
1: Kínában képviselte Magyarországot és Tolna városát július 13-án és 19-e között a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar, a Beijing International Wind Music Carnival nemzetközi fúvós zenekari fesztiválon, ahonnan arany minősítéssel tértek haza. Tari Gergely, a zenekar karnagy a rádiónknak elmondta, hogy kutya eledel vásárlás közben kapta a meghívást.
3: Ez úgy volt, hogy én éppen elmentem kutyakaját venni a kiskutyámnak, és hát jött egy e-mail, hogy szeretettel várnak minket Pekingbe. Én először azt hittem, hogy ez valami átverés, tehát hogy egy ilyen spam, és 12-szer átolvastam, hogy ez valóban így van-e, és elkezdtük ugye felvenni a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, és hát kiderült, hogy ez tényleg komoly, úgyhogy akkor azonnal gyorsan elkezdtünk szervezkedni, hogy összejöjjön ez az utazás.
1: Tari Gergely arra is kitért, hogy egy erdélyi zenekar is részt vett a fesztiválon, így még magyarokkal is találkoztak Pekingben.
3: Ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból ez zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket, úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk. De voltak még máson is kínai zenekarok is.
1: A Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekarnak 3 fellépése volt Pekingben, számolt be rádiónknak Rácz Tibor, a zenekar titkára.
4: Hivatalosan 3 föllépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolába, egy kampuszba, a kampusznak a zenekarával közösen volt egy fellépésünk, és a legutolsó az pedig magán a gála koncerten, amin a gála koncerten mi zártuk a műsort, tehát mi voltunk az utolsó fellépők.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óra.

0: Folytatjuk a Star Portréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A francia kormány szerdán egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely a választások idején álhíreket terjesztő személyek büntetési tételeinek szigorítását irányozza elő, értesült az MTI. Franciaországban jövő tavasszal elnökválasztást rendeznek, amely kapcsán a hatóságok jelentős külföldi beavatkozási kísérletektől tartanak, ezért látják indokoltnak a szabályozás szigorítását a beterjesztők. A MOL igazgatósága úgy döntött, hogy a vállalat nem működteti tovább más alapítványi formában a MOL Új Európa alapítványt, amely a jogszabályi változások miatt július végéig megszűnik. A döntés nyomán a 2021-ben az alapítványnak átadott közel 43 millió MOL részvény és a társaságra jutó egyéb eszközök várhatóan visszakerülnek a MOL-hoz, jelentősen növelve a saját részvényállományt. A cég közölte azt is, hogy a 2026. évi osztalék kifizetésről a magyar állammal kötendő vagyon megállapodást követően dönt. Augusztus 8-án és 9-én rendezik meg a 42. Györkönyi Nemzetiségi Napokat, adta hírül a település a közösségi oldalán. A kétnapos programon többek között kézműves vásárgyermekfoglalkozások, sváb gasztronómiai bemutatók, folklórműsorok, bortúra, harmonika zenekari koncert és a sváb bál is várja az érdeklődőket. Az önkormányzat bejegyzése szerint a rendezvény vasárnap kétnyelvű istentisztelettel zárul a Györkönyi Evangélikus templomban. Kutya szépségversenyt rendeznek augusztus 7-én a Sárszentlőrinci falunapon, adta hírül Sebestyén Ákos, a település polgármestere. A gazdika falu legszebb, legcukibb, legviccesebb vagy legnagyobb egyéniségű négylábúját nevezhetik a megmérettetésre, ahol a zsűri választja ki a Sárszentlőrinc legszebb kutyusa címet viselő ebet. A versenyre minden érdeklődőt és kutyabarátot várnak. Augusztus 15-én szombaton egész napos falunappal várják az érdeklődőket Irekszemcsén. A program 9 órakor főzőversennyel indul, a nap folyamán fellép többek között Tihanyító Csaba és Bognár Rita, a Gárdi Szilvia, Henna, valamint az est fő attrakciójaként 20 órától az Edda Tribute Band ad koncertet. A rendezvényt este 9:30-tól a Sprint Live Music Band bája zárja. A szervezők gyermekprogramokkal, kézműves kirakodóvásárral, tűzoltó bemutatóval, légvárral és számos további kísérő programmal is készülnek. A főzőversenyre a 0620 387 9306-os telefonszámon lehet jelentkezni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Panathinaikos győzelmével zárult a Paksi FC Panathinaikos FC Európa Konferencia Liga selejtező első meccse Pakson július 23-án. Az első félidőben mindkét csapat előtt adottak kisebb lehetőségek, de ezek komoly veszélyt nem jelentettek az ellenfél kapujára. A felek közötti előre várt különbséget az első félidőben nem lehetett észrevenni. A 40. percben Vas Gábor sajnálatos öngólját követően szerezte meg a vezetést a görög csapat. A második félidőben az argentin Santino Andino újabb gólt szerzett a vendégeknek, miután a partjelző lesjelzését a játékvezető felülbírálta, amely előtt a paksi játékosok értetlenül álltak. Ezt követően a csereként beálló Böde Dánielnek a 71. percben sikerült szépítenie. A második félidőben több helyzete is adódott a Panathinaikosnak, a 84. percben Kovácsik nagyot védett. A végeredmény Paksi FC Panathinaikos FC 1-2. A visszavágóra július 30-án Athénban kerül sor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paksfm.
2: Összekött.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Nyitott vagy arra, hogy egyszerűen bármikor az életben új, mély barátság kialakuljon? Számodra?
3: Én abszolút nyitott vagyok.
4: Soltész Rezső, énekes.
3: Egyébként mindenki számára nyitott vagyok, de nekem volt egy olyan kapcsolatom, illetve hát a házasságomról beszélek, ami voltak barátaink, és ezek bizonyos ponton megbuktak.
2: Megkoptak?
3: A megkoptak is jó, csak az, ami az egészben a lényeges, hogy a mi kapcsolatunkban szóval minden perfekt módon működött, és amikor valami problémánk volt, az ott közöttünk maradt. Tehát ez egy olyan folyamat volt, amikor ezt csak rájöttünk, hogy mi ketten vagyunk egymásnak.
4: Tarján Pál, operaénekes.
5: Általában az ember, ha jön egy új barátság, akkor ugye az úgy belém épül, és úgy többet gondolok az elhangzottakra.
2: Hát szeretettel gondolsz rá, de még az nem biztos, hogy barátság, csak beszéltetek sokszor, vagy
5: igen,
2: együtt dolgoztok.
5: Igen, akkor ha jól esett ez a beszélgetés, akkor
2: fölhívom,
5: és akkor mit tudom én, menjünk, ígyunk meg egy kávét, vagy mit csinálsz, vagy...
2: Akkor ez azt is feltételezi, hogy ráérsz.
5: Szakítok rá időt.
2: Vagy direkt szakítok.
5: Igen,
2: ez
5: ezek fontos, mert én azt szoktam mondani, hogy minden ilyen beszélgetés, amit egy általad kedvelt emberrel teszel, az nagyon jó hatással van rád.
2: Tehát, meg ő rá is.
5: Meg ő rá is nyilvánvalóan.
2: De akkor te valószínűleg igényled is azt, hogy a mások társaságát igényled.
5: Abszolút.
2: Mert van család, vannak gyermekek, van feleség, minden van, és akkor még jut mindig rendszeresen, hetente jut.
5: Jut.
2: Tényleg
5: jut.
2: Többször is?
5: Többször is, ha még.
2: Találkozásra és baráttal?
5: Az ritkábban, de azért hetente egyszer beszél. Biztos, hogy van egy baráti társaságom, akikkel minden szerdán elmegyünk mindig máshol vacsorázni, ez ilyen 16-18 fő. Évek óta.
2: És minden szerdán?
5: Minden szerdán.
2: Új, de jó.
5: Ez nagyon jó, és mindenféle típusú ember van, tehát az orvostól, a zenészen, az üzletemberen keresztül elképesztő jó csapat. Mindenki töltődik, tehát mindenki imádja, mindenki jön, és akkor ezt úgy tartjuk évek óta.
4: Ladinek Judit, színésznő.
6: Az a tapasztalatom, hogy az igazi mély barátságok azok fiatalkorban és szinte gyerekkorban kötődnek.
2: Megköttetnek, és azok maradnak egy életen át.
6: Igen. Igen.
2: És azt már felülírni egy újabb barátság nem tudja.
6: Nem azt mondom, hogy nem tudja, de amik olyan régre nyúlnak vissza, ahol olyan emlékek vannak, mint a gyerekkorunk, a fiatalságunk, ahova nagyon szeretünk visszamenni, nosztalgiázni, azokat felülírni nagyon nehéz.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Paks.

0: Box FM. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Például a gyerekkori legjobb barátnőm Erika, akivel az általános iskolában így kiválasztottuk egymást. Egymásra néztünk, és mi leszünk a barátnők. És a mai napig ott tudjuk folytatni a cseregést, ahol gyerekkorunkban abba hagytuk.
3: Milyen jó, emlékszel a pillanatra egyébként, amikor kiválasztottátok egymást?
2: Igen, negyedikes koromban felköltöztünk Békésről Budakalászra. Mi Békésen éltünk 5 éve gyerekkoromban, és akkor Budakalászra úgy léptem be szeptember 1-én az iskolába, hogy egy lélek senkit. Nem ismert engem, és én sem senkit. És akkor beültem a padba, nagyon illemtudó, eminens kislány voltam, és akkor egyszer csak, még nem indult el a tanítás, egyszer csak egy fiú, Huva Attila, így odamutatott, hogy az ki? És akkor Erika odajött, és azt mondta, hogy ő az új lány. És akkor odajött, bemutatkozott, és elkezdett velem beszélgetni, és ez olyan jól esett, hogy természetesen onnantól kezdve a kocka el volt vetve, hogy mi jó barátságban leszünk, és egyébként Erikának tényleg egy nagyon szép lelke van, egy nagyon édes nő, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, ott lakik Budakalászon egyébként, ahol ugye édesapám, úgyhogy van, hogy találkozunk is.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
4: A munkatársaim, akik tényleg valamilyen módon érdekszövetségben vagyunk, tehát ez nem egy klasszikus barátság.
3: Jó szó, érdekszövetség.
4: Igen, hogy lehet-e ez barátságnak hívni például?
3: Tessék, lehet.
4: Lehet. Arra jutottam, hogy igen.
3: Miért? Ne lehet.
4: Mert sőt, ebben a korban, amiben én vagyok, már leginkább ilyen kapcsolatai vannak csak.
3: És hogyha megszűnik például az a munkafolyam, akkor megtörténhet, hogy folytatódik a barátság, de szabad megtörténni annak is, hogy nem.
4: Nyilván, inkább az egy jó dolog, hogy mostanra az egy-két, mondjuk úgy, hogy ember, aki az életem során azt mondtam neki, hogy soha többet nem állok veled szóba, mert ezt is ezt tetted velem, és volt, akivel mondjuk ezt 10 évig meg is tudtam csinálni, és nagyon jó, hogy az utolsó 2-3 évben úgy alakult az életem, hogy szinte mindegyikkel. Ezek az eláshatatlan ellentéteket is el lehetett ásni, kiderült, és nem is kell olyan nagyon sok hozzá. Szerintem általában azt hangzik el, hogy figyelj, én is hülye voltam, én is. Azt az, hogy nem úgy kellett volna, igen, én most már tudom, megbántam, én is. Akkor bocs, jó, és kész.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Box.
6: FM.
5: Box FM.

0: Rock FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Ladinek Judit, színésznő.
3: Ez egyik ilyen felnőttkori, és tulajdonképpen egy munkakapcsolat hozta a barátság, ez a mi kis triónk az Enikővel és a Nellyvel, a Déter Enikővel és a Fésűs Nellyvel, ami egy teljesen véletlen folyamán alakult így. Tulajdonképpen a szél hordott össze minket, és ez már egy több mint 21 éves munkakapcsolat, és nem hogy munkakapcsolat, hanem egy nagyon szoros barátság és védés-dadszövetség. És ami nagyon jó dolog, hogy három nő együtt nagyon jól tud működni, ami azért szerintem ritka ebben a szakmában.
4: Meg ebben a világban az is lehet.
3: Hát,
4: de egyébként miért igen. van ez így? Mert férfiak meg olyan könnyen, vagy ezt csak én gondolom?
3: Igen, szerintem nem? Csak te gondolod.
4: Igen.
3: Szerintem igen. Szerintem férfiak a férfiaknál sem. Is ugyanúgy van. Talán ők nem annyira pletykásak.
4: Bár nem ezt pletykálunk
3: is,
4: például.
3: Ezt is száfolnám.
4: Mi összeülünk, és akkor úgy vagyunk, meg megbeszéljük a dolgokat, meg sőt, hát barátok is, egyszer öten is, sőt, 21-en is lehetünk barátok, sőt, egy férfi körben is, ha összegyűlünk.
3: Lehet, hogy...
4: Megbeszéljük a dolgokat, és...
3: Hogy,
4: és a nőknél valahogy valami?
3: Mert a nőknél általában elindul egy klikkesedés.
4: De miért?
3: Hogyha mondjuk vannak 21-en, akkor biztos, hogy négy felé szakadnak, hogy mi ez a csapat vagyunk, akik inkább az almás pitét, mi pedig a túros pitét, és akkor írgum-burgum, és akkor kezdődik a kiközösítés, a csoportosulás. Nálunk hála Istennek nincsen ez. Igaz, hogy hárman vagyunk, de soha nem volt az, hogy akkor most a másik kettő,
4: igen.
3: Hanem, igen.
4: Ez jó lehet egy ilyen igen, erő, úgy, egy ilyen trió.
3: Igen, és szerintem ebben is van a mi erőnk és titkunk, igen.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Fox

0: Millás FM.
1: A Sztár Portré most folytatódik.
2: Ápoló vagy?
3: Kapcsolatápoló.
2: Kapcsolatápoló.
3: Nem vagyok eléggé, nem vagyok, inkább ilyen fatalista vagyok, szóval azt gondolom, hogy aki, aminek szembe kell jönni, az szembe jön, és egy kicsit azt gondolom, hogy akivel találkoznom kell, azzal találkozom.
4: Lovasi András, szerző, előadó.
3: Tehát tényleg ez velem szokott történni, biztos másról is, hogy, de akár mondom el is, hogy általában mielőtt, mintha az ember behívná például álmába, azt, hogy mielőtt találkozom valakivel, akit régen nem láttam, van, hogy álmodok vele előtte.
2: Kapcsolatápolásban te jó vagy?
5: Igyekszem.
4: Ladinek Judit, színésznő.
5: Igyekszem akkor is keresni valakinek a társaságát, hogyha mondjuk semmi különleges dolog nem történik. Hanem,
2: hát ez az ápolás.
5: Hanem, igen, felhívni a másikat, hogy szia, mi van veled, hogy vagy. Nem azért, mert történt ez vagy az, hogy csak egyszerűen hallani akartam a hangodat.
2: Illedelmességből ápolsz, ha kell.
3: Igen, nem is illedelmességből, hanem inkább amiatt, hogy attól még, hogy valakivel nem akarok mondjuk folyamatosan együtt lenni, vagy nem tudom, attól még van valamiféle közös múltunk, meg van egyfajta felelősségem is. Ilyen értelemben szoktam kedves és udvari, igyekszem legalábbis kedves és udvarias lenni, úgyhogy közben meg egyáltalán a hátam közepére nem kívánom most azt a szituációt, és azt gondolom, hogy most inkább el kéne menni a nem tudom, gyereknek a itt tankönyveiért, vagy van egy csomó dolgom.
2: De
3: sokszor ezt, igen, meg ez egy picit rossz bennem, hogy sokszor a hozzám legközelebb állók rovására vagyok illedelmes, vagy udvarias, vagy akár azért, mert hogy azt gondolom, hogy ők úgyis kibírják, ők biztos szeretnek.
2: Pedig ismerős egyébként ez a dolog, de szerintem ezt meg lehet változtatni, ha az ember akarja. Ez olyan, mint egy ilyen megfelelési valami a többiek felé, vagy a külvilág felé, hogy...
3: Na, én nem akarok a külvilág felé megfelelni, egyszerűen ez egy pedig, belső igény, hogy nem akarom, hogy a másik rosszul érezze magát.
2: Hát igen, de közben...
3: Nem akarom megbántani.
2: Közben meg a hozzánk legközelebb állót meg... Én legalábbis csináltam, hogy a hozzám meg legközelebb állót megbántottam cserébe.
3: Ezt, igen.
2: Ha valaki veled akar barátkozni, de te nem, az is egy ilyen illedelmesség, hogy valaki jön, jaj, Palikám, de örülök, hogy itt vagy, gyere, üljünk le, nem tudom, igyunk egy kávét, most, hogy itt vagy, tudom, minden szerdán itt vagy, egy kávét igyunk meg, és akkor neked meg egyáltalán nincs kedved, azt érzed, hogy...
3: Akkor mondom, most nem alkalmas. Ilyen egyszerű ez.
2: Hát igen, és te mondja, hogy de Palikám, hát... Olyan jó lenne beszélgetni, tudod, egy kicsikét, csak pár percet, üljünk már egy kávéra illedelmességben.
4: Tarján Pál, operaénekes.
3: Nem, akkor is azt mondom, hogy nem alkalmas. És
2: legközelebb is mondja. Minden héten oda mész el.
3: Nem.
2: De oda fog menni, mert illed, és akkor egyszer csak...
3: Akkor elmegyek vele egyszer.
2: Illedelmességből
3: elmegyek egyszer egy kávét meginni vele, mert nem akarom megbántani, mert nincs rá jogosítványom, hogy megbántsak egy embert.
5: Történt már olyan, hogy egy felszínes, nem közeli barát volt, de egyszer csak úgy vágtam el a szálat, hogy
2: yes.
5: Én köszönöm szépen akkor nekem.
2: Ebből
5: nem volt nagy csalódás, nagy nem tudom, én csak úgy gondoltam, hogy erre nekem nincs szükségem.
2: Meg és is mondtad, vagy egyszerűen csak nyissz, és azóta is keresgéli a...
5: Nem keresgél senkit, senki a másikat, hanem
2: megmondtad.
5: Hanem igen, rövidre zártam.
3: Tudok keményen nemet mondani, azt akartam az előbb mondani, hogy vannak helyzetek, amikor nem, meg kell mondani, tudnék, akkor teszel jót, ha megmondod. Én tudok nemet mondani, tehát most nem.
2: A kávéra is. Az előző példában a fickónak, aki akar, Palikám, kávézom.
3: De nem nagyon szokott ilyen problémám.
2: De akár egyébként úgy is meg lehet mondani a nemet, hogy nem azt mondja az ember, hogy ez most nem alkalmas, hanem tulajdonképpen az az érzésem, lehet mondani a másik embernek, hogy nekünk szerintem nem is kellene kávéznunk. Remélem nem bántom meg ezzel, nem? És akkor megbántom.
3: De hála Istennek nem kerülök ilyen
2: nem,
3: hála, ez nagyon örülök neki, mert ez baromi kellemetlen.
2: De még mindig jobb megmondani, nem?
3: Meg kell mondani, nem, hogy jobb, meg kell mondani, mert az ő érdekében és a saját érdekedben is szerintem.
1: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM. Összeköt.

0: FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Lovasi András, szerző, előadó.
3: Annyi emberrel találkozik az ember, és annyira nehéz mindenkit méltóképpen kezelni. Kispászok, de őnek is sokkal, még nálam is rosszabb a memóriája, és mindig így megbök, hogy
4: te ez ki? Mit tudom én?
3: Tényleg van, hogy már benne vagyunk a sztoriba, és már megtudtuk, hogy 10 éve emlékszel, amikor, és akkor ott volt a teljes, és persze, és mi ez?
2: Ladinek Judit, színésznő.
5: Amivel én szerintem nagyon el vagyok maradva, de törekszem rá, hogy a családot mindig, bár nekem nincsen gyermekem, de vannak rokonaim, van apukám, van öcsém, van a szerelmem, neki van 2 gyermeke, neki a szülei, tehát, hogy úgy nagyon irigylem mindig ezeket a nagy olasz családokat, vagy eleve azokat a családokat, akik úgy összejárnak is egy ilyen nagy asztal mellett, akár több napot is eltöltenek, vagy egy hosszú tartalmas napot, egy közös főzés. Egyébként anyukám volt ebben nagy. Hogy igen, hogy, és amit észreveszek, hogy mindig az étel köré csoportosult a vendégség, a család. Tehát, hogy gyertek ki a hétvégén, mert igen, én is főzök, de anyukám is nagyon jól főzött, sajnos már nincsen anyukám, hogy gyertek ki, mert lesz egy jó rántott hús, és akkor az úgy összehozta a családot.
6: Nem élő emberekkel a kapcsolatod, az milyen?
7: A családtagjaim azok bennem élnek.
2: Tarján Pál, operaénekes.
7: Emlékeket idéz fel, ha eszembe jut.
6: Tudod hallani a hangját egy-egy
7: érzésben? Hallom a hangját, a gesztusait látom. Előjönnek olyan 30-40-50 éves dolgok, amik egyébként eszembe nem jutnak, de ha őre gondolok, akkor eszembe jut. De én ezt nagyon jónak tartom, tehát ez színesíti az életedet mindenki.
2: Lovasi András, szerző, előadó.
3: Mindenkinek van egy saját szellemvilága szerintem. Ezek az emberek beszélnek, meg jönnek, meg amikor álmodok velük, az is nagyon furcsa tud lenni. Az ember azt álmodja, hogy a nagyapja, aki meghalt 1988-ban, ott ül a konyha kredenc mellett, és akkor valami teljesen hétköznapi dolgot csinálunk együtt.
2: Ladinek Judit, színésznő.
5: Anyukám nagyon sokáig volt például olyan, hogy félálomban hallottam a hangját. Amikor tudod, az ébredés és az alvás és ébredés között vagy, és egyszer csak így egy ilyen éteri hang megszólal. Volt olyan, hogy azt a telefoncsörgést hallottam, hogy az ő telefonja csörög mindig félálomban. Ezek szerintem olyan jelzések, hogy... És nagyon sok jó dolog történt utána velem, magánéletben is, szakmailag is.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: A Sztárportré most folytatódik.
3: Szerelemben egyben az a legjobb szerinted, ha a legjobb barát is az, aki a szerelem is.
4: Optimális esetben lehet, hogy...
5: Ladinek Judit színésznő.
4: Bár én szerintem nem. Nem.
3: Nem? Nem. Ha nem, hát nem.
4: Nézd, nagyon fontos, hogy
3: barátok is
4: hogy
3: legyen.
4: Igen, hogy nagyon jókat tudjatok beszélgetni, és mindent meg tudjál osztani a kedveseddel, a pároddal.
3: Már pedig, ha mindent, akkor az a legjobb barát, nem?
4: Igen.
3: Mert én nem akarom rád beszélni, hanem én.
4: Igen, most kimondtad, csak annyira másképpen definiáljuk, hogy amikor a barátságról van szó, akkor én nekem...
3: Másugrik be.
4: Nem a szerelmem jut eszembe, igen.
3: Hát akkor lehet, hogy nem ő.
4: De természetesen, de egyébként igen. De most, hogy így mondod, igen. Igen, jó, köszönöm, hogy felhívtad a figyelmet.
6: A mi kapcsolatunkban
5: Soltész Rezső énekes.
6: Szóval mindent perfekt módon működött. És amikor valami problémánk volt, az ott közöttünk maradt. Tehát ez egy olyan folyamat volt, amikor ezt csak rájöttünk, hogy mi ketten vagyunk egymásnak.
3: A legjobb barátok.
6: A legjobb barátok. A legjobb barátok.
2: Sztárportré. Sztárportré. TV-ben. YouTube-on. És most a rádióban. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Paks FM.
2: Összeköt.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Jövő június 1-én indul a kábítószer bűncselekményekkel vádolt Nicolás Madurónak Venezuela hatalomból januárban eltávolított és az Egyesült Államokban bíróság elé állított elnökének és feleségének büntetőpere New Yorkban, írja az MTI. A portál értesülései szerint Alvin K. Hellenstein bíró mindezt a házaspár szerdai meghallgatásán közölte, helyt adva ezzel a vád és a védelem kérésének. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormány szerdán a kereszténydemokrata néppárt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a párt Facebook oldalán közzétett videóban úgy fogalmaz, hogy a benzinkutak többségén mostanra már a védett ár fölött van a benzin és a dízelára, ami rossz a családoknak. Görög rendőrök is segítették a tegnapi paksi FC Panathinaikos meccs biztosítását, erről Komlósiné Kisanetta Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője mesélt a meccset megelőzően rádiónknak. Mint mondta, ilyen együttműködésre még nem volt példa a paksi meccsek biztosítása során.
2: Minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a paks győzelmével záruljon. Ezért a magyar rendőrökön kívül görög rendőrök is besegítenek a biztosításba, úgyhogy már ők itt vannak tegnapi nap óta, és amennyiben szükség lesz bármilyen beavatkozás a görög rendőrök részéről, akkor ők is segíteni fognak mind abban, hogy a saját szurkolóikat kordába tartsák, mind pedig abban, hogy milyen atrocitásokra számíthatnak, és esetleg milyen szurkolóktól, hiszen ők jobban ismerik őket, mint a magyar rendőrök. Úgyhogy ez egy újdonság ezzel kapcsolatban, ez eddig nem volt jellemző, és nem is volt erre még példa az én tudomásom szerint, de most vannak itt görög kollégák, akik segítenek az én kollégáimnak abban, hogy zökkenőmentes legyen a mai napon a meccs.
1: Lakossági fórumot tart a Bölcskei Önkormányzat a Bölcske 0367 helyrajzi számú aszfaltút felújításának terveiről, adta hírül a település a közösségi oldalán. A fórumot július 27-én hétfőn 14 órától rendezik a polgármesteri hivatal tárgyaló termében. A beruházás célja a Hadai hegy zárt kerti ingatlanait megközelítő, rossz állapotú út felújítása, valamint vadkerítés létesítése. Az önkormányzat minden érdeklődőt vár, hogy tájékoztatást adjon a pályázatról, és megismerje a lakosság véleményét. Kínában képviselte Magyarországot és Tolna városát július 13-án és 19-e között a tolnai ifjúsági fúvós zenekar, a Beijing International Wind Music Carnival nemzetközi fúvós zenekari fesztiválon, ahonnan arany minősítéssel tértek haza. Tari Gergely, a zenekar karnagya rádiónknak elmondta, hogy kutya eledel vásárlás közben kapta a meghívást.
3: Ez úgy volt, hogy én éppen elmentem kutyakaját venni a kiskutyámnak, és hát jött egy e-mail, hogy szeretettel várnak minket Pekingbe. Én először azt hittem, hogy ez valami átverés, tehát hogy egy ilyen spam, és 12-szer átolvastam, hogy ez valóban így van-e, és elkezdtük ugye felvenni a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, és hát kiderült, hogy ez tényleg komoly, úgyhogy akkor azonnal gyorsan elkezdtünk szervezkedni, hogy összejöjjön ez az utazás.
1: Tari Gergely arra is kitért, hogy egy erdélyi zenekar is részt vett a fesztiválon, így még magyarokkal is találkoztak Pekingben.
3: Ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból ez zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket. Úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen azt beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk. De voltak még máshonnan is kínai zenekarok is.
1: A tolnai ifjúsági fúvós zenekarnak 3 fellépése volt Pekingben, számolt be rádiónknak Rácz Tibor, a zenekar titkára.
4: Hivatalosan 3 fellépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolába, egy kampuszba, a kampusznak a zenekarával közösen volt egy fellépésünk, és a legutolsó az pedig magán a gála koncerten, amin a gála koncerten mi zártuk a műsort, tehát mi voltunk az utolsó fellépők.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
0: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm.

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A francia kormány szerdán egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely a választások idején álhíreket terjesztő személyek büntetési tételeinek szigorítását irányozza elő, értesült az MTI. Franciaországban jövő tavasszal elnökválasztást rendeznek, amely kapcsán a hatóságok jelentős külföldi beavatkozási kísérletektől tartanak, ezért látják indokoltnak a szabályozás szigorítását a beterjesztők. Lemondott a Momentumos Vadász Gábor, a 12. kerület alpolgármestere, adta hírül az MTI. A politikus lemondását azzal indokolta, hogy megromlott a munkakapcsolata a Magyar Kétfarkú Kutyapárt színeiben a kerületet irányító Kovács Gergely polgármesterrel. Görög rendőrök is segítették a tegnapi Paksi FC Panathinaikos meccs biztosítását, erről Komlósiné Kis Anetta Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője mesélt a meccset megelőzően rádiónknak. Mint mondta, ilyen együttműködésre még nem volt példa a Paksi meccsek biztosítása során.
2: Minden esetben felmérik a kollégák azt, hogy mennyire kockázatos egy ilyen mérkőzésnek a rendőri biztosítása. Ez megtörtént a mai napon is, és pont azért, hogy zökkenőmentesen megtörténhessen a meccs, és reményeink szerint a Paks győzelmével záruljon, ezért a magyar rendőrökön kívül görög rendőrök is besegítenek a biztosításba, úgyhogy már ők itt vannak tegnapi nap óta, és amennyiben szükség lesz bármilyen beavatkozás a görög rendőrök részéről, akkor ők is segíteni fognak mind abban, hogy a saját szurkolóikat korlába tartsák, mind pedig abban, hogy milyen atrocitásokra számíthatnak, és esetleg milyen szurkolóktól, hiszen ők jobban ismerik őket, mint a magyar rendőrök. Úgyhogy ez egy újdonság ezzel kapcsolatban, ez eddig nem volt jellemző, és nem is volt erre még példa az én tudomásom szerint, de most vannak itt görög kollégák, akik segítenek az én kollégáimnak abban, hogy zökkenőmentes legyen a mai napon a meccs.
1: Kínában képviselte Magyarországot és Tolna városát július 13-án és 19-e között a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar, a Beijing International Wind Music Carnival nemzetközi fúvós zenekari fesztiválon, ahonnan arany minősítéssel tértek haza. Tari Gergely, a zenekar karnagy a rádiónknak elmondta, hogy kutya eledel vásárlás közben kapta a meghívást.
3: Ez úgy volt, hogy én éppen elmentem kutyakaját venni a kiskutyámnak, és hát jött egy e-mail, hogy szeretettel várnak minket Pekingbe. Én először azt hittem, hogy ez valami átverés, tehát hogy egy ilyen spam, és 12-szer átolvastam, hogy ez valóban így van-e, és elkezdtük ugye felvenni a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, és hát kiderült, hogy ez tényleg komoly, úgyhogy akkor azonnal gyorsan elkezdtünk szervezkedni, hogy összejöjjön ez az utazás.
1: Tari Gergely arra is kitért, hogy egy erdélyi zenekar is részt vett a fesztiválon, így még magyarokkal is találkoztak Pekingben.
3: Ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból egy zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket. Úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen azt beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk. De voltak még máshonnan is, kínai zenekarok is.
1: A Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekarnak 3 fellépése volt Pekingben, számolt be rádiónknak Rácz Tibor, a zenekar titkára.
4: Hivatalosan 3 fellépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolában, egy kampuszban, a kampusznak a zenekarával közösen volt egy fellépésünk, és a legutolsó az pedig magán a gála koncerten, amin a gála koncerten mi zártuk a műsort, tehát mi voltunk az utolsó fellépők.
1: Augusztus 15-én szombaton egész napos falunappal várják az érdeklődőket Irekszemcsén. A program 9 órakor főzőversennyen indul, a nap folyamán fellép többek között Tihanyító Csaba és Bognár Rita, a Gárdi Szilvia, Henna, valamint az est fő attrakciójaként 20 órától az Edda Tribute Band ad koncertet. A rendezvényt este 9:30-tól a Sprint Live Music Band bája zárja. A szervezők gyermekprogramokkal, kézműves kirakodóvásárral, tűzoltó bemutatóval, légvárral és számos további kísérő programmal is készülnek. A főzőversenyre a 0623879306-os telefonszámon lehet jelentkezni. Kutya szépségversenyt rendeznek augusztus 7-én a Sárszentlőrinci falunapon, adta hírül Sebestyén Ákos a település polgármestere. A gazdika falu legszebb, legcukibb, legviccesebb vagy legnagyobb egyéniségű négylábúját nevezhetik a megmérettetésre, ahol a zsűri választja ki a Sárszentlőrinc legszebb kutyusa címet viselő ebet. A versenyre minden érdeklődőt és kutyabarátot várnak. Augusztus 8-án és 9-én rendezik meg a 42. Györkönyi Nemzetiségi Napokat, adta hírül a település a közösségi oldalán. A kétnapos programon többek között kézműves vásárt gyermekfoglalkozások, sváb gasztronómiai bemutatók, folklórműsorok, bortúra, harmonika zenekari koncert és a sváb bál is várja az érdeklődőket. Az önkormányzat bejegyzése szerint a rendezvény vasárnap kétnyelvű istentisztelettel zárul a Györkönyi Evangélikus templomban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most egy újabb óra a Pax FM slágereivel. Pax FM összekötve.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

you, baby. Either you're mine or you're not. Make

0: Paks FM.
1: Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat.